És akkor meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. Az Ezraita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim, a
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A minap a Zsoltárok könyvéből olvastam pár fejezetet, és ezeken a sorokon nagyon megakadt a szemem. A 26. Zsoltár 8. verse. Örökké való, szeretem a házadat, a helyet, ahol dicsőséged lakik. És a 27. Zsoltár 4-től a 7. verséig. Csak egyet kérek az örökké valótól, ezért könyörgök, hogy házában lakhassam egész életemben, szépségét nézhessem, és templomában gyönyörködhessek. Bizony, a veszedelem napján hajlékában rejt el, sátrában biztonságban leszek. Isten háza, az ő temploma mi vagyunk, a gyülekezet, a Krisztus teste, ahogy Péter is írja az 1 Péter 2:5-ben. Hisz ti is olyanok vagytok, mint az élőkövek, akikből a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok a szent papok, akik a szellemi áldozatokat viszik Istennek. Ezeket Isten azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által hozzátok elé. Igen, szeretem Isten népét, a testvéreimet bárhol is élnek a világon, bármelyik helyi gyülekezetnek is a tagjai. Akkor is, ha jó a kapcsolat közöttünk, és akkor is, ha visszautasítanak, vagy nem vállalják fel a közösséget, sőt, akkor is, ha esetleg rágalmaznak. Igen, gyönyörködöm abban, ahogy egymással egységre jutunk, összeépülünk, hogy sokszínűek vagyunk. Hogy más-más helyi elhívással rendelkezünk, de kiegészítjük egymást. Hogy megtanulunk együtt mozdulni, egymás hite által az atyánkat egyre jobban megismerjük. Hogy válvetve harcolunk a sötétség erői ellen, és visszaszerezzük Jézusnak az uralmát ezen a földön. Ma is vigyünk szellemi áldozatokat Istennek. A hálánkat, a dicséretünket, az imádásunkat, a közbenjárásunkat, bizonyságtételeinket, hitbeli kilépéseinket, egyenként is, és együttesen is. Legyen szép napunk mindannyiunknak. Viszont hallásra!
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: God. We give you our hearts completely, Lord. Consume every part of us. Lift up your voices. Consume every part of us, Father. Consume every part of us, God. You're our one desire, Lord.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sans műsorán.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sans.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A minap a Zsoltárok könyvéből olvastam pár fejezetet, és ezeken a sorokon nagyon megakadt a szemem. A 26. Zsoltár 8. verse. Örökké való, szeretem a házadat, a helyet, ahol dicsőséged lakik. És a 27. Zsoltár 4-től a 7. verséig. Csak egyet kérek az örökké valótól, ezért könyörgök, hogy házában lakhassam egész életemben, szépségét nézhessem, és templomában gyönyörködhessek. Bizony, a veszedelem napján hajlékában rejt el, sátrában biztonságban leszek. Isten háza, az ő temploma mi vagyunk, a gyülekezet, a Krisztus teste, ahogy Péter is írja, az 1 Péter 2.5-ben. Hisz ti is olyanok vagytok, mint az élőkövek, akikből a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok a szent papok, akik a szellemi áldozatokat viszik Istennek. Ezeket Isten azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által hozzátok elé. Igen, szeretem Isten népét, a testvéreimet bárhol is élnek a világon, bármelyik helyi gyülekezetnek is a tagjai. Akkor is, ha jó a kapcsolat közöttünk, és akkor is, ha visszautasítanak, vagy nem vállalják fel a közösséget, sőt, akkor is, ha esetleg rágalmaznak. Igen, gyönyörködöm abban, ahogy egymással egységre jutunk, összeépülünk, hogy sokszínűek vagyunk. Hogy más-más helyi elhívással rendelkezünk, de kiegészítjük egymást. Hogy megtanulunk együtt mozdulni, egymás hite által az atyánkat egyre jobban megismerjük. Hogy válvetve harcolunk a sötétség erői ellen, és visszaszerezzük Jézusnak az uralmát ezen a földön. Ma is vigyünk szellemi áldozatokat Istennek. A hálánkat, a dicséretünket, az imádásunkat, a közbenjárásunkat, bizonyságtételeinket, hitbeli kilépéseinket, egyenként is, és együttesen is. Legyen szép napunk mindannyiunknak. Viszonthallásra!
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: him praise, amen?
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága.

0: praise, amen?
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága.

0: been good. And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ime, a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem, az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Lánták ők az úrházában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
1: A 92. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött föl. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hájnak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig.
4: A 93. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben Isten vezetési rendszere című tanítássorozat hetedik részét hallhatjuk, amelyben Darko Kreiner tanít.
3: All right, let's move on to the fifth of our guiding satellites in God's guidance system.
4: Akkor következik az ötödik műhold Isten vezetési rendszerében.
3: Wow, I found it a little challenging to find the right words to try to explain some of the dynamics here.
4: Kicsit kihívásnak érzem azt, hogy megtaláljam a megfelelő szavakat az itt meglévő működések elmagyarázására.
3: Because I've heard so many mature Bible leaders and men who basically kind of use different words, but they're explaining the same dynamic, the same thing.
4: Ugye különböző érett biblia magyarázók, Isten szolgálói kicsit másféle szavakat használnak ugyanazoknak a dolgoknak az elmondására.
3: So I'm going to call number five very simply confirmations.
4: Tehát az ötödik műholdat egyszerűen megerősítéseknek fogom nevezni.
3: And I will leave it to you to perhaps find better words in the Hungarian language to maybe explain these.
4: Lehet, hogy ti a magyar nyelvben jobb szavakat fogtok találni, vagy szót ennek a meghatározására, megnevezésére.
3: What I found is confirmations really fall into two categories, two groups, two general groups.
4: Az ilyen megerősítéseket én úgy találtam, hogy két fő kategóriába sorolhatók.
3: And so I will attempt to explain these two groupings.
4: Úgyhogy most megpróbálom ezt a két csoportot elmagyarázni.
3: And what they look like.
4: Hogy milyenek is ezek?
3: First of all, confirmations are external. What the world would look at it and say to coincidences. These are coincidences.
4: Tehát ezek a megerősítések különböző külső, annak is mondhatnánk, hogy véletlenek, véletlen egybeesések.
3: And as I've been saying, that all that we've been teaching on is actually observable even to an unbeliever.
4: És ugye, ahogy már korábban elmondtuk, mindaz, amiről mi itt tanítunk, tulajdonképpen megfigyelhetőek, a hitetlenek is meg tudják figyelni ezeknek a működését.
3: As believers, we have understanding of these things that God has given, and we can explain them.
4: Mi, akik hívők vagyunk, nekünk Isten megadta ezeknek a megértését, és ezért el tudjuk magyarázni másoknak, hogy mik ezek.
3: To an unbeliever, they cannot deny their existence, they just can't explain it.
4: A hitetlenek sem tagadhatják ezeknek a dolgoknak a létezését, csak ők nem tudják megmagyarázni.
3: And the easiest way they explain away, number five, is that these are coincidences. It just happened.
4: És ők az ötödik műholdat úgy tudják nevezni, hogy ezek ilyen véletlenek, ez csak úgy megtörtént.
3: As believers, we know that God has a plan for man and a plan for you and I individually.
4: Mi hívők tudjuk, hogy Istennek van terve az emberekkel, és velünk egyénileg is van terve.
3: And though I will acknowledge that some things may in fact be just purely coincidental, it's not necessarily God.
4: Vannak olyan dolgok, amelyek valóban nem Istentől vannak, csak tényleg valami egyszerűen úgy történik, ahogy.
3: That is not true for our lives in general.
4: De ez a mi életünkre úgy általában véve nem igaz.
3: We do not live lives of just general coincidences after coincidence. We believe that God is directing our lives.
4: Mi nem egyszerűen a véletlenek és az egybeesések folyamában élünk, hanem mi hisszük, hogy Istennek terve van az életünkkel és irányít minket.
3: And with internal discernment,
4: tehát van ugye az a belső felismerési képesség.
3: We can discern when something is a God-given confirmation.
4: Hogy fel tudjuk ismerni azt, hogy egy esemény az egy Istentől való megerősítés-e.
3: Or whether it's just a coincidence.
4: Vagy csak egy véletlen.
3: You see, a coincidence is something that happens and we go, oh!
4: Tudjátok, a véletlen az olyan, hogy történik valami, és erre csak úgy azt mondjuk, hogy na hát.
3: When it's a God-given confirmation, it is confirming what God is already speaking and it has the power of the anointing of the Holy Spirit on it.
4: Amikor Istentől való megerősítés egy ilyen véletlennek látszó dolog, akkor a Szent Szellemnek az ereje és kenete rajta van, és megerősít valamit, amit Isten már nekünk korábban mondott.
3: So when we get a confirmation from the Holy Spirit, it's whoa!
4: És amikor a Szent Szellemtől kapunk ilyen megerősítést, akkor arra azt mondjuk, hogy hűha!
3: So, confirmations are basically, in the first category, are what God does to confirm something in a way we do not expect.
4: A megerősítésnek tehát az első kategóriája az, amikor Isten olyasmit tesz valaminek az a bizonyítására, igazolására, amire mi nem számítunk.
3: Okay? So confirmations are something that occurs at a time and in a way that we do not expect.
4: Tehát az ilyen megerősítés olyan esemény, amely számunkra váratlan időben és módon történik.
3: And it confirms a course of action.
4: És megerősít egy cselekvési folyamatot.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: Okay. We're looking for God's will. God is revealing His will.
4: Tehát mi keressük Isten akaratát, ő azt kijelenti.
3: And then he brings confirmations to confirm his will and his direction.
4: És utána hoz ilyen megerősítéseket, amelyek igazolják, hogy valóban az az ő akarata, és a megfelelő irányba terelnek minket.
3: And I would liken that to road signs.
4: Ezeket én ilyen útjelző táblákhoz hasonlítanám.
3: Right? If we're driving along,
4: amikor ugye megyünk az úton, az autóval,
3: and we're following God's guidance system,
4: és követjük Isten vezetési rendszerét,
3: we're navigating with a map,
4: egy térképet segítségül hívunk a navigációhoz,
3: and we have a guide sitting next to us, giving us additional direction,
4: és mondjuk ott ül mellettünk egy vezető, egy idegen vezető, aki megmondja, hogy mikor merre menjünk.
3: These road signs come along at a time and in a way that we don't expect.
4: És akkor találkozunk ilyen útjelző táblákkal olyan módon és olyan időben, amikor nem számítunk rá.
3: And when we see them,
4: és amikor meglátjuk őket,
3: it's a powerful confirmation that we're on the right road, heading in the right direction.
4: Akkor erőteljesen igazolják bennünk azt a tényt, hogy a megfelelő úton vagyunk és a megfelelő irányba haladunk.
3: That makes sense?
4: Érthető?
3: So when we left Graz, Austria yesterday to drive here,
4: tehát amikor tegnap elindultunk Grazból, hogy ide jöjjünk,
3: we were following the GPS,
4: akkor a GPS-t követtük,
3: and we had a map,
4: és volt velünk egy térkép is.
3: But we were also looking for those road signs to confirm that we're on the right road and going in the right direction.
4: De kerestük azokat a táblákat is, amelyekből megtudhatjuk, hogy valóban ezen az úton kell mennünk, és valóban erre.
3: Right?
4: Így van.
3: Now, I don't know when that sign will appear, and I don't know what it's going to look like.
4: Nem tudom, mikor jelenik meg egy ilyen tábla, és nem tudom, hogy fog kinézni.
3: But when I see it, I know it's right.
4: De amikor látom, akkor már tudom, hogy igen, ez az.
3: Right?
4: Így van.
3: If I'm navigating along, and I see the sign,
4: amikor így egyedül megyek valahova, és látom a táblát,
3: and it says that I'm 25 kilometers away from the Swiss border,
4: és mondjuk azt mondja a tábla, hogy 25 kilométer van még a svájci határig,
3: and I'm trying to come here,
4: és ide szeretnék pedig jönni,
3: I know I'm in trouble.
4: Akkor bajban vagyok.
3: I missed something very serious.
4: Tudom, hogy valahol nagyon csúnyán rossz irányba indultam el.
3: Because the signs confirm.
4: Mert a jel megerősíti, a tábla megerősíti, hogy mi van.
3: And we see that the Bible says in Psalms 119,
4: és látjuk, hogy a 119. Zsoltárban azt mondja a Biblia,
3: and verse 105,
4: a 105. versben,
3: it says that God's word is a lamp unto our feet and a light for our path.
4: Azt mondja ez, hogy Istennek a beszéde a lábainknak a lámpása és az ösvényünknek a világossága.
3: And this is an incredibly important part of God's guidance system to know, understand.
4: És nagyon fontos, hogy Isten vezetési rendszerének ezt az elemét valóban megismerjük és értsük és használjuk.
3: The Bible says his word is a lamp unto our feet.
4: Tehát azt mondja a Biblia, hogy az ő beszéde a lábaink előtti lámpás.
3: The psalmist wrote that 1,000 years before Christ. Of course, they walked around at night with a lamp.
4: Ezt a Zsoltárt ugye akkor írták, amikor még csak 1000 év múlva született meg Krisztus, olyankor úgy jártak este az emberek az utakon, hogy lámpa volt a kezükben.
3: And the picture here of the imagery of scripture is that just enough light in the lamp, just enough light to take the next steps. His word is a light unto my path.
4: És ugye ebben a Biblia versben azt a képet látjuk, hogy egy olyan lámpát viszek magammal, ami csak a pont következő lépésemet világítja meg.
3: Now there's a very couple of very, very important principles that are being taught.
4: Itt tanítottunk, és ebben is tanulunk több nagyon fontos alapelvet.
3: It's enough light to take the next step or two.
4: Tehát elég világosságunk van a következő egy vagy két lépés megtételéhez.
3: But no more.
4: De több nincs.
3: Right? His word is not a light that illuminates the entire autobahn.
4: Tehát ez nem egy olyan fény, ami az egész autópályát bevilágítja.
3: His word is a light like our headlights, just enough, 50 meters, just enough so we can drive.
4: Tehát ugye az autóúton is, amikor haladunk az autókkal, akkor van a fényszórónk, ami csak a következő mondjuk 10-20 métert világítja meg.
3: So I ask you, is it possible to drive from here to Vienna at night and not see any more than 50 meters at a time?
4: Megkérdezem tőletek, hogy lehetséges innen elmenni Bécsbe éjszaka autópályán úgy, hogy az útnak mindig csak a következő 20 méterét látjátok, 15-öt?
3: Of course it is.
4: Yes. Természetesen
3: exactly
4: lehet.
3: It would be, right?
4: Ugyanis pontosan ez történik, hogyha ezt így megyünk.
3: We don't need the light for 150 kilometers. We need enough light so that we can drive the next 150 meters.
4: Nincs szükségünk annyi világításra, hogy a következő 150 kilométert lássuk. Elég annyi, hogy a következő 15 métert lássuk.
3: Okay. So his word is a light unto our path.
4: Tehát az ő beszéde, ami ösvegyünk világossága.
3: And he only gives us the signs we need when we need them.
4: És csak akkor ad nekünk jelzőtáblákat, amikor szükségünk van rájuk.
3: He tells us only what we need to know when we need to know it.
4: Csak azt mondja el nekünk, amit tudnunk kell, és akkor, amikor tudnunk kell.
3: And the just we live and we walk by faith.
4: És mi az igazak hit által járunk és élünk.
3: Which means that the Holy Spirit pretty much has to take us by the hand and literally lead us.
4: Ami azt,
3: like a blind man.
4: Ami azt jelenti, hogy a Szent Szellemnek szó szerint kézen kell minket fognia, és úgy kell minket vezetnie, mint egy vakot.
3: If he showed us too much, too soon, too early,
4: hogyha túl sokat mutatna nekünk túl hamar, túl korán,
3: guess what we would do?
4: Akkor mit gondoltok, mit csinálnánk?
3: We would make a mess of his plan.
4: Teljesen összezavarnánk Isten tervét.
3: We would get into the arm of the flesh, and we would interpret in the flesh, and we would operate out of the flesh, and we would produce a mess.
4: Mert a test karjára támaszkodnánk, a testünkből kiindulva cselekednénk, a test akarata szerint, és összezavarnánk mindent.
3: So he only gives us enough light.
4: Tehát csak ő annyi világosságot ad nekünk,
3: understanding,
4: és annyi megértést ad,
3: so we can take the next steps of obedience, and that's all he wants us to worry about.
4: Ami annyi világosságot ad nekünk, hogy a következő engedelmes lépést meg tudjunk tenni, és nekünk nem is kell többel foglalkoznunk.
3: But, and if you're like me, that's very troubling. I don't like that.
4: Hogyha olyanok vagytok, mint én, engem ez nagyon zavar, nekem, én nem szeretem ezt.
3: I don't like this walk of faith, to be honest.
4: Őszintén megvallva, nem szeretek így hitben járni.
3: I want to know what's going on tomorrow, next week, I want to know the 10-year plan.
4: Szeretném tudni, mi történik holnap, meg a jövő héten, meg egy éven belül, meg hogy mi lesz a következő 10 évnek a terve.
3: And I don't really like changes to the plan once I make it.
4: És igazán, hogyha valóban terveket készítek, nem szeretek rajtuk változtatni.
3: In the Proverbs it says, many are the plans of a man.
4: És azt mondja a Biblia is, hogy sok terve van az embernek.
3: But God directs our steps.
4: De Isten irányítja a lépéseinket.
3: He says, in other words, go ahead and plan.
4: Más szóval azt mondja Isten, hogy tervezzél nyugodtan.
3: That's not a bad thing, just plan.
4: Nem rossz dolog az, tervezzél
3: csak. But be very, very flexible.
4: De légy nagyon-nagyon rugalmas.
3: Because when you follow my way,
4: mert ha az én utamat követed,
3: it's almost guaranteed to be in a way that you never could imagine.
4: Akkor nagyon valószínű, hogy olyan utat kell majd bejárnod, amit soha el sem képzeltél volna.
3: Right? And God gives us the confirmations and the signs to tell us when we need to know.
4: És Isten megerősítéseket ad nekünk az útjelzőtáblák segítségével, amelyeken tudatja velünk azt, amit tudnunk kell.
3: If I'm on the road,
4: hogyha az úton megyek,
3: and it says it's 200 kilometers to Graz,
4: és azt mondja a GPS, hogy 200 kilométer van hátra Grazig,
3: what kind of directions messages will I get for probably almost the next 200 miles?
4: Akkor valószínűleg milyen táblákat fogok látni a következő 200 kilométer utamon?
3: Right? This thing isn't going to say anything. It's not going to say anything. It's not going to say anything.
4: Semmit nem fog már, hogy nem fog mondani semmi mást a GPS-t, mert jó fele megyek.
3: I'm on a major highway.
4: Egy autópályán vagyok.
3: I'm on the right road.
4: A megfelelő úton vagyok.
3: I'm in the right direction.
4: Megfelelő irányba megyek.
3: Heading to the right destination.
4: Megfelelő cél felé haladok.
3: What else does this thing need to tell me?
4: Hát akkor mi más kéne, hogy mondjon, miután ezt közölte?
3: I don't need you telling me every 3 minutes, you're on the right road. Keep going. You're on the right road. Keep going.
4: Nem kell, hogy 3 percenként azt mondja nekem, hogy a megfelelő úton haladsz, menj tovább. A megfelelő úton haladsz, menj tovább.
3: And some of us want that, but the God doesn't work that way.
4: Tehát lehetne így, de Isten nem így működik.
3: God puts us on a major highway.
4: Isten rárak minket a megfelelő autópályára.
3: And until you start getting very, very close to where it's time to exit onto another major highway.
4: És itt is ugye látjuk, tehát nagyon közel van a tábla a következő autópályára való ráhajtáshoz.
3: Heaven will be silent. Heaven will remain silent.
4: És hogyha nem, míg nem érkezünk meg a következő elágazásig, ahol le kell mennünk, addig a menny hallgatni fog.
3: Every once in a while on a very long journey, you'll come across a sign.
4: Egy nagyon-nagyon hosszú úton időnként szembe találkozunk egy táblával.
3: You know, that you know that it's in the right direction, it's still several hundred kilometers away, but it's the right direction.
4: Hogy tud, hogy tényleg a megfelelő úton vagy, igaz, hogy még több száz kilométer hátra van addig, de nyugodj meg, a megfelelő helyen vagy.
3: But as we start getting closer to a time for a major change in our lives,
4: de amikor az életünkben jelentős döntésekhez vagy jelentős változásokhoz közeledünk,
3: the Holy Spirit starts giving us little signs, they start saying changes ahead.
4: A Szent Szellem elkezdi ezeket a táblákat elénk adni, amik azt mondják, hogy mindjárt változás lesz, hamarosan változás lesz.
3: When we get close enough, it's things starts to speak up and say exit E9 in 5 kilometers.
4: És amikor már nagyon közel vagyunk a leágazáshoz, a változáshoz, akkor a GPS is megszólal, és akkor kezdi mondani, hogy pontosan melyik kihajtásnál menjünk, és akkor mennyi van hátra még.
3: Right?
4: Így van.
3: So we see our lives are full of confirmations like this.
4: Tehát látjuk, hogy az életünk tele van ilyen ehhez hasonló megerősítésekkel.
3: They come along in a way that we never can really imagine.
4: Amelyek olyan módon jönnek, amelyeket soha el nem képzeltünk volna.
3: But when they happen,
4: de amikor megtörténnek,
3: they very much confirm that we are on the right path, moving in the right direction.
4: Akkor nagyon jól megerősítik, hogy a megfelelő úton haladunk, a megfelelő irányba.
3: Right? And his word is a light then unto our path.
4: És Istennek a beszéd az ösvényünk világossága.
3: If we were to turn out all the lights in this room, if we were to turn out all the lights in this room,
4: hogyha ez ebben a teremben minden lámpát felkapcsolnánk, vagy lekapcsolnánk.
3: We wouldn't be able to see or navigate.
4: Akkor nem látnánk semmit, nem tudnánk tájékozódni.
3: But if I have the light of his word,
4: de hogyha az ő beszédének a szava itt, szavának a fénye itt van,
3: I can navigate anywhere I need to go in this room.
4: Akkor bárhova tudok menni ebben a teremben.
3: I can avoid every stumbling block and stumbling stone that will cause me problems.
4: Minden útakadályt, ami gondot okozhatna nekem, el tudok kerülni, mert látnám és átlépek rajta.
3: I see every obstacle and I see the path in which I need to go.
4: Minden akadályt látnék és minden és tudnám, hogy milyen úton kell haladnom.
3: Aha. So with just enough light to take the next few steps, I can navigate around all over the room.
4: Tehát egy olyan lámpánnal, egy olyan fénynél, aminél csak a következő néhány lépést látom, remekül tudnék közlekedni az egész teremben.
3: And as a believer, I have no fear of stumbling or falling.
4: És mint hívőnek, nekem semmilyen félelmem nincs, hogy elbotlok vagy elesek.
3: Honestly, I don't like this because I like to see much further than just a few steps.
4: Igazából én ezt nem szeretem, mert szeretek többet látni, mint csak két lépést.
3: But God says you don't need to see more than just a few steps. Trust me.
4: De Isten azt mondja, hogy nem kell többet látnod egy-két lépésnél, csak bízz bennem.
3: And quite honestly, this is the way he navigates us through life.
4: És őszintén szólva, Isten így vezet minket az egész életem végig.
3: Right? Just a few steps at a time, and he brings us into our destiny.
4: Egyszerre csak néhány lépést mutat meg, ami előttünk van, és így eljutott minket a végcélig.
3: The Bible calls it the walk of faith.
4: A Biblia ezt a hit utazásának, a hitben járásnak nevezi.
3: I call it very uncomfortable.
4: Én nagyon kellemetlennek nevezem.
3: I learned this fairly early on.
4: Nagyon korán megtanultam ezt.
3: I became a Christian.
4: Ugye megtértem.
3: And ever since I was a little boy, I wanted to be a fighter pilot.
4: Én egy kisfiú koromban ilyen harci gépnek, harci repülőnek a pilótája akartam lenni.
3: And I was on a highway leading me in that direction.
4: És egy olyan úton haladtam, ami ebbe az irányba vezetett.
3: And I began to pray earnestly, God, I am no longer my own, I am yours.
4: És aztán őszintén elkezdtem imádkozni, Uram, többé nem a magamé vagyok, hanem a tiéd.
3: Right? My life is not mine, it is no longer what I want, what is your will for my life?
4: Az életem többé nem az enyém, nem azt teszem, amit én akarok, mi a te akaratod az életemre?
3: For the next 7 years, heaven was silent.
4: A következő 7 évben hallgatott a menny.
3: I was on the right path, heading in the right direction. God had nothing else to say about the subject.
4: A megfelelő úton voltam és a megfelelő irányba haladtam. Istennek nem volt több mondandója a témáról.
3: Finally, as I started getting very close to the final steps needed to become an officer and then go into flight school for pilot school.
4: Aztán lassacskán elérkeztem ahhoz a szakaszhoz, amikor nagyon közel voltam már ahhoz, hogy katonatiszt legyen belőlem, és el kellett volna indulnom a repülős iskola felé.
3: I started seeing all kinds of signs that were coming into my life.
4: És aztán egyszer csak az életemben megjelentek a különböző táblák.
3: And I knew I was coming to a change, a major change in the highway, another new autobahn moving in a new direction.
4: Tudtam, hogy hamarosan le kell térnem erről az autópályáról, és át kell mennem egy másikra, ami egy másik irányba fog vinni.
3: And I didn't know what that really meant.
4: De nem tudtam, hogy igazából ez mit jelent.
3: We never do.
4: Sose tudjuk ezt.
3: until God reveals it.
4: Amíg Isten ki nem jelenti.
3: I went to officer training school. I went to officer training school.
4: Tehát ugye kijártam ezt a tisztképző iskolát.
3: And one day in the middle of a Saturday afternoon, I was sitting on my bed, wide awake.
4: Egy szombat délutánon ott ültem az ágyamban, teljesen ébren voltam.
3: And the Holy Spirit spoke to me.
4: És a Szent Szellem szólt hozzám.
3: That was another rhema word.
4: Ez egy másik réma volt.
3: Spoke it to my conscience.
4: A tudatomnak, lelkiismeretemnek mondta ezt.
3: And it was confirmed by other pieces of the guidance system.
4: És az irányító vezető rendszernek más elemei is megerősítették ezt a rémát.
3: Inner witness, supernatural peace.
4: A belső bizonyságtétel, a természet fölötti békesség.
3: And I just knew that I knew that I knew. I heard God.
4: És egyszerűen csak tudván tudtam, hogy Istent hallottam.
3: Guess what he told me?
4: Mit gondoltok, mit mondott?
3: After 7 years.
4: 7 év után.
3: Of going to school.
4: Ugye járok az iskolába.
3: Becoming a private pilot. Becoming a private pilot.
4: Hogyak a különböző táblák.
3: And I knew I was coming to a change, a major change in the highway, another new autobahn moving in a new direction.
4: Tudtam, hogy hamarosan le kell térnem erről az autópályáról, és át kell mennem egy másikra, ami egy másik irányba fog vinni.
3: And I didn't know what that really meant.
4: De nem tudtam, hogy igazából ez mit jelent.
3: We never do.
4: Sose tudjuk ezt.
3: Until God reveals it.
4: Amíg Isten ki nem jelenti.
3: I joined officer. I would join. Went through officer training school. I went to officer training school.
4: Tehát ugye kijártam ezt a tisztképző iskolát.
3: And one day in the middle of a Saturday afternoon, I was sitting on my bed, wide awake.
4: Egy szombat délutánon ott ültem az ágyamban, teljesen ébren voltam.
3: And the Holy Spirit spoke to me.
4: És a Szent Szellem szólt hozzám.
3: That was another rhema word.
4: Ez egy másik réma volt.
3: Spoke it to my conscience.
4: A tudatomnak, lelkiismeretemnek mondta ezt.
3: And it was confirmed by other pieces of the guidance system.
4: És az irányító vezető rendszernek más elemei is megerősítették ezt a rémát.
3: Inner witness, supernatural peace.
4: A belső bizonyságtétel, a természet fölötti békesség.
3: And I just knew that I knew that I knew. I heard God.
4: És egyszerűen csak tudván tudtam, hogy Istent hallottam.
3: Guess what he told me?
4: Mit gondoltok, mit mondott?
3: After 7 years.
4: 7 év után.
3: Of going to school.
4: Ugye járok az iskolába.
3: Becoming a private pilot.
4: Hogy

0: Teljesen ébren voltam.
1: And the Holy Spirit spoke to me.
0: És a Szent Szellem szólt hozzám.
1: It was another rhema word.
0: Ez egy másik réma volt.
1: Spoke it to my conscience.
0: A tudatomnak, lelkiismeretemnek mondta ezt.
1: And it was confirmed by other pieces of the guidance system.
0: És az irányító vezető rendszernek más elemei is megerősítették ezt a rémát.
1: Inner witness, supernatural peace.
0: A belső bizonyságtétel, a természet fölötti békesség.
1: And I just knew that I knew that I knew. I heard God.
0: És egyszerűen csak tudván tudtam, hogy Istent hallottam.
1: Guess what he told me?
0: Mit gondoltok, mit mondott?
1: After 7 years.
0: 7 év után.
1: Of going to school.
0: Ugye járok az iskolába.
1: Becoming a private pilot. Becoming a private pilot.
0: Hogy pilótává képeztessem magam.
1: Getting degrees in aeronautics.
0: Ebben a repüléstanban szerzek végzettséget.
1: Spending 8 years in the Air Force as an aircraft mechanic.
0: És repülőgép szerelőként már 8 évet töltöttem a légierőnél.
1: After 7 years of all that work.
0: Miután 7-8 évig így dolgoztam.
1: I'm sitting on my bed.
0: Ott ülök az ágyamban.
1: And the Holy Spirit, the word of the Lord, the rhema speaks to me.
0: És akkor Istennek, Szent Szellem által a rémája megszólal a szívemben.
1: He says, I don't want you to be a fighter pilot.
0: És azt mondja, hogy azt akarom, hogy...
1: I almost got up off my bed and screamed.
0: Hogy nem akarom, hogy vadászpilóta legyél.
1: I don't want to be a fighter. I don't want you to be a fighter.
0: Igen, tehát hogy nem akarom, hogy vadászgéppilóta legyél.
1: I was thrown into shock.
0: Teljesen megrázott ez a hír.
1: What do you mean that you want me to be a fighter pilot?
0: Hogy érted ezt, hogy nem akarod, hogy ilyen pilóta legyek?
1: And you can imagine how this played out. I mean, this was not funny. I was seriously, seriously angry and confused.
0: El tudhatják képzelni, hogy milyen gondolatok indultak el a fejemben. Ez egyáltalán nem volt vicces, mert teljesen elkezdtem haragudni ezért a dologért, teljesen össze voltam zavarva.
1: If I had a dog, I would have kicked it.
0: Ugye lett volna a kutyám, belerúgtam volna.
1: I don't understand.
0: Nem értettem.
1: Now, this is what I now understand.
0: Most már értem.
1: If the Lord would have told me and gave me that word anytime sooner than when he did,
0: hogyha az Úr bármikor korábbi pillanatban adta volna nekem ezt az üzenetet,
1: I would have done what we all do all the time.
0: Azt tettem volna, amit mindannyian állandóan csinálunk.
1: I would have misinterpreted it and I would have got into the flesh.
0: Félreértelmeztem volna az üzenetet és elkezdtem volna test szerint cselekedni.
1: You see, he said he didn't want me to be a fighter pilot. He didn't say he didn't want me to be an officer.
0: Azt mondta tehát az Úr, hogy nem akarja, hogy vadászpilóta legyek. De azt nem mondta, hogy nem akarja, hogy tiszt legyek.
1: You see, I was sitting there on that bed in the dead center of his will.
0: Tudjátok, ott ültem az ágyamon, és Isten akaratának a közepén voltam.
1: I immediately processed all that with my mind, and I assumed that all that I had been doing for 7 years was wrong.
0: Hirtelen az agyammal elkezdtem feldolgozni az egész témát, és arra a következtetésre jutottam, hogy amit az elmúlt 7 évben csináltam, az mind téves volt.
1: And that wasn't true at all. That wasn't true at all.
0: De ez egyáltalán nem volt igaz.
1: Right? God tells us only what we need to know when we need to know it.
0: Isten mindig csak azt mondja meg nekünk, amit tudnunk kell, és csak akkor, amikor tudnunk kell.
1: Because we will mess it up if he didn't.
0: Mert hogyha nem így tenne, akkor összezavarnánk mindent.
1: And so I realize now I look back that was I was in God's perfect will all along.
0: Tehát most visszatekintve már látom, hogy mindvégig Isten tökéletes akaratában voltam.
1: But at the end of 7 years, where I was in that moment of time, that moment of training.
0: De a 7 év elteltével, amikor ennek a kiképzésnek ebben a pillanatában voltam.
1: He's saying, okay, son, time for a major exit. I am moving you in a new direction.
0: Akkor azt mondta Isten, hogy rendben van, fiam, itt az ideje egy váltásnak, hamarosan retérsz erről a pályáról.
1: And that Autobahn didn't lead to flight school and becoming a fighter pilot.
0: Tehát és ez az új út, ez nem a repülőiskolába vezetett, ahol ugye vadászgéppilóta lettem volna.
1: That path was going to lead me into full-time ministry.
0: Hanem ez az út, ez a főidejű, teljes idejű szolgálat felé vezetett.
1: And a completely different direction in my career in the Air Force.
0: És a légierőnél is a pályámat egy egészen más irányba vitte.
1: I then went to a school, a technical school when I graduated for 6 months.
0: Tehát 6 hónapra elmentem egy ilyen műszaki iskolába, miután ezt elvégeztem.
1: And at the end of that 6 months, we had 20 people in my class, everyone got their next assignments.
0: 20-an voltunk ebben az osztályban, a 6 hónap végén mindenki megkapta a következő szolgálati helyére a parancsot.
1: And normally coming out of that school, everyone will, and we all would put what we wanted on these forms that we filled out.
0: És általában ennek az

0: iskolának a végén mindenki kitölthette egy kérdőíven, hogy mit szeretnénk csinálni.
1: And normally everyone gets their first or their second choice.
0: Általában mindenkinek volt egy elsődleges iránya vagy választása, meg egy másodlagos lehetőség.
1: Now I have been in the Air Force for 8 years. I was not new to the Air Force.
0: Én már a légierőnél voltam 8 éve, tehát nem volt nekem ez új hely.
1: So I know how things work.
0: Tudom, hogy hogyan működnek ott a dolgok.
1: And so I put on my 3 top bases that I want.
0: Úgyhogy ráírtam, hogy mi az a 3 fő bázis, ahova szeretnék menni.
1: And then next, if you want to go fill in more detail, I put in the next 3 major commands that I would go to.
0: És akkor leírtam, hogy mi a következő 3 fő hadtest, amihez menni szeretnék ezen belül.
1: So I filled that out.
0: Úgyhogy ezt is kitöltöttem.
1: And then I put on here, look at the back.
0: Aztán megnéztem a, odaírtam, hogy fordíts.
1: Turned the form over, and then I gave him a whole half a paragraph of all my other I desires.
0: És akkor egy egész bekezdést írtam a papír másik oldalára arról, hogy mi mindent szeretnék.
1: And the day the assignments release, finally.
0: És aztán eljött az a nap, amikor kiadták mindenkinek a parancsot.
1: And the commander of the class, the professor of the class.
0: És az osztálynak a parancsnoka, a tanára.
1: He's got 20 sets of assignments in his hand. No, it's 19 sets of assignments in his hand.
0: Kezében 19 ilyen kiküldési parancs volt.
1: Congratulations, congratulations.
0: Gratulálok. Right?
1: Everyone in the class got either their first or sometimes their second choice.
0: És az osztályban mindenki megkapta vagy azt, amit előszörre írt be, mint lehetséges, vagy a második helyre írta be, hogy mit szeretne.
1: I'm sitting there saying, what about me? I didn't get an assignment.
0: Én meg ott ülök a helyemen, és azon tűnődöm, hogy én miért nem kaptam valamilyen elbocsátó papírt.
1: He says, well, oh, Kreiner, I don't know what the problem is. And he says, you'll have to call the personnel center. He said, My teacher said, I don't know why you didn't get an assignment. Call the personnel.
0: Ja, igen, és akkor azt mondja nekem ez a tanár, hogy nem tudom, hogy maga miért nem kapott parancsot, úgyhogy fölhívom a személyzeti tisztet, vagy ide hívom.
1: And I'm thinking to myself, this isn't good.
0: És akkor már éreztem, hogy itt valami nem lesz jó.
1: You know, God is doing something again, and I absolutely don't like this.
0: Isten már megint valami új dolgot csinál, amit nem tudok, és ezt nem szeretem.
1: Isn't it funny how we sing and we pray, God take us, God use us, right?
0: Nagyon szép dolog, amikor itt lelkesen énekelünk örömmel, hogy Uram, védj a kezedbe és használj engem.
1: One way, Jesus, there's no one else I live for.
0: Egy út van, Jézus, és semmi másért nem akarok élni.
1: My life is yours, do with it as you will.
0: Uram, a tiéd az életem, tégy vele, amit akarsz.
1: Until he starts actually doing that, and then we cry.
0: Amíg Isten ezt el nem kezdi csinálni, mert akkor elkezdünk visítani.
1: So I call up the personnel office.
0: Úgyhogy fölhívtam a személyzeti irodát.
1: Give him my name and my social security and my number.
0: Megmondtam, mi a nevem, mi a számom.
1: This is Lieutenant Wait, I'll get back, you know, so he comes, you know, comes back.
0: Mondták, várnom kell, amíg visszajön az ügyeletes.
1: He says, don't call us, we'll call you.
0: Vagy az illetékes, és az megvártam, míg visszajön az illetékes. Tíz, és mondta, hogy ne maga hívjon minket, majd mi hívjuk magát. És akkor megkérdeztem magamtól, ez meg mit jelent?
1: I can't believe it.
0: El sem hiszem, hogy ez történik.
1: About a week or two later, you know, I hear nothing.
0: Körülbelül 1-2 héttel később még mindig semmit nem hallottam felőlük.
1: And finally, an assignment releases.
0: De végül megkaptam a parancsot.
1: I didn't get my number one or number two.
0: Én nem az első vagy a második választásomat kaptam meg.
1: I didn't get my number three.
0: Még a harmadikat se.
1: I didn't get any of the major commands that I wanted to go into.
0: Nem soroltak be egyik hadtestbe se, ahova szerettem volna menni.
1: Each major command has 50 bases they could have sent me to. Not one of them.
0: Tehát 50 bázis van, ahova lehetett volna menni. Egyik se volt.
1: And they obviously didn't even read the back page.
0: Igazából el se olvasták, hogy mit írtam.
1: And they sent me to the San Antonio to a base, a logistics base in Texas. It was nothing that I didn't even know what that was.
0: Hanem elküldtek Texasba, San Antonioba, egy olyan logisztikai bázisra, amiről nem is tudtam, hogy van, és azt sem tudtam, mit csinálnak ott.
1: And I show up there.
0: Aztán megjelentem ott.
1: 2,400 civilians.
0: És ott van 2,400 civil.
1: Colonel that ran it.
0: Az egészet befedezte, tehát főnöke volt az egésznek, egy ezredes.
1: And a brand new second lieutenant that shows up at his door.
0: És akkor hirtelen egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen másodőrmester megjelenik hirtelen az ajtajánál. Mi? Egy hadnagy megjelenik az ajtajánál, ez voltam én.
1: God sent me to an air logistics center that had absolutely no positions for young officers. None.
0: Tehát Isten engem egy olyan logisztikai bázisra küldött, ahol egyszerűen nem volt fiatal tiszteknek pozíció, tehát nem volt olyan állás, ahova betettek volna.
1: They just bring in a full colonel to run it. Everyone else is civilians.
0: Csak egy ezredest odaraktak, hogy vezesse az egészet, mindenki más civil volt.
1: And I get sent there.
0: És engem oda küldtek.
1: I couldn't dream that up.
0: Tehát, hogyha a legvadabb álmot próbáltam volna megálmodni, akkor se tudtam volna ezt álmodni.
1: And the whole time, I know this is the God's will.
0: És mindvégig tudtam, hogy ez Isten akarata.
1: And actually, I'm actually pretty impressed at how God can manipulate things to bring His will to pass. I was pretty impressed.
0: Igazából nagyon nagy benyomást tett rám az, hogy Isten hogyan tud minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy a maga akaratát megtegye.
1: I still didn't like it, but it's like, okay, I'm impressed. This is really impressive.
0: Még mindig nem tetszett, ami történik, de mondtam, hogy Uram, most megfogtál, ez nagy teljesítmény volt.
1: And I'm just walking by faith, taking one painful step at a time.
0: Egyszerűen hídben kellett járnom, engedelmességben, és egyszerre csak egy lépést láttam magam előtt.
1: I'm not having any fun at all in this.
0: Őszintén szólva, egyáltalán nem volt ez mulatságos.
1: And I'm having to trust God against all trust and my all understanding.
0: Én tudtam, hogy bíznom kell Istenben az egész értelmem minden ellenére.
1: To make a long story short, to kind of overview the next 4 years.
0: Hogy röviden mondjam, áttekintve az ezt követő 4 évet.
1: Another drink, relax. Don't pray for the speaker, pray for the interpreters.
0: Ne ő érte imádkozatok, hanem értem.
1: I shared with you some of the stories of what happened as we reorganized that division that I was in.
0: Ugye már elmondtam nektek néhány dolgot arról, hogy hogyan szerveztük át ezt az egész helyszínt, ahol ott voltam.
1: As a result of the reorganization, we completely changed the management approach and how we did business.
0: És ennek az átszervezésnek a következtében az egész vezetői testületnek a hozzáállását, magatartását megváltoztattuk az egész vállalkozáshoz.
1: And after about 4 years, the Department of Defense sent down a team to go down and see what we were doing in this division.
0: És körülbelül 4 év múlva a Védelmi Minisztérium kiküldött hozzánk egy bizottságot, hogy megnézzék, hogy mit is csinálunk mi itt.
1: And I got a call one day from the colonel.
0: Felhívták az ezredesemet egy nap.
1: And he says, you need to prepare for a presentation. We have a team from the Department of Defense coming down. And you need to do a presentation of explaining what we're doing.
0: És azt mondták az ezredesnek, hogy készüljön fel egy bemutatóra, mert a Védelmi Minisztériumból küldünk önökhöz egy csapatot, akik tanulmányozni fogják, hogy önök ott mit csinálnak, és készüljenek fel arra, hogy ezt nekünk megmutassák.
1: And so I prepare for this briefing. I don't know what to expect this particular day.
0: Hát ugye vártam ezt a napot, nem voltam nagyon izgatott, átgondoltam, imádkoztam e felől a bemutató felől.
1: And the door opens.
0: És aztán kinyílt az ajtó.
1: In walks an army colonel.
0: És akkor egy hadseregbeli tábornok sétál be.
1: And a navy colonel.
0: Egy haditengerészeti tábornok.
1: And the marines
0: tehát a tengeralattjárósoktól, meg a légierőtől, mindenkitől jött egy tábornok.
1: And this civilian in a suit, that obviously was very important.
0: És valaki jött még civil öltönyben is, aki biztos nagyon fontos ember lehetett.
1: Don't have time to tell the whole story.
0: Nincs időm elmesélni az egész történetet.
1: But they took what we did. They took what we were doing.
0: Tehát megnézték, hogy mit csinálunk ott.
1: They made it the standard for the entire Department of Defense across all the 22 depots.
0: És akkor úgy döntöttek, hogy az egész Védelmi Minisztérium alá tartozó mind a 22 depóba bevezetik azt a rendszert, amit mi csináltunk.
1: At that time the Lord spoke to me that I was to step off of full-time active duty and I was to come on staff with the church and go into full-time ministry.
0: És az Úr akkoriban már kezdett szólni nekem, hogy főidejű gyülekezeti szolgálóvá kell majd válnom.
1: So at this point I had already, another major exit.
0: Tehát ekkor már közeledtem tehát egy jelentős újabb kijárathoz.
1: Complete new direction for me and my family.
0: Az autópályámon, ami egy teljesen új irányt ad az én életemnek és a családomnak.
1: I didn't want to do this.
0: Nem akartam ezt tenni.
1: But I got clear word.
0: De egyértelmű üzenetet kaptam róla Istentől.
1: Lots of confirmations.
0: Nagyon sok megerősítést kaptam rá.
1: And I knew that it was God's will.
0: És tudtam, hogy ez Isten akarata.
1: And I'll never forget this senior executive leader from the Department of Defense.
0: Soha nem fogom elfelejteni ezt a nagyon magas szintű vezetőt, aki a Védelmi Minisztériumból jött ki.
1: He says, after we were walk touring around, he says, I want you to come up there to work for me.
0: Mert miután megtekintette ez az egész bizottság, az egész telepet, amit mi ott vezettünk, és ott mit csinálunk, azt mondta ez az öltönyös úriember, hogy azt akarom, hogy csatlakozzon hozzám és dolgozzon mellettem.
1: He wanted to pull me out of that assignment, and he would personally make sure that I get reassigned to work for him.
0: Mondta nekem, tehát ki akart venni engem erről a munkahelyről, és ő személyesen el akarta intézni, hogy személy szerint az ő munkatársa legyek.
1: To help oversee the implementation across the entire Department of Defense.
0: Hogy az egész Védelmi Minisztérium alá tartozó minden helyszínen felügyeljek arra, hogy hogyan viszik át a gyakorlatba azt, amit mi ott kipróbáltunk.
1: I said, sir, I appreciate the offer, but I can't do that.
0: És azt mondtam, uram, nagyra értékelem az ajánlatát, de nem tudom elfogadni.
1: Because I am resigning and I am leaving the active duty Air Force.
0: Mert éppen készülök leszerelni, el fogom hagyni a légierőt.
1: He said, you can't do that.
0: És azt mondta, ezt nem teheti meg.
1: I said, yes, I can.
0: Mire azt mondtam, de megtehetem.
1: He says, what are you gonna do?
0: És mit fog csinálni, kérdezte.
1: He said, you said what?
0: És akkor itt morogtam valamit, megérdezte, tessék? Megint elmorogtam valamit.
1: He's still not here. I still didn't hear you. What?
0: Még mindig nem hallom, hogy mit fog csinálni.
1: I'm going into ministry.
0: Szolgáló leszek.
1: You looked at me like, what?
0: Rám nézek, micsoda?
1: Yeah?
0: Igen,
1: I'm going into ministry.
0: Szolgáló leszek.
1: I'm exiting on E-75 and moving in a new direction.
0: Ezen és ezen a kijáraton ki fogok menni, az autópályáról is egy másik irányba fogok elindulni.
1: See, I didn't say this to him, but I was thinking it. I didn't say this to him, but I was thinking it.
0: Igen, tehát ezt én csak gondoltam, persze neki nem így mondtam el.
1: You don't assign me, God assigns me.
0: Tehát nem ön fogja megállapítani a következő helyemet, hanem Isten.
1: I wish you would be the one to assign me, that would be great, but...
0: Tehát nagyszerű lenne, én nagyon szeretném, hogyha Isten ezt mondta volna nekem, de nem ezt mondta.
1: And it was not God's will.
0: De Isten akaratában akarok lenni.
1: I can go on and on with examples of that.
0: Tehát folytathatnám erre a példákat még a végtelenségig.
1: And how God didn't tell me what I needed to do until exactly when I needed to do it.
0: Arról, hogy Isten hogyan nem mondta meg nekem soha, hogy mit kell majd tennem egész addig, amíg meg nem kellett tenni.
1: And that's the way it is in life for most of us.
0: És a legtöbbünk életében ugyanez a helyzet.
1: It's very long, long stretches on the autobahn, moving in the simple direction and being faithful in the little things, faithful in the natural things, faithful in serving.
0: Nagyon hosszú utakat kell megtennünk az autópályán, anélkül, hogy bármilyen jelzést kapnánk, hűségesnek kell lennünk a kis dolgokban, a feladatainkban, hűségesnek kell lennünk minden részletben.
1: And when he appoints the time to change direction and season,
0: és amikor eljön Istennek az ideje arra, hogy mi irányt váltsunk, vagy egy másik időszak kezdődjön az életünkben,
1: I promise you, he is very good at letting you know.
0: Akkor én biztosítalak titeket afelől, hogy ő nagyon jó abban, hogy tudassa velünk, hogy mi következik.
1: But the bad news is, he only lets you know when you need to know.
0: De az a rossz hír ebben, hogy csak akkor tudatja veletek, amikor tudnotok kell.
1: I was on a missionary trip to Yugoslavia in 1979.
0: 1979-ben Jugoszláviában voltam missziós úton.
1: And I witnessed to family and friends.
0: A családtagokat látogattam, meg rokonokat, barátokat.
1: And when I was coming back from that trip, the Lord spoke to me.
0: És amikor hazamentem erről az útról, akkor az Úr szólt hozzám.
1: It was a rhema word that he spoke to my conscience, so I heard this.
0: Ez egy réma volt, amit a tudatomnak mondott.
1: He said, this is the land I am calling you to minister.
0: És azt mondta az Úr, hogy ebbe az országba hívlak téged szolgálni.
1: I said, wow. I don't know if that's good or bad. I don't know.
0: Nem tudtam, nem tudtam, hogy ez jó hír vagy rossz hír.
1: I don't know if I should get fearful, excited.
0: Nem tudtam, hogy lelkesedjek vagy féljek.
1: So I figured surely this will happen in a couple years.
0: Úgyhogy biztos voltam benne, hogy ez a következő néhány évben belül meg fog történni.
1: In fact, I had it all planned out.
0: Igazából már el is terveztem az egészet.
1: I'll take my final assignment to Europe.
0: Hogy az utolsó.
1: My final active duty assignment to Europe.
0: Tehát hogy az utolsó szolgálati kiküldetési helyemet próbálom majd úgy intézni, hogy Európában legyen.
1: And when I hit retirement age, I'll retire and I'll be in Europe.
0: Akkor, és amikor eljön majd a nyugdíjaztatásom, tehát a visszavonulásomnak a életkora az életembe, akkor visszavonulok, vagy leszerelek, és már Európában leszek eleve.
1: right? And I'm here, my family's here, my car's here, my furniture's here. That's a good deal. Smart.
0: És akkor itt leszek, és a családom is itt lesz, és az autóm is itt lesz, a pénzem is itt lesz, házam is, úgyhogy ez egy nagyon jó üzlet lesz így.
1: Smart. It's just, this is, that's how I would do it.
0: Ez egy okos dolog, hát így kell ezt csinálni.
1: So now, 4 years later, I am getting off of active duty and going into full-time ministry.
0: És akkor 4 évvel később pedig már arra készülök, hogy abba hagyom a katonai pályát, és főállású szolgáló leszek.
1: And I'm thinking to myself, God, how is this going to all happen? It's impossible. You're contradicting yourself.
0: És akkor arra gondoltam, hogy Istenem, hát hogy fogod ezt megvalósítani? Ez a dolog így nem fog működni, tehát te most önmagadnak mondasz ellent.
1: If I take that highway right there, that will never, ever, ever lead me to Yugoslavia on the other side of the world. It ain't gonna happen.
0: Hogyha én most kimegyek az autópályáról ezen a kihajtón, amit te mutattál nekem, abban hagyom a katonáskodást, akkor soha-soha ez az út engem nem fog Jugoszláviába vinni.
1: So from the time I get the word, from the time I received this word, 1979.
0: Abban az időben, amikor megkaptam ezt az üzenetet az Úrtól, 79-ben.
1: Fast forward now, 28 years.
0: Onnantól 28 év telt el.
1: I've been recalled back to active duty again, amazingly.
0: Megdöbbentő módon visszahívtak a seregbe.
1: Chances of 1 to 100 billion to 1, but I'm the one.
0: Körülbelül a 100 milliárd az egyhez az esélye annak, hogy ez megtörténik, de én pont ez az egy lettem.
1: And now I'm a colonel at the Pentagon on the Air Staff in Washington.
0: És akkor egyszer csak már Washingtonban a Pentagonban voltam ezredes.
1: I can remember sitting there at my desk the first day and saying, I just can't believe this.
0: Emlékszem, hogy első nap ott ültem az íróasztalomnál, és azt mondogattam, el sem hiszem, hogy ez történik.
1: I couldn't dream this up if I was a science fiction writer. I couldn't dream this kind of
0: stuff. Még hogyha sci-fi író lennék, se tudtam volna ezt megálmodni.
1: Right? And I'm on active duty for about 2 years now.
0: Aztán 2 éve voltam már szolgálatban.
1: 28 years after I received that word about going back to Europe.
0: Tehát 28 évvel azután, hogy megkaptam ezt az üzenetet az Úrtól, hogy eljövök Jugoszláviába, Európába.
1: And I'm now 2 years from retiring off of being eligible to retire off of active duty.
0: És ott vagyok egy pillanatban, amikor 2 éven van hátra addig az életkorig, amikor leszerelhetek.
1: Somehow I found myself back over on this side here, but I still have no idea how God's going to possibly get me overseas.
0: Tehát valahogyan ebbe az irányba akartam én magamat valahogy terelni, de nem tudtam Isten, hogy fog engem tengeren túlra elvinni.
1: And one day this sergeant comes walking into my office in the afternoon.
0: És egy délután az őrmester nem, egy délután bejött az irodámba.
1: I answered whatever question he had.
0: Aztán volt néhány kérdése, válaszoltam rá.
1: And I said, oh, by the way, Mike, what exactly is it that you do? What's your job, you know? Because I didn't really know.
0: És aztán egyszer csak megkérdeztem, mielőtt kiment az irodából, hogy tulajdonképpen ön mit csinál itt? Mi a maga konkrét feladata?
1: He says, I'm in the office, we write all of the policy for the movement of household goods and furniture for the Air Force.
0: Mi vagyunk azok, akik megírjuk azokat a forgatókönyveket, amelyek segítségével a légierőnek mindenféle, hát a légierő dolgozóinak, amikor költöztetni kell őket, hogy hogyan kell elköltöztetni mindenféle háztartási bútorukat, meg eszközöket, meg minden.
1: So I said, well, let me tell you, explain my situation. I'm going to retire in 2 years, but I'd like to move to Europe.
0: És akkor azt mondtam neki, hogy hadd mondjam már el az én helyzetemet magának. Az van, hogy 2 év múlva akarok leszerelni, és Európába akarok költözni.
1: He says, let me check on that. Goes back to his office, you know, makes some phone calls, looks up some regulations.
0: És akkor ez az illető visszamegy az irodájába, néhány telefonhívást lebonyolít, megnézi, mik a szabályozások ebben a helyzetben.
1: And he comes back into my office and says, no problem. The Air Force will ship you wherever you'd like to go when you retire.
0: És akkor visszajön az irodámba, és azt mondja, hogy semmi probléma nincsen, amikor ön le fog szerelni, akkor a légierő mindenét elviszi oda, ahova csak akarja.
1: But I can't tell you about all of the political stuff. In other words, you know, the residency and working with the government to be able to live there. You're going to have to. I can't help you with that. I don't know anything about Slovenia.
0: De azt mondta, hogy de semmit nem tudok a politikai helyzetről, nem tudom, hogy kell ott letelepedési engedélyt, meg lakhatartózkodási engedélyt szerezni. Szlovéniában egyszerűen hogyan tudom a kormánytól engedélyt kapni, hogy ott lakjon meg, tehát ezben nem tudok segíteni.
1: So he said, I'd recommend you go to the Slovenian embassy down Washington D.C.
0: Azt mondja, azt javaslom, hogy Washingtonban menjen el a szlovén nagykövetségre. És kérdezze meg.
1: So he walks out the office, I feel a little bit more encouraged.
0: És akkor, amikor kisétált az irodámból, már kicsit jobban fel voltam bátorodva.
1: So I go to the internet.
0: Rámentem az internetre.
1: And I do what probably most of us do, I Google up what you don't know, you Google it, right?
0: Általában azt csinálom, amit ugye mi is szoktunk csinálni, valamit nem tudunk, akkor a Google-ba rámegyünk, hogy mit mond róla.
1: Slovenian Embassy Washington.
0: És akkor Szlovén nagykövetség Washington.
1: Okay, pulls up the website.
0: Följön a honlap.
1: I start searching around.
0: Kezdem ott keresgélni rajta a dolgokat.
1: And there they have a news board, a news.
0: És volt egy ilyen hirdető táblájuk itt, egy ilyen hirdető doboz a.
1: And I'm reading and it says we have the top representative from the Slovenian Interior Ministry from Ljubljana, the capital.
0: És azt mondja, hogy éppen itt van nálunk Ljubljanából, Szlovénia fővárosából egy nagyon magas rangú kormányzati tisztviselő.
1: And he is here in Washington DC at the embassy putting on a special presentation.
0: És itt van most Washingtonban, ezen a nagykövetségen, és egy ilyen bemutatót fog, egy előadást fog tartani.
1: For anyone that's interested in citizenship and residency in the country of Slovenia.
0: Mindenki számára, aki Szlovéniába szeretne bevándorolni, illetve ott lakhatási engedélyt akarna kapni.
1: And so I did what you would do.
0: Hát azt tettem, amit ti is tennétek.
1: I can't believe this.
0: Hát ezt nem tudom elhinni, hogy ez történik velem.
1: As I look at what time is this, when is this going to be?
0: Megnéztem, hogy mikor történik ez az előadás.
1: In 2 hours.
0: Két óra múlva kezdődik.
1: So I close the computer.
0: Bezártam a laptopot.
1: Get on the subway.
0: Lementem a föld alattira, és akkor megjelentem ott a követségen.
1: Walk in 5 minutes before it starts.
0: A előadás kezdete előtt 5 perccel sétáltam be.
1: God wouldn't have it any other way.
0: Istennek semmi más módszere nem lehetett volna erre, persze.
1: Sit there and listen to this guy do his presentation.
0: Leülök a teremben, ez az ember elmondja maga előadását.
1: He said, now I would be happy to interview anyone that would like to personally be interviewed for your situation.
0: És azt mondja, hogy na most, amikor befejezi, hogy na most nagyon szívesen elbeszélgetnék itt bárkivel, hogy meghallgassam az ő személyes
1: so
0: ügyét.
1: I meet this guy.
0: Oda mentem hozzá.
1: You know, how you doing? Here
0: hogy van? Örülök,
1: here's
0: hogy találkozom.
1: Top guy from Ljubljana, Slovenia. Okay?
0: Tehát ő volt a legfőbb ember ott Ljubljanában.
1: Could you imagine if I had gone through the normal channels and worked our way up to the embassy and the bureaucracy in Ljubljana?
0: El tudjátok képzelni, hogyha a rendes ügymenetet végigcsináltam volna, az egész bürokrácián átküzdködtem volna magam a nagykövetségen, hogy meddig tartott, meg hogy lett volna ez?
1: 7 years later, I would have never reached this guy.
0: Még 7 év múlva se értem volna el ehhez az emberhez.
1: Right?
0: Így van.
1: Here the guy says, so what's your situation?
0: And I tell him. Megkérdezi, hogy na mi a ön helyzete? Elmondtam neki.
1: Your mother and your father were both born in Slovenia, Maribor.
0: A szülei Mariborban, Szlovéniában születtek, igen.
1: He says, you probably didn't realize this, but you've been a Slovene citizen all your life.
0: És azt mondja az ember nekem, hogy biztos, hogy ön nem tudott erről, vagy talán nem tudott erről, de ön egész életében szlovén állampolgár volt.
1: Here's my card. Here's my email. Here's my email. My card.
0: Tehát az e-mail címemet, a névjegykártyámat odaadtam neki.
1: You send me your parents' birth certificates to me directly, and I'll take care of it.
0: Illetve ő odaadta nekem az ő kártyáját, azt mondja, hogy a szüleinek a születési anyakönyvi kivonatát, hát küldj el közvetlenül nekem.
1: Long story short, a few months later, I got my birth certificates, my marriage certificates in Slovene.
0: És akkor hamarosan, illetve néhány hónap leforgása alatt, hogy röviden mondjam el, megvolt szlovénul már mindenféle születési anyakönyvi kivonatom, meg minden megvolt.
1: Do you suppose God knew that in 1979?
0: Gondoljátok, hogy Isten ezt már 79-ben tudta?
1: Of course he did.
0: Persze, hogy tudta.
1: Do you suppose that he would see fit to tell me sometime sooner?
0: No. Gondoljátok, hogy alkalmasnak tartotta volna az, hogy ezt nekem korábban elmesélje?
1: No.
0: Nem.
1: Now, son, you're not going to need to know the specifics. The Lord is thinking this, okay? Aha. When you don't need to know the specifics.
0: Tehát ugye az Úr azt gondolja, hogy neked nem kell tudni a részleteket.
1: For about another 28 years.
0: Körülbelül még 28 évig.
1: Because I'm gonna move you in 30 years.
0: Mert én 30 év múlva foglak téged oda költöztetni.
1: Okay? So around 28 years, I'm gonna start giving you some signs.
0: És akkor 28 év elteltével elkezdett nekem jelzéseket adni.
1: Some divine confirmations of his will.
0: Néhány isteni megerősítést az ő akaratát illetően.
1: And at the right time, I will show you exactly how to exit.
0: És a megfelelő pillanatban megmutatta pontosan, hogy melyik kiáraton menjek ki.
1: I received that word in December of 1979.
0: 1979-ben kaptam az üzenetet.
1: And I moved into my apartment in December of 2009, exactly 30 years later to
0: 2009 novemberében költöztem be a lakásomba Szlovéniában, pontosan 30 évvel később.
1: So, you know, as I understand these things, God's guidance system.
0: És tudjátok, ahogy most már értem, hogy Istennek a vezetési rendszere hogyan működik.
1: I see that we live life, we look forward in faith.
0: Látom, hogy úgy éljük az életünket, hogy hittel nézünk előre.
1: And we look back with understanding.
0: Visszafelé pedig megértéssel nézünk.
1: Right? I look forward no more than a couple steps at a time.
0: Amikor előre nézünk, akkor egy-két lépésnél soha nem látunk többet egyszerre.
1: But let me promise you, when you look back and watch 30 years of God's guiding you, it's an amazing thing.
0: De arra biztosítalak titeket, hogyha visszafele néztek és látjátok, hogy 30 éven keresztül Isten hogyan vezetett titeket, az valóban megdöbbentő.
1: Amen?
0: Így van.
1: So, many examples of confirmations.
0: Tehát nagyon-nagyon sok példát mondhatnék az ilyen megerősítésre.
1: Usually they confirm something we're already sensing.
0: Általában ezek olyasmit erősítenek meg, amit mi már érzünk.
1: And we see that God then will begin to start opening and closing doors.
0: És elkezdjük látni, hogy Isten bezár ajtókat, meg kinyit ajtókat.
1: And we need to be able to discern between God's favor and God's resistance.
0: Meg kell tanulnunk különbséget tenni Isten jó akarata, kegye és Isten ellenállása között.
1: Sometimes we will read God's favor as confirmation that we're on the right path.
0: Néha Isten jó indulatát, kegyét úgy értelmezzük, mint hogy ha megerősíteni azt, hogy amerre megyünk, az jó.
1: The danger with this is we got to be very careful that we don't misinterpret.
0: Az a veszély ebben, hogy nagyon vigyázzunk el arra, hogy ne értelmezzük tévesen az eseményeket.
1: Because sometimes the resistance isn't from God, sometimes the resistance is of the enemy.
0: Mert néha az ellenállás nem Istentől van, hanem az ellenségtől.
1: So we can't always just look at favor as is indication of God and resistance is indication it's not God. It isn't that simple.
0: Tehát nem annyira egyszerű a helyzet, hogy mindig azt kell gondolnunk, hogy ha jó indulattal, keggyel találkozunk, az mindig Istentől van az helyzetben, és az ellenállás mindig az ördögtől.
1: Sometimes
0: van.
1: The enemy will use favor to try to distract.
0: Néha az ellenség nyit nekünk ajtókat, ilyen jó indulatot ad irányunkba valaki részéről azért, hogy elterelje a figyelmünket.
1: As I was moving to the last 2 years before I moved.
0: Ahogy az ide költözésem előtti 2 évet elkezdtem.
1: I was praying, God, is there any other direction? Am I missing it? I was going through the process, the God's guidance system.
0: Imádkoztam, hogy Istennek a vezetési rendszere irányítson engem, és nehogy eltéveszem az ő akaratát.
1: And one day out of the blue I get a phone call.
0: És aztán egyszer csak a semmiből jött egy telefonhívás.
1: From the general's office and wanting to me to apply for a particular position.
0: A tábornoki kartól, akik azt akarták, hogy egy bizonyos pozícióra jelentkezzek.
1: And it was a very, very interesting and very tempting position.
0: És ez egy nagyon érdekes és nagyon megkísértést jelentő, nagyon csábító ajánlat volt.
1: And I get another call from another 2-star general that I knew.
0: És egy másik 2 csillagos tábornoktól is kaptam telefonhívást.
1: In fact, at this time I had 3 different 2-star generals that were interested in reassigning me.
0: Igazából ebben az időszakban 3 darab ilyen 2 csillagos tábornok volt arra abban érdekelt, vagy akart engem a saját irányába mozdítani így pozíciójában.
1: And I had to discern that. Is this divine favor or is this the enemy distracting me?
0: És igazából nekem fel kellett ismernem, hogy ez egy isteni jó indulat, amit most tapasztalok, vagy pedig az ellenség akarja elterelni a figyelmemet.
1: And if I went down that path with the impression that they're going to groom me to become a general officer.
0: És tulajdonképpen, hogyha ebbe az irányba mentem volna, akkor milyen tiszt lettem volna belőle? Egy ilyen tábornoki tiszt, vagy mi lettem volna?
1: I would have to remain in the Air Force for another 10 years.
0: És akkor további 10 évre a légierőben kellett volna maradnom.
1: And I, well, I'll be 10 years older, that's not that bad, I'm not that old.
0: Hát végül is nem vagyok még túl öreg, ez nem egy túl rossz hír, vagy lehetőség.
1: Not everyone gets a chance to be a general officer.
0: Végül is nem mindenkinek van erre esélye, hogy egy ilyen tábornoki tiszt legyen belőle.
1: 10 years of active duty would be good for my family, good for my kids.
0: Hogyha 10 évig ezt csinálnám, az jó lenne a családomnak, jó lenne a gyerekeimnek.
1: And you can see how you can spend lots of time thinking this way.
0: És hát nagyon sok időt el tudtam volna azzal tölteni, hogy erről gondolkodom.
1: Bottom line is, the Lord confirmed to me I didn't have the witness, I didn't have the peace, none of the other guidance systems were aligning themselves.
0: De a lényeg az ebben a dologban, hogy az Úr ezt nem erősítette right? meg bennem, nem igazolta, az a vezetési rendszernek egyetlen más eleme, a belső békesség, meg semmi sem igazolta, hogy ezt kéne csinálnom.
1: This satellite was broadcasting very, very loud.
0: Nagyon-nagyon hangosan sugárzott akkor ez a műhold.
1: But you see, I couldn't get a lock on any other satellite.
0: De tudjátok, más műhold nem adott semmilyen jelet.
1: No inner peace, no inner witness.
0: Csak ez az egyetlen. No tehát sem volt nem volt belső békesség, belső bizonyságtétel bennem.
1: No rhema word.
0: Nem volt rhema róla.
1: No other real confirmations.
0: Nem volt semmi egyéb megerősítés.
1: No, I looked at godly counsel.
0: Isten szerinti tanácsot sem kaptam ezzel kapcsolatban pozitívan.
1: Franz thought that was a distraction. Franz thought it was a distraction.
0: Tehát Franz azt mondta, hogy ez az ellenségnek egy elterelő hadművelete.
1: which the Lord already showed him was happening before I even told him.
0: Mert hogy az Úr már neki megmutatta, hogy mi történik velem, mielőtt én elmondtam neki.
1: Right? So I chose to exit when the Lord said exit.
0: Tehát úgy döntöttem, hogy ott fogok lehajtani, hol az Úr megmutatta, hogy le kell hajtanom.
1: My point is that you just can't look at resistance or divine favor and automatically make the conclusions.
0: Ezzel most azt akartam csak hangsúlyozni, hogy nem szabad mindig a megnyíló ajtókra úgy gondolni, mint hogy a Isten jó indulatát, engedélyét jelentenék, és az ellenállásra mindig úgy gondolni, mint hogy az ördög akadályozása lenne, mert nem ennyire egyszerű a helyzet.
1: As we said, God's guidance system works together, all of the various parts.
0: Tehát ahogy már elmondtuk, Isten vezetési rendszerének a különböző elemei egymással összhangban egyszerre több működik.
1: So the first category we said were divine coincidences.
0: Tehát az első kategória, ugye azt mondtuk, hogy az Isten szerinti véletlenek.
1: When God gives us a sign at a time and in a way we do not cannot foresee.
0: Amikor Isten ad nekünk egy jelet egy olyan módon és időben, amit előre nem láthattunk.
1: All right. The next category is what I would call fleeces, and I don't know how this was interpreted.
0: A következő az a kategória, amit én úgy nevezek, hogy a gyapjak, a gyapjuk.
1: If we go to first Judges chapter 6, we see the story of Gideon.
0: Amikor a Bírák 6-hoz lapozunk, akkor Gedeon történetét látjuk benne.
1: And what a fleece is looking for an external sign or event.
0: A gyapjú az, amikor külső történeseket vagy jeleket várunk,
1: which we expect to see before we proceed on a course of action.
0: Amelyektől azt várjuk el, hogy meglássuk őket, mielőtt belekezdenénk egy cselekvési folyamatba.
1: Okay? So the first category is a confirmation, it's in a way I could not imagine and or when I would imagine.
0: Tehát ugye a megerősítésnek az első kategóriája olyan esemény, amit nem tudtam volna elképzelni, hogy mikor és hogyan és mi fog történni.
1: This is actually kind of now the opposite. This is now looking for something to happen before and to receive it as a confirmation.
0: Ez pedig a pont az ellenkezője, tehát arra számítok, hogy történik valami, mielőtt belekezdenék abba a bizonyos dologba, amit tervezek.
1: We don't have time to develop the whole story of Gideon. I hope you know it. If not, read it.
0: Nincs időnk arra, hogy Gedeon egész történetét megbeszéljük, most nincs erre lehet, gondolom mindannyian ismeritek, aki nem ismeri, olvassa el.
1: But the Israelites are in battle with the Ammonites, two powerful armies ready to fight.
0: De hát itt az izraeli és az amalekita sereg egymás ellen harcolt, mind a kettő erős hadsereg volt.
1: God says to Gideon, tell all of the army of Israel, anyone that's afraid, go home.
0: És azt mondja Isten Gedeonnak, hogy mondd meg az izraeli katonáknak, hogy bárki, aki fél, menjen haza.
1: So most the entire army gets up and walks away.
0: Hát nagyjából majdnem az egész hadsereg hazasétált.
1: Says, tell the remaining men to go down by the river.
0: És azt mondja Isten, most a maradék embereknek mondd meg, hogy hajoljanak le a folyóhoz inni.
1: And tell them to drink.
0: Mondd meg nekik, hogy igyanak.
1: And those, only those that take the water and bring it to their mouth and drink and stay alert, identify them.
0: Azok az emberek, akik úgy isznak a folyóból, hogy a markukba vizet merítenek, és körülnézelődve isznak a markukból, azok még mindig éberek és figyelnek, őket tartsd meg.
1: The rest send home.
0: A többieket küld haza.
1: So now we go from 10,000 soldiers to 300.
0: És akkor így a 10,000 fős kezdeti seregből maradt 300 ember.
1: And now Gideon, I want you to take your 300.
0: És akkor most Gideon, azt akarom, hogy ezzel a 300-zal.
1: Don't give them swords, we don't need swords.
0: Ne adjál nekik kardot.
1: Give him a trumpet.
0: Hanem adj nekik trombitát.
1: Give him a torch.
0: Adj nekik fákját.
1: And tell them to take a clay pot with them.
0: És mondd meg nekik, hogy vigyenek magukkal egy cserép korsot.
1: An amazing story.
0: Megdöbbentő történet.
1: At night they surround the enemy. At night they surround the enemy.
0: És akkor este körül masírozták az ellenség táborát.
1: They blow the trumpet, which is a prophetic call.
0: Fújták a trombitát, ami egy profétai hívás.
1: They break the earthen vessels, which represents you and I, earthen vessels.
0: Aztán törték a cserépkorsó, ami ugye az embereknek, neked és nekem a jelképünk a cserépkorsó.
1: And they let the light of the torch shine out, the light of the Holy Spirit shine out.
0: És engedték, hogy égjen a fákja, tehát a Szent Szellemnek a fénye szinte ragyogjon.
1: This is purely prophetic.
0: Ez egy nagyon profétai cselekedet volt.
1: Needless to say, the Amorites went crazy and they killed each other.
0: Mondanom sem kell, hogy teljesen megkergült ettől az ellenség, és egymást kezdték ölni.
1: Amazing story.
0: Megdöbbentő történet.
1: But back it up just a little bit.
0: De egy kicsit most lépjünk hátrább.
1: And imagine God telling you to do that.
0: És képzeljük el, hogy Isten neked mondja, hogy tedd ezt.
1: You say what?
0: Megkérdezzél, tessék.
1: 300?
0: 300-zal? Fákjával?
1: So Gideon in this passage says, okay God, if this is you,
0: és akkor Gedeon azt mondja ebben a bibliai szakaszban, rendben van Uram, ha ez tőled van.
1: I'm going to take this piece of wool, a fleece, it's called in English.
0: Fogom ezt a gyapjú köteget.
1: And I'm going to put this outside my tent.
0: És kirakom a sátrom ajtaja elő.
1: When I wake up in the morning, if I come out and all the ground is wet with dew.
0: És akkor megvárom, míg reggel lesz, és hogyha a sátram körül az egész talaj vizes.
1: And this fleece is dry, then I will take that as a confirmation that this is you.
0: És a gyapjú száraz egyedül, akkor ezt annak a megerősítéseként veszem, hogy te mondtad ezt nekem.
1: Next day he goes out there, sure enough the ground is soaking wet and he picks up the fleece and it's dry.
0: Következő reggelen kimegy a sátorból, tény mi tény, az egész talaj körülötte csupa víz, egyedül a gyapjú száraz.
1: But he starts thinking about what God is just asking him to do.
0: De ekkor már Gedeon átgondolta, hogy Isten mit is kért tőle.
1: Okay, one more time.
0: Na, akkor még egyszer.
1: If I come out tomorrow morning,
0: hogyha holnap reggel kijövök a sátramból,
1: and the ground is all dry,
0: és körülöttem az egész talaj száraz,
1: and I pick up the fleece and it's soaking wet,
0: és egyedül a gyapjú olyan vizes, hogy csavarni lehet belőle,
1: then I will know that it's you.
0: Akkor tudni fogom, hogy ez tényleg tőled van.
1: Okay, that's what I call a fleece.
0: Ezt nevezem én gyapjúnak.
1: You see, you're looking for God to do something very specific.
0: Hogyha Isten valami nagyon konkrét cselekedetet kér tőletek.
1: And if he does it, if he does it,
0: és hogyha meg is tesz, hogyha megtört, vagy ti kértek tőle valami konkrétumot és meg is történik.
1: Then we will take that as a confirmation of his will.
0: Akkor ezt vehetitek az ő akarata megerősítésének.
1: Now you can see how dangerous this can be, right?
0: De most már látjátok, hogy ez mennyire veszélyes lehet,
1: but
0: ugye?
1: But it is not unbiblical.
0: De nem Biblia ellenes.
1: And it is clearly a part of number satellite number 5.
0: Ez az ötös számú műhold.
1: Probably the best examples of this.
0: Valószínűleg erre ez a legjobb példa.
1: If God speaks to Polly and says, Polly, this is what I want you to do.
0: Amikor mondjuk a legjobb példa, amikor Isten mondja Palinak, mond valamit, mit akar tőle, és egy nagy hitbeli lépést kér tőle.
1: It's going to probably affect him and his family.
0: Ami valószínűleg nem csak ő ráhat, hanem az egész családjára.
1: Paul says, okay.
0: Polly azt mondja, rendben.
1: You speak to my wife and confirm this with her.
0: De uram, akkor szólj a feleségemnek is, neki is mondd meg, erősítsd így meg ezt a dolgot.
1: And if she hears you,
0: és hogyha ő is meghallja tőled,
1: and if she agrees with this,
0: és ő is egyetért ezzel,
1: I will take interpret that as a confirmation.
0: Akkor ezt úgy fogom értelmezni, mint hogyha megerősítenéd, amit mondtál nekem. Így van?
1: Anything wrong with that?
0: Van ebben rossz oldal. Ez egy gyapjú.
1: Okay?
0: Ilyen egyszerű.
1: I wouldn't use it all the time, but in certain situations it has its place.
0: Nem használnám ezt folyton, de vannak olyan helyzetek, amikor ott van a helye az életünkben ennek.
1: Typically, for example, is with deadlines, schedules.
0: Tipikusan például, amikor valaminek a határideje ki van tűzve.
1: And I frequently told young men or businessmen looking to start something new.
0: Sokszor mondtam fiatal embereknek, üzletembereknek, akik valami új dologba akartak belefogni.
1: Okay, pray about this.
0: Imádkozz-e felől.
1: And if you feel good about it. If you feel good,
0: és hogyha úgy érzed, hogy helyes ötlet,
1: then put a 6-month limit on this. Put a 6-month timeline on this.
0: Akkor hagyjál rá 6 hónapot, mielőtt belefogsz.
1: If God blesses it and it takes off,
0: illetve kezdjél bele, és akkor hagyj egy 6 hónapi türelmi időt, hogyha azt látod, hogy Isten áldása rajta van azon, amit csinálsz.
1: I'll interpret that as his confirmation and his will.
0: Akkor értelmezheted ezt úgy, hogy ez Isten akaratának a megerősítése.
1: And if it doesn't work in 6 months, I'm not going to stay latched to a bad situation or a bad idea.
0: De hogyha 6 hónapon belül nem kezd el működni, akkor nem kell végül is, hogy hozzá láncold magad egy rossz élethelyzethez.
1: Does that make sense?
0: Értető ez így?
1: So there are times and ways.
0: Tehát vannak olyan idők és vannak olyan módok,
1: in which we can utilize fleeces.
0: Amelyekben használhatjuk a gyapjúnak az alapelvét.
1: Right? But we have to be very careful.
0: De nagyon vigyáznunk kell vele.
1: And this can only work in conjunction and with the other satellites.
0: És ez a műhold is csak a többi műholddal összhangban és azokkal összekapcsolódva működhet.
1: Like every single principle I've shared with you yesterday and today.
0: Mert minden egyes alapelv, amit tegnap is ma elmondtam nektek.
1: Every one of them have a powerful upside. Powerful.
0: Mindegyik ilyen elvnek van egy nagyon erőteljes, megerősítő, igazoló oldala.
1: And all of them have a very serious limitation, danger.
0: És mindegyiknek megvannak a maga nagyon határozott határai, illetve a benne rejlő veszélyek.
1: Right? God can open and close doors.
0: Isten tud kinyitni és bezárni ajtókat.
1: The devil can open and close doors.
0: Az ördög is tud kinyitni és bezárni ajtókat.
1: God can confirm with signs and wonders.
0: Isten tud megerősítést adni jelekkel és csodákkal.
1: The devil also has lying signs and wonders.
0: Az ördögnek is vannak hazug jelei és csodái.
1: And so we have to be very, very mindful of these things.
0: Tehát nagyon-nagyon tudatában kell lennünk ezeknek a dolgoknak.
1: One of the great dangers of fleeces.
0: A gyapjúnak az egyik nagy veszélye.
1: Is that we tune in to a particular radio station.
0: Az, hogy túlzottan ráhangolódunk egy adott rádióadóra.
1: And that's what we're expecting God to speak to us is where we're looking.
0: És azt várjuk tőle, hogy csak ezt szóljon hozzánk és azt mondja, amit mi szeretnénk.
1: And God could be communicating on 30 different radio stations, but we're not listening.
0: Pedig Isten 30 különböző csatornán tud velünk beszélni, de mi nem hallgatjuk a többi 30 csatornát.
1: Because we have tunnel vision and we're looking at only one place.
0: Mert egy ilyen csőlátásunk van, és mi egy dolog, egy módon akarjuk meghallani.
1: So that's a great danger.
0: Ez egy nagy veszély ennek.
2: Elhangzott Isten vezetési rendszere című tanítássorozat 7. része, amelyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Ellen Vincent, Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának negyedik része következik.
3: I'd like you to turn to the book of Acts chapter 16.
4: Szeretném, hogyha az apostolok cselekedetei 16-hoz lapoznátok.
3: As I mentioned to you, I think it was yesterday, that Paul had the right vision, but he had the wrong timing.
4: Tegnap már említettem nektek, hogy Pálnak megfelelő látása volt, csak az időzítést nem látta jól.
3: He realized that the key to breaking open Europe for the gospel of the kingdom was to take the city of Ephesus and pull down the strong principality Diana.
4: Rájött arra, hogy ahhoz, hogy Európába bevehatolhasson az evangélium, ahhoz az volt a kulcs, hogy Efézus városát kellett bevenni az evangélium számára, és a Diana istennő imádatát kellett megdönteni.
3: And as he realized this, he decided the time had come to go to that region.
4: És rájött arra, hogy eljött az idő, hogy ebbe a régióba is elmenjen.
3: Acts 16, we read in verse 6.
4: Az Apcsel 6-ban azt olvassuk.
3: That when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, then it says they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia.
4: Eljárván pedig Phrygiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltotta őket a Szent Szellem, hogy az igét Ázsiában hirdessék.
3: It's absolutely essential that we appreciate the sensitivity that Paul had to the Holy Spirit.
4: Nagyon fontos, hogy értékeljük, hogy Pál mennyire érzékeny volt a Szent Szellemre.
3: He could hear what to do, but he could also hear what not to do.
4: Azt is meg tudta hallani, hogy mit tegyen, és azt is, hogy mit ne tegyen.
3: When the Spirit forbade him, it was just a word from God into his spirit, that's all.
4: Amikor a Szent Szellem eltiltotta őt, ez úgy történt, hogy Isten szava szólt a szellemében, nem történt semmi egyéb.
3: Asia, as the Bible describes it, is present-day Turkey.
4: És Ázsia a Biblia leírása szerint a mai Törökországnak felel meg.
3: The chief city was Ephesus.
4: És Efézus volt ott a főváros.
3: It was the fourth largest city in the Roman Empire.
4: Az egész római birodalom negyedik legnagyobb városa.
3: In those days it had about 300,000 people.
4: Abban az időben körülbelül 300,000 lakosa volt.
3: It was a center of the worship of the goddess Diana.
4: És a Diana istennő imádásának volt a központja.
3: And the temple had been extended and was now the main place to which everybody came from all over the Roman Empire.
4: Egyre bővítették a templomát, és ekkorra már olyan hely lett, ahova az egész római birodalomból jöttek az emberek.
3: Politicians and kings came to get the worship Diana to get blessed and strengthened in what they were doing.
4: Politikusok és királyok járultak a templomba, hogy imádják Diánát azért, hogy megerősödjenek, megerősítse őket az ő vezetői pozíciójukban.
3: Generals came to get power to win the battles that they were going to fight.
4: Jöttek tábornokok azért, hogy erőt kapjanak a rájuk váró csaták megnyeréséhez.
3: And businessmen came in order to get the prosperity that they were looking for.
4: És üzletemberek is jöttek, hogy megkapják, elnyerhessék azt a gazdagságot, amire számítottak.
3: So it was the power center of everything political.
4: Tehát ez volt az erőközpontja minden politikai dolognak.
3: Everything military.
4: Minden katonai dolognak.
3: And everything economic. They were the three things that Diana was famous for.
4: És minden gazdasági dolognak. Erről a három dologról volt Diana híres.
3: And people worshipped her in order to get the benefits to pursue their particular career.
4: És azért imádták őt az emberek, hogy a maguk szakmai ágazatában segítse őket ez az istennő sikerre.
3: The emperor of Rome, many of them would bow down and submitted to Diana.
4: Nagyon sok római császár is leborult Diana elő és alávette magát neki.
3: But a new thing was now developing.
4: De most elkezdett alakulni egy új dolog.
3: The Roman emperor was now seeking not only to be recognized as a political leader, he wanted to be worshipped as God.
4: Mostanra a római császár már nem csak azt akarta, hogy politikai vezetőként ismerjék el, hanem azt is, hogy istenként imádják.
3: So emperor worship began to be introduced, and people were required to offer incense and worship the emperor if they were to be loyal Roman citizens.
4: Tehát elkezdett a császárimádás terjedni ebben az időben, tehát az emberektől megkövetelték, hogy illatáldozatokat mutassanak be a császárnak, és imádják őt, hogyha hűséges római polgárok akarnak lenni.
3: And the biggest resistance to this was amongst the Jewish people, who of course wouldn't worship anyone but the true God.
4: És ennek a dolognak leginkább a zsidók álltak ellene, akik az egyik az Istenen kívül nem voltak hajlandók mást imádni.
3: And the Christians also, they would only worship Jesus.
4: És a keresztények is ellenálltak, mert ők csak Jézust akarták imádni.
3: And so they both became unpopular and would be now begin to be jointly persecuted.
4: Tehát mindkét csapat elég népszerűtlenné vált, és most már együttesen kezdték őket üldözni.
3: In the beginning, the civil authorities of Rome had been neutral regarding the church. It was a religious matter. It wasn't to do with their civil administration.
4: Kezdetben a római kormányzat nem foglalkozott az egyházzal, hiszen ez egy vallási jelenség volt, és igazából semmi köze nem volt a kormányzáshoz.
3: But when the worship of the emperor was introduced, then it became a religious requirement to worship the emperor.
4: De amikor elkezdték a császárimádatot bevezetni, akkor már ez egy vallási követelmény volt, hogy az emberek imádják a császárt.
3: Politically necessary.
4: És politikailag is szükség volt erre.
3: So now it wasn't just religious persecution from the Jews. The church now began to be persecuted, and by the civil authorities of the Roman Empire. That was a new development.
4: Tehát új jelenség volt az, hogy most már nem csak a zsidó hívők, judaisták üldözték az egyházat, hanem most már a római birodalomnak a világi vezetői is.
3: And now that's what's happening in Europe right now.
4: És jelenleg Európában is ez történik.
3: That, I mean, in certain parts of Europe particularly, just to be a Christian and to is you're not only persecuted religiously, but you're persecuted by the civil authorities.
4: Különösen bizonyos helyeken Európában, ha valaki keresztény, akkor nem csak vallási szempontból szenved üldöztetést, hanem a világi hatalmasságok is üldözik.
3: As the power of secularism gets stronger, then the control politically of Christian freedom is being seriously attacked in a number of nations. I'm sure you know this.
4: Tehát biztos vagyok benne, ahogy ti is tudjátok, hogy nagyon sok nemzetben egyre erősebbé válik ez a világi politikai vezetés olyan szempontból, hogy a keresztényeket kezdik üldözni.
3: And I'm not going to go into all that, but I think you want to understand the times which we're living in.
4: Nem akarok ennek a részleteibe belemenni, csak szeretném, hogyha értenétek, hogy milyen korban élünk.
3: I know wonderful ministers, Christian brothers in France, who've had all their property and all their accounts closed by the civil government because they are unashamedly proclaiming Jesus Christ.
4: Ismerek olyan keresztény értékes barátokat, testvéreket, szolgálókat franc hatásköréből is, akiknek a személyes bankszámlájukat vagy az ingatlanjaikat lefoglalta a kormány, a világi kormány üldöztetés miatt.
3: To be fanatical about Jesus is now regarded as a strange religious sect which must be politically controlled.
4: Hogyha valaki radikálisan ragaszkodik Jézushoz és követi őt, akkor ezt most már vallási szélsőségnek és fanatizmusnak tekintik, amit már úgy érez a világi vezetés is, hogy üldöznie kell.
3: I know a couple whose daughter, this pastoral couple, their daughter was rebellious against their parental authority, and she wanted to have free sex with a boy that she met in school.
4: Emlékszem, hogy van egy ilyen vezetői, egy pásztorházas pár, akiknek a lányuk fellázadt ellenük, és nem akarta alávetni magát a szülei tekintélyének, hanem az egyik fiúval szabadon akar szexuális életet élni, akivel találkozott az iskolában.
3: The parents said no, and they kept the girl away from this boy.
4: A szülők azt mondták, hogy ezt nem teheti meg, és a lányukat távol tartották ettől a fiútól.
3: The parents of the boy went to the civil authorities, saying that they were denying this girl her basic civil liberties.
4: És a fiúnak a szülei pedig elmentek a világi hatóságokhoz, és bepanaszolták ezeket a szülőket, hogy ezek megtagadják a lányuktól az alapvető emberi szabadság jogait.
3: And the parents called this Christian couple, the pastor and his wife, and said that if you don't allow your daughter her civil rights to have sex if she wants to, then we're going to take the girl away from you, and she will become taken over by the civil authorities, and you will be denied the right of parenthood.
4: És a, tehát a fiúnak a szülei elérték azt, ez Európában történt, a fiúnak a szülei elérték azt, hogy oda mentek a lány szüleihez, aki ez a pásztor házaspár volt, és azt mondták nekik, hogyha nem engedik a lányuknak, hogy az alapvető emberi jogai gyakorolja és szabadon éljen szexuális életet azzal, akivel éppen akar, akkor el fogják venni tőlük a lányukat, és világi, tehát az állam hatáskörébe fogják a lány neveltetését helyezni.
3: In Germany,
4: Németországban
3: there's a church there that I work with.
4: Van ott egy gyülekezet, amelyikkel együtt dolgozom.
3: There's a quite serious unemployment in Germany.
4: Németországban jelenleg elég magas a munkanélküliség.
3: In the Ruhr Valley there is 18% unemployment at the moment.
4: Jelenleg a Ruhr-vidéken a munkanélküliség 18%-os.
3: And it's a strain on the German economy to be paying all that benefits to people who are out of work.
4: És a német gazdaságot nagyon megterheli, hogy eltartsa meg mindenféle dolgokat fizessen azoknak az embereknek, akik munkanélküliek.
3: So what they have done is they've lumped various activities together in groups.
4: Tehát különböző ilyen csoportos tevékenységeket szerveznek.
3: And you cannot be too fussy, too particular now about which job you take.
4: És az emberek nem nagyon válogathatják most már meg, hogy milyen munkát akarnak vállalni.
3: And so they put people who work in hotels.
4: Tehát olyan embereket, akik hotelekben dolgoznak.
3: People who work in restaurants.
4: Aztán akik éttermekben dolgoznak.
3: People who work in convenience stores and petrol stations. All those people who work in all these service places.
4: És akik benzinkutakon meg mindenféle ilyen szolgáltató üzemágokban dolgoznak.
3: They put them all together in one lump.
4: Összerakták őket, tehát egy kalap alá vették ezeket az embereket.
3: In Germany, prostitution is legalized, and there are government prostitution houses.
4: Most már törvényes Németországban a prostitúció, és vannak állam által üzemeltetett bordélyházak.
3: And the prostitutes are supposed to examine to make sure they're free from HIV, to make this trade more hygienic.
4: És a prostituáltaknak kötelezően HIV-vizsgálaton, észvizsgálaton részt kell venniük azért, hogy feltétlenül egészségesek legyenek, és ilyen módon megtartassák az állásukat.
3: It's now recognized as a legitimate way for a woman to earn her living. She can practice as a prostitute, and they think it's the same as working in a restaurant. It's the same.
4: Tehát így most higiénikusabbá teszik a prostitúciót, és ugyanúgy elismerik szakmának azt, hogyha egy nő prostituált, mint hogyha egy étteremben dolgozik.
3: They've lumped all these trades together and say, if a vacancy comes in any one of these, you must take the first vacancy that becomes available.
4: És összeszedték ezeket az embereket, és ezekben a munkaágakban, és azt mondta az állam, hogy a munkanélkülieknek, amikor megüresedés van ezeknek a helyeknek bármelyikén, akkor az első üres helyre be kell tenni egy munkanélkülit.
3: Now, four girls. What's going on? Say? Four girls in the church in Duisburg worked in restaurants. That's where they worked in restaurants.
4: Tehát négy lány Duisburgban egy étteremben dolgozott.
3: And they lost their jobs.
4: És elvesztették az állásukat.
3: And the government said, but there are vacancies in the prostitution house. Go and take a job there. Otherwise, we will withdraw your social security benefits.
4: És azt mondta az állam erre, hogy mivel most éppen vannak üres helyek a szomszédos bordélyházban, akkor azokat az állásokat kell, hogy elfoglaljátok, különben megvonjuk tőletek a szociális juttatásokat.
3: They refused to do that.
4: A lányok nem voltak erre hajlandó.
3: And so their social security benefits were cut off because they refused to take the first job that was available.
4: Tehát gyakorlatilag a TB-t elvonták tőlük azért, mert nem voltak hajlandók az első adódó állást elfoglalni.
3: They're now being supported by the church because the government won't pay them any unemployment benefit.
4: És most a gyülekezet tartja el ezeket a lányokat, mert az állam nem hajlandó munkanélküli segélyt adni nekik.
3: This is Duisburg, Germany, beloved.
4: Tehát szeretteim, ez Németországban, Duisburgban van.
3: I could go on telling you horror story after horror story. This is Europe.
4: Tehát az egyik horror történetet a másik után tudnám nektek mesélni, és mindez Európában történik.
3: And we've got a war on our hands, and we've got to begin to fight this wicked stuff that's going on at this time.
4: Tehát itt van a körmünkön ez a háború, és harcolnunk kell ez ellen, a gonosz folyamat ellen, ami itt történik körülöttünk.
3: But it requires a certain level of maturity and understanding to get into these kind of battles.
4: De ahhoz, hogy ilyen fajta csatákba belemenjünk, ahhoz egy bizonyos szintű érettségre és megértésre kell szert tennünk.
3: One of the strongholds is Brussels and the center of the economic union. There, the battles for the church are absolutely phenomenal.
4: Brüsszel az egyik központja ennek, az EU-nak a székhelye, ott az egyháznak a harcai egészen különlegesen nagyok.
3: And I know some of the intercessors that are waging war in that stronghold of demonic darkness.
4: És ismerek olyan közbenjárókat, akik a démoni sötétségnek ebben az erődjében harcolnak.
3: Three pastors have lost their wives because they've been attacked and killed by cancer.
4: Három pásztort ismerek, aki azért vesztette el a feleségét, mert rákosak lettek az asszonyok.
3: And this is a war, this is a battle.
4: Tehát ez egy komoly csata, egy igazi háború.
3: And they haven't got the ability or the understanding to fight at this level, so there are far, far too many casualties.
4: Tehát jelenleg még nem tartunk ott, hogy ilyen szinten képesek legyünk harcolni, nem vagyunk ennyire érettek, és ezért nagyon sok az áldozat.
3: And so we've got to come to a place where we can be totally overcoming, total conquerors over all the works of the evil one.
4: El kell jutnunk odáig, amikor maradéktalanul le tudjuk győzni a gonosz minden munkáját.
3: And so the Spirit would not permit Paul to go to Ephesus at that time because he knew he wasn't ready for that level of warfare, the things he had to learn.
4: Tehát a Szent Szellem ekkor még nem engedte meg Pálnak, hogy elmenjen Efézusba, mert tudta, hogy nem eléggé érett ahhoz, hogy ilyen szintű csatát vállalhasson.
3: He tried to go to Bithynia, which is the northern part of Turkey, or Asia as it was then called.
4: Megpróbált elmenni Bithyniába is, ami Ázsiának, akkori Ázsiának, mai Törökországnak az északi részén volt.
3: The Spirit again said no.
4: És a Szent Szellem újra nemet mondott.
3: And then Paul had a vision.
4: Aztán Pál kapott egy látást.
3: And a man appeared in the night to him, verse 9.
4: És a 9. vers szerint megjelent neki éjjel egy férfiú.
3: And said, come over to Macedonia and help us.
4: És azt mondta, hogy gyere át Macedóniába és légy segítségül nékünk.
3: After he'd seen the vision,
4: mihelyt pedig a látást látta,
3: they immediately sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called them to preach the gospel to them.
4: Azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot.
3: So Paul diverted them from going straight to Ephesus in Asia or Turkey and said, come instead to Macedonia and you're going to start there and I'm going to take you on a learning program of how to fight this kind of spiritual warfare.
4: Tehát a Szent Szellem eltérítette Pált attól, hogy elmenjen Efézusba, és azt mondta neki, hogy először menj el Macedóniába, és ott elkezdem veled azt a kiképzési folyamatot, amin végig kell menned ahhoz, hogy oda felkészült legyél.
3: And Acts chapter 16, 17 and 18 record that story.
4: Az Apcsel 16, 17 és 18. része jegyzi fel ezt a történetet.
3: And it's something we need to study because it's very relevant to where we are in Europe in particular.
4: És nagyon tanulmányoznunk kell ezeket a részeket, mert nagyon odavágnak ahhoz, amilyen állapotban most Európában vagyunk.
3: So Paul went to five cities.
4: Tehát Pál elment öt városba.
3: In what was then called Macedonia and Achaia, present-day Greece. And Macedonia and the Balkans would be included basically in that area.
4: Az akkori Macedóniának és Akhájának öt városába ment el. Ez a terület jelenleg Macedóniát, illetve Görögországot, illetve a Balkán nagy részét fedi le.
3: And in each city he learned a language which prepared him for the battle with Ephesus which was going to come.
4: És mindegyik városban megtanult egy olyan leckét, ami kellett ahhoz, hogy az Efézusban ráváró csatát meg tudja vívni.
3: Now this morning, this afternoon, I want to look at those preparatory steps.
4: Ma délután szeretném ezeket a felkészítő lépéseket végigvenni veletek.
3: And tomorrow we're going to look at the successful battle for Ephesus.
4: Holnap pedig megnézzük az Efézusért vívott győztes csatát.
3: Because God's equipping us for that level of warfare.
4: Mert Isten az ilyen szintű harcra készít fel minket.
3: And first of all, he went to Philippi.
4: Először Filippibe ment Pál.
3: And I'm going to point this out now, but it comes many times in the study of these different cities.
4: Most rámutatok erre, de nagyon sokszor előkerül ez ezeknek a városoknak a tanulmányozásakor.
3: The first thing that Paul ever did whenever he went to a new city was to look and find, is there anyone praying to the true God?
4: Minden esetben, amikor egy újabb városba ment el Pál, először azokat az embereket kereste meg, hogy van-e ott olyan, aki az igaz Istenhez imádkozik.
3: The first thing he looked for was a prayer group.
4: Tehát először egy ima csoportot keresett.
3: Is there someone that's praying to the true God and crying out concerning this situation?
4: Van-e ott valaki, aki az igaz Istenhez imádkozik, és ő hozzá kiállt az adott helyzet miatt?
3: Even if it's only a few people,
4: Akkor is, hogyha ez csak kevés ember volt.
3: It's the seed that God will use to bring in the harvest.
4: Mégis ez az a mag, amit Isten arra használ, hogy majd később betakaríthassa az aratást.
3: And so he comes to Philippi.
4: Tehát Filippibe ment.
3: Which is the first city that he goes to.
4: Mi az első város, ahova ment.
3: And it was a regional foremost city. You'll find that Paul always goes to the major cities because that's the way the Spirit works.
4: A régiónak, a térségnek ez is egy vezető jellegű városa volt. Figyeljétek meg, hogy Pál mindig a nagyvárosokba megy, mert a Szent Szellem úgy dolgozik, hogy mindig a központi városokat célozza meg.
3: And the primary city of this region was Philippi.
4: És abban a térségben a legfontosabb város Filippi volt.
3: So he goes to Philippi.
4: Tehát elment Filippibe.
3: And it tells us that on the Sabbath day, verse 13.
4: És a 13. versben azt olvassuk, hogy a szombatnapon.
3: After staying there for some days, they learned that there was a prayer meeting that was held by the river, and certain women met there.
4: Azt néhány nap ott tartózkodás után rájöttek, hogy a városon kívül a folyóvíz mellett szoktak tartani egy ima alkalmat, és oda elmentek az asszonyokkal találkozni.
3: And there was one woman who was the leader.
4: És volt egy asszony, aki a vezetője volt ennek az alkalomnak.
3: Verse 14.
4: 14. vers.
3: Her name was Lydia.
4: Lydiának hívták.
3: And she was a seller of purple, and she was from the city of Thyatira, which actually was a Turkish city. It was an ancient city, but she was living in Philippi.
4: Tehát Tiatira városbéli bíbor árus asszony volt. Tiatira akkor a mai Törökországnak, tehát Ázsia tartománynak volt egy városa, de az asszony jelenleg Filippiben lakott.
3: Now this is one of the interesting things that you find again and again and again as you go into all different parts of the world.
4: Ez az egyik érdekes dolog, amit ismételten megtalálunk, amikor a világ különböző részeire elmegyünk.
3: That when the Jews went to that region,
4: hogy amikor a zsidók elmentek abba a térségbe,
3: and lived the fullness of their Jewish religion before their pagan neighbors. The pagan neighbors were always incredibly impressed by the superiority of their religion.
4: És az ő maguk vallási életét megélték a pogány környezetük előtt, akkor ezt a pogány környezetet mindig nagyon nagy hatással érte az, hogy milyen igazi, milyen valóságos az ő vallásuk.
3: And we've got to understand the role of the Jewish religion in the way, and of course the Jewish people, in the way that God's going to save the world.
4: És meg kell értenünk a zsidó vallásnak és a zsidó népnek a szerepét abban, hogy hogyan fogja Isten a világot megmenteni.
3: And when God sows seed, it always comes to harvest.
4: Amikor Isten elvet egy magot, abból mindig aratás lesz.
3: Sometimes it waits thousands of years, but it finally brings a harvest.
4: Néha több ezer évet kell várni rá, de végül jön az aratás.
3: It's fascinating to see that. The more I've studied this, the more I'm amazed with it.
4: Elbűvölő látni ezt, annál inkább megdöbbenek, minél többet tanulmányozom ezt.
3: I want you to grasp this principle, because what you find is in all these cities there are people who've been impacted by the Jewish community.
4: Szeretném, hogyha látnátok ezt az alapelvet, mert minden városba, ahova elment Pál, volt egy olyan kis közösség, aki a pogányokból indult ki, de nagy hatással volt rájuk a zsidó vallás.
3: It was so superior to the pagan religions which they were following before.
4: Hiszen annyira magasabb rendű volt a zsidók hite az ő általuk korábban követett pogány vallásokhoz képest.
3: That they find in the Jewish religion a partial answer to their hunger for God.
4: Hogy az Isten iránti éhségükre részben megtalálták a választ a zsidó vallásban.
3: And it was these people in every place.
4: És mindenhol ezek voltak azok az emberek,
3: were always the first people to respond to the gospel.
4: Mindig ők voltak az elsők, akik reagáltak az evangéliumra.
3: Now I'm going to trace this through, but let me just give you an even older example of this.
4: Ezt végig követhetném most itt a történetben, de egy kell értenünk a zsidó vallásnak és a zsidó népnek a szerepét abban, hogy hogyan fogja Isten a világot megmenteni.
3: And when God sows seed, it always comes to harvest.
4: Amikor Isten elvet egy magot, abból mindig aratás lesz.
3: Sometimes it waits thousands of years, but it finally brings a harvest.
4: Néha több ezer évet kell várni rá, de végül jön az aratás.
3: It's fascinating to see that. The more I've studied this, the more I'm amazed with it.
4: Elbűvölő látni ezt, annál inkább megdöbbenek, minél többet tanulmányozom ezt.
3: I want you to grasp this principle, because what you find is in all these cities there are people who've been impacted by the Jewish community.
4: Szeretném, hogyha látnátok ezt az alapelvet, mert minden városba, ahova elment Pál, volt egy olyan kis közösség, aki a pogányokból indult ki, de nagy hatással volt rájuk a zsidó vallás.
3: It was so superior to the pagan religions which they were following before.
4: Hiszen annyira magasabb rendű volt a zsidók hite az ő általuk korábban követett pogány vallásokhoz képest.
3: That they find in the Jewish religion a partial answer to their hunger for God.
4: hogy az Isten iránti éhségükre részben megtalálták a választ a zsidó vallásban.
3: And it was these people in every place.
4: És mindenhol ezek voltak azok az emberek.
3: Were always the first people to respond to the gospel.
4: Mindig ők voltak az elsők, akik reagáltak az evangéliumra.
3: Now I'm going to trace this through, but let me just give you an even older example of this.

0: Szeretném, hogyha látnátok ezt az alapelvet, mert minden városba, ahova elment Pál, volt egy olyan kis közösség, aki a pogányokból indult ki, de nagy hatással volt rájuk a zsidó vallás.
1: It was so superior to the pagan religions which they were following before.
0: Hiszen annyira magasabb rendű volt a zsidók hite az ő általuk korábban követett pogány vallásokhoz képest,
1: that they find in the Jewish religion a partial answer to their hunger for God.
0: Hogy az Isten iránti éhségükre részben megtalálták a választ a zsidó vallásban.
1: And it was these people in every place.
0: És mindenhol ezek voltak azok az emberek.
1: Were always the first people to respond to the gospel.
0: Mindig ők voltak az elsők, akik reagáltak az evangéliumra.
1: Now I'm going to trace this through, but let me just give you an even older example of this.
0: Ezt végig követhetném most itt a történetben, de egy még régebbi példát mondok erre.
1: This just absolutely fascinates me, and I'm seeing it before my eyes.
0: Teljesen lenyűgöz engem, szinte látom a szemem előtt.
1: Just come to 1 Kings 10 for a moment.
0: Lapozzunk egy picit az 1 Királyok 10-hez.
1: 1 Kings chapter 10.
0: 1 Királyok 10.
1: And this is describing the kingdom under Solomon in its earliest, most glorious years.
0: Ez a rész a Salamoni királyságot írja le annak a kezdeti legdicsőségesebb éveiben.
1: And in that 1 Kings 10 we read how the queen of Sheba came to Solomon.
0: Az 1 Királyok 10-ben olvassuk, hogy Sába királyné asszonya hogyan ment Salamonhoz oda.
1: And she comes of course from Ethiopia in northern Africa.
0: Ő Észak-Afrikából, Etiópiából ment oda.
1: She's an African black negroid lady.
0: Tehát ő egy fekete afrikai hölgy volt.
1: But she hears of the amazing kingdom that's risen up in Israel under King David, then King Solomon.
0: És hallott arról az elképesztő királyságról, ami Izraelben először Dávid, majd pedig Salamon uralkodása alatt létrejött.
1: And she goes to see for herself.
0: És el akart menni, hogy megnézze a saját szemével.
1: And she's blown away with what she sees.
0: És teljesen lenyűgözte az, amit látott.
1: She says, the half hasn't even been told me.
0: És azt mondta, hogy a felét sem mondták el az igazságnak.
1: And she goes back to Ethiopia.
0: És utána visszamegy Etiópiába.
1: As a Jewish convert and begins to worship the God Jehovah and to practice the Jewish religion.
0: Mint aki megtért a judaizmusról és elkezdi Jahve Istent imádni és gyakorolni a zsidó vallást.
1: And then Jewish traders and businessmen go down to Ethiopia and a trade begins between Ethiopia and Israel and those Jewish people living there start making converts until there's a whole community of Jewish proselytes in Ethiopia.
0: És akkor a zsidó kereskedők elkezdenek egy kereskedelmi útvonalat kiépíteni Izrael és Etiópia között, és elkezdődik ez a gazdasági élet, és akkor költöznek Etiópiába zsidók, akik ott maguk körül kialakítják a zsidó hitben élő kis közösséget.
1: And this is what's so amazing.
0: Ez ennyire megdöbbentő ebben.
1: Because when you, for example, read 2 Corinthians chapter 3, let's just go there.
0: Mert amikor mondjuk a 2 Korintus 3-at olvassa az ember,
1: keep your finger in 1 Kings 10.
0: Maradjon az ujjatok az 1 Királyok 10-be.
1: Come to 2 Corinthians chapter 3.
0: 2 Korintus 3-hoz lapozzunk.
1: And speaking about the Jewish people.
0: A zsidókról szólva.
1: Verse 14.
0: 14. versben.
1: Paul says their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ.
0: De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden napig ott van az ő szövetség, ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el.
1: But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart.
0: Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózes, lepel borul az ő szívükre.
1: Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away.
0: Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.
1: And the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
0: Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság.
1: So he's talking about his own people, the Jews.
0: Itt Pál a saját népéről, a zsidókról beszél.
1: Who read the scriptures every day.
0: Akik minden nap olvassák az írásokat.
1: And you wonder, how can they go on reading books like the book of Isaiah and not understand that Jesus fulfills those scriptures?
0: És eltűnődhettek azon, hogy hogy van az, hogy napról napra olvassák az Ézsaiás proféciáit Jézusról, és mégsem látják, hogy ez Jézusról szól.
1: It's a strange blindness. It doesn't make any sense at all.
0: Ez egy érdekes vakság, semmi értelme nincsen.
1: And yet, suddenly, when the veil is taken away,
0: mégis hirtelen, amikor elvétetik a lepel,
1: just like the disciples in the upper room after Jesus' resurrection, they can suddenly

0: see Jesus on every page of the scriptures that they know so well.
1: Hirtelen a felházban összegyűlt tanítványokhoz hasonlóan, ők is elkezdik meglátni a megnyílt szemükkel az Ószövetség minden oldalán Jézust.
0: Now there's a spirit hanging over the physical nation of Israel that blinds the minds of those who read the scriptures every day, and they just the orthodox ardent Jews just can't see.
1: Van egy olyan szellem, amelyik Izrael földi nemzete fölött van, és az a dolga, hogy megvacsítsa a zsidók szemét, hogy ne lássák a vallásos és buzgó ortodox zsidók, hogy ott van a Bibliában Jézus.
0: But what seems to be happening is that when they're not in Israel, they're not covered by that veil.
1: De úgy tűnik, hogy amikor nincsenek Izraelben ezek a zsidók, akkor nem takarja be őket ez a lepel.
0: I hope you're understanding me.
1: Remélem, hogy értetek engem.
0: Come back to 1 Kings 10.
1: Akkor menjünk vissza az egy királyok 10-hez.
0: 1 Kings.
1: Egy királyok.
0: Chapter 10.
1: 10.
0: Where we were just now.
1: Ahol
0: and we find another thing that's told us.
1: És itt egy másik dolgot is olvasunk.
0: Verse 22.
1: A 22. versben.
0: The king had merchant ships at sea with the fleet of Hiram, and once every 3 years the merchant ships came bringing gold, silver, ivory, apes and peacocks.
1: Mert a király Tarsis hajója, amely a tengeren Hiram hajójával járt, minden három esztendőben egyszer fordult meg, és hozott a Tarsis hajó aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat.
0: So King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and wisdom.
1: És feljebb magasztaltat egy Salamon király gazdagsággal és bölcsességgel a földön való minden királyoknál.
0: And all the earth sought the presence of Solomon to hear the wisdom which God had put into his heart.
1: És mind az egész föld kívánta látni Salamont, hogy hallhatnák az ő bölcsességét, melyet Isten az ő szívébe adott.
0: Now remember what we said the other day.
1: Emlékeztek, mit mondtunk egyik nap?
0: Or what Jesus said, we read it the other day.
1: Vagy mit olvastunk, hogy Jézus mondott?
0: He said, the wisdom of the kingdom is something greater than Solomon. Hello, can you hear me?
1: Azt mondta, hogy a királyság bölcsessége, tehát maga a királyság nagyobb Salamonnál, halljátok?
0: There's a wisdom and a power in the kingdom which is hundreds of times greater than the wisdom of Solomon.
1: A királyságban van egy olyan bölcsesség és olyan dicsőség, ami százszorosan meghaladja azt, ami Salamoné volt.
0: And the kingdom has the answer to every political problem, every economic problem on the face of the earth. It really has.
1: A királyságban rejlik valóban a földön minden politikai és gazdasági probléma megoldása.
0: When that kingdom's received, these great unsolvable problems are going to be resolved overnight because the veil is going to be taken away.
1: Amikor az emberek elfogadják a királyságot, akkor ezek a megoldhatatlannak tűző óriási problémák egyik napról a másikra megoldódnak, mert elvétetik a lepel.
0: Now, those trading ships of Solomon sailed all the way to India.
1: Salamonnak a kereskedelmi hajói egészen Indiáig eljutottak.
0: And to many other places in the far east.
1: És sok más helyre a távol keleten.
0: And they would go on journeys taking 3 years to go and to come back again. We read it just now.
1: Olyan hosszú utakra mentek, hogy 3 évig tartott oda jutni és visszajutni, most olvastuk.
0: And they found all these treasures there.
1: És megtalálták ezek a kereskedők ott mindezeket a kincseket.
0: And in the original Hebrew scriptures.
1: És az eredeti zsidó Bibliában.
0: The words which are used for peacocks and for ivory are the words, they are Indian words, the words of the Tamil language in South India.
1: Azok a szavak, amikkel az elefántcsontot és a pávákat jelöli az eredeti héber szöveg, azok indiai szavak.
0: The word for ivory is the Tamil word which literally translated means the tooth of an elephant.
1: Ezek tamil szavak, az elefánt csontot jelentő szó például azt jelenti, hogy az elefánt foga.
0: The Israelis didn't have words of their own, so they just used the words of the Tamil people, but that tells you about the trading that was going on between Israel and India 1,000 years before Christ.
1: A zsidóknak nem volt erre szavuk, tehát az eredeti indiai szót használták, a tamil szót használták ennek a megjelölésére. Ez mutatja, hogy milyen kereskedelem volt India és Izrael között 1000 évvel Krisztus előtt.
0: And so Jewish communities of businessmen went to India, settled there, and began to trade with the Indians and load these treasure ships with all the treasure, and there was a vigorous trade going back some forwards between India and between Israel 1,000 years before Christ.
1: Tehát Krisztus előtt 1000 évvel már zsidó kereskedők csoportjai elmentek Indiába, és ott letelepedtek, és menedzselték ezt az indiai és zsidó és Izrael közötti kereskedelmet, és ezeket a hajókat megterhelték az indiai kincsek. nemzetekkel.
0: And the same with Ethiopia.
1: Etiópiára ugyanígy érvényes.
0: And many other places on the coast of North Africa.
1: És sok más helyre is az észak-afrikai tengerparton.
0: Cyrene was a city in present-day Libya on the coast of North Africa.
1: Jelenlegi Szíriában az észak-afrikai parton volt.
0: And all around these places, Jewish traders went there and settled there and traded with the local African people.
1: Még sok dolog, sok zsidó kereskedő letelepedett ezekben az észak-afrikai településeken, és ott kezelték a király kereskedelmét.
0: And as they lived their Jewish religion with the sincerity of real devout Jews, these people were impressed and wanted to worship the same God which they knew to some extent.
1: És amikor ezek a kereskedők a maguk teljesen őszinte elkötelezett zsidó módján tartották az ő vallásukat, akkor a körülöttük levő pogányokra nagy hatással volt, hogy mennyire kiemelkedő, mennyire magasabb rendű az ő vallásuk, úgy, ahogy ők ezt értették.
0: So all around these regions were communities of Jewish settlers and proselyte converts scattered all around that region, and they were seed, it was harvest waiting to be reaped.
1: És mindezekben a térségekben, régiókban ott voltak a zsidó telepeseknek a csoportjai, illetve a zsidó hitre megtért prozelitáknak a csoportjai szétszórva, és ezek voltak a magok, amiből később nagy aratás lett.
0: We read in Acts 8 that a descendant of the Queen of Sheba.
1: Az Abcsel 8-ban olvasunk Séba királynőjének egy utódjáról.
0: Queen Candace was her name.
1: Candace volt ez a királyné,
0: her chief steward,
1: akinek volt egy hűséges sáfára,
0: was on his way to Jerusalem to worship at the feast.
1: Aki Jeruzsálemből ment hazafelé, mert ő ott imádta Istent a
0: ünnepen. 27.
1: 27. vers.
0: The Spirit sent him to this man. The Spirit of God sent Philip to speak to this man.
1: Isten szelleme oda küldte Filipet ehhez az emberhez, hogy beszéljen vele.
0: And we read in verse 27, the man, he was a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians.
1: Azt olvassuk a 27. versben, hogy ez egy szerecsen férfiú volt, Candace-nek, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, aki az ő egész kincstárának felügyelője volt.
0: And he'd come to Jerusalem to worship.
1: És ő feljött Jeruzsálembe imádkozni.
0: And he's reading the book of Isaiah, chapter 53.
1: Az Ézsaiás 53-ban olvashatunk erről.
0: He couldn't understand it.
1: Ez olvasott ő is, nem értette.
0: And Philip gets in the chariot and begins to explain to him what Isaiah 53 is all about.
1: És Philip felszállt a komornyik mellé a szekérbe, és elkezdte magyarázni neki, hogy mit jelent az Ézsaiás 53.
0: And beginning from that scripture, he preaches Jesus to him.
1: És ettől a bibliai verstől kezdve magyarázta neki a Jézust.
0: Now, there's no veil over this man's eyes.
1: Ennek az embernek a szemei nem volt lepel.
0: His understanding of the Jewish religion,
1: az ő megértése a zsidó vallásról,
0: his practice of the Jewish religion,
1: és az, hogy gyakorolta a zsidó vallást,
0: had led him to come to know the true God, and he was right to be harvested.
1: És mindez lehetővé tette neki, hogy az egy igaz Istent imádja, és ez felkészítette őt arra, hogy le lehessen őt aratni.
0: And the moment Philip preached Jesus to him,
1: és abban a pillanatban, amikor Philip prédikálta neki Jézust,
0: he had no veil, and he says, wow, let me be baptized then.
1: Nem volt lepel a szemén, tehát azt mondta, hűha, akkor rögtön hagyd merítkezzek be.
0: And he's baptized,
1: bemerítkezik,
0: goes on his way rejoicing,
1: örömmel tovább megy az útján.
0: And then Matthew, the apostle, is sent to Ethiopia to this community of Jewish believers and African proselytes.
1: És akkor Máté apostolt elküldték később Etiópiába, hogy elmenjen ezekhez a zsidó vallású emberekhez, illetve a prozelitákhoz.
0: And a powerful church is established there.
1: És egy erőteljes gyülekezet jött ott létre.
0: Now all kinds of things went wrong.
1: Mindenféle dolgok elcsúsztak ott aztán.
0: But that seed that was sown all that time ago, beloved, is catching fire right now.
1: De jelenleg kezd éppen tüzet fogni mindaz a jó mag, amit ennyire régen vetettek ott el.
0: And it's sweeping through that region of East Africa.
1: És Észak-Afrikán most végig söpör ez.
0: And above, among the things it's conquering is Islam. It's conquering Islam.
1: És többek között az iszlám az, amit legyőz ez a hullám.
0: Now, in the same way,
1: ugyanígy,
0: the apostle Thomas went to India.
1: Tamás apostol pedig Indiába ment el.
0: It's not in the Bible, but these are historic facts. You can easily read up.
1: Ez nincs benne a Bibliában, de történelmi tény, könnyen utána lehet nézni.
0: You see, Jesus told his apostles to go, I'm going to send you to the lost sheep of the house of Israel.
1: Azt mondta Jézus, hogy a tanítványait elküldi Izrael házának elvezett juhaihoz.
0: They weren't in Israel, they were scattered in all kinds of places around the world.
1: Akik nem Izraelben éltek, hanem a világon bárhol.
0: A Thomas went to India.
1: Tehát Tamás elment Indiába.
0: That's an historic fact.
1: Ez egy történelmi tény.
0: He preached the gospel to the Jews and to the Indian Hindu converts from Hinduism, as they'd seen Judaism was a much better religion.
1: És ott prédikált a zsidóknak, illetve azoknak az indiaiaknak, akik a hindu vallásból tértek meg a zsidó hitre, mert látták, hogy annyival magasabb rendű az ő vallásuknál.
0: If there was a religion that would work, the best religion there's ever been is the Jewish religion.
1: Hogyha van olyan vallás a világon, ami működésképes, akkor erre a legjobban megfelel a zsidó vallás.
0: There's no better religion than Judaism.
1: A judaizmusnál nincs jobb vallás.
0: But the trouble is, no religion can save men.
1: Csak az a baj, hogy egy vallás sem megmentheti meg az embert.
0: Because it needs the power of the risen Christ for anything to work. Hello.
1: Mert a feltámadott Krisztus erejére van ahhoz szükség, hogy bármi működjön.
0: But everything about the Jewish religion is God-given and it's holy and there's nothing wrong with it.
1: De minden, ami a zsidó vallásban van, mindent Isten adott, minden szent, és semmi baj nincs vele.
0: Now we're not required to keep the law, but we are required to recognize that every precept of the law is good and it's holy.
1: Nem követeli tőlünk Isten, hogy betartsuk a törvényt, de azt megköveteli, hogy elismerjük, hogy a törvénynek minden előírása és szabálya jó és szent.
0: And it expresses part of the heart of God.
1: És kifejezi, hogy részben legalábbis, hogy mi van Isten szívében.
0: It deals with every major moral issue in those Ten Commandments. It's an amazing piece of what word shall I use? It's an amazing religion. I can't think of a better word.
1: A tíz parancsolat lefedi tulajdonképpen az emberi élet minden fő erkölcsi kérdését, tehát egészen lenyűgöző erről a vallás, nem tudom másnak mondani.
0: And when you come to Christ,
1: de amikor Krisztushoz jöttök,
0: you're not allowed to live at a lower level. Hello.
1: Akkor nem engedi meg Isten, hogy bármennyirevel is alacsonyabb szinten éljétek ezt meg.
0: Jesus said this in Matthew 5.
1: Jézus a Máté 5-ben mondta ezt.
0: Verse 17.
1: A 17. versben.
0: He said, I haven't come to destroy the law, I've come to fulfill it.
1: Azt mondta, nem azért mondtam, jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem.
0: If anyone removes one dot or tittle from the law, he will be the least in the kingdom of God.
1: Hogyha valaki egyetlen pontot vagy veszőcskét is elvesz Istennek a törvényéből, akkor az a legkisebb lesz a királyságban.
0: So when Jesus didn't observe the rules of the law, he lived a life that was much higher than the law.
1: Tehát Jézus ugyan nem a törvény betűjét tartotta be, de egy sokkal magasabb szintű életet élt, mint amit a törvény megkövetel.
0: But if you applied the test of the law, he would have come out with 110% on every subject. Hello.
1: De hogyha a törvény tükrében megvizsgáltuk volna Jézus életét, akkor azt találtuk volna, hogy minden követelménynek 110%-ban tesz eleget.
0: Now the law had certain legal requirements about giving.
1: A törvényben voltak bizonyos követelmények az adakozásról.
0: But in Christ, the risen Christ in me,
1: de Krisztusban, a bennem élő feltámadott Krisztusban,
0: and the grace of Christ filling my life,
1: és Krisztus kegyelme szerint, ami betölti az életemet,
0: has made me a much more generous giver than any legal requirements of the law. Hello, do you hear me?
1: Ez a kegyelem sokkal bőkezűbb adakozóvá tett engem, mint amit bármikor megkövetelt a törvény. Halljátok?
0: If I was to be tested by the law, I would pass the test.
1: Hogyha a törvény tükrében vizsgálnának meg engem, akkor én átmennék a vizsgát.
0: But I don't worry about the law, I just simply obey the life of Christ within me, and he lives much higher than the law without even thinking about the law.
1: De én nem sokat aggódom a törvény miatt, hanem a bennem élő Krisztus serkentéseire hallgatok, és egy sokkal magasabb szinten élek ezáltal, mint a törvény szerint élnék. Értitek?
0: But the law has an amazing effect on pagan people who have nothing but the dark demonic counterfeit of religion. The law and the Jewish religion is so much better that if they're honestly seeking God, they grab it with both their hands.
1: a zsidó vallás viszont és annak a parancsolatai annyival magasabb rendűek a sötét démoni erők által irányított pogány vallásoknál, hogy amikor egy őszintén Istent kereső pogány látja ezeket, akkor megragadja ezeket, hiszen annyival magasabb rendű és boldogan elkezd a szerint élni.
0: And then when the gospel comes,
1: és amikor eljön az evangélium,
0: it's the glorious fulfillment of what they've been living and seeking for years, and they grab Jesus with both hands and go woof straight into the fullness of the risen life of Christ. It's fantastic.
1: Akkor ez a valódi megnyilvánulását jelenti számukra mindannak, amit évekig már gyakoroltak, és amiben évekig már éltek, és két kézzel megragadják az evangéliumot, és egészen fantasztikus módon robbannak bele ebbe az új életbe.
0: So when Thomas came to India,
1: tehát amikor Tamás elment Indiában,
0: and preached the gospel to the Jews and to the Indian proselytes, they grabbed the gospel with both hands. It was no problem. Of course, this is the fulfillment of what we've been praying and looking for years. This is Messiah. He's come.
1: Tehát amikor a zsidó vallásosaknak és a prozelitáknak a zsidó hitre megtérteknek Indiában Tamás hirdette az evangéliumot, akkor megragadták, mert azt mondták, hogy igen, ez a beteljesedése mindannak, amit eddig hittünk és értünk, és amiben van az Ószövetségben írva.
0: And powerful churches were established well before AD 80 in India. They were powerful churches.
1: És hurrá, hurrá, eljött a Messiás, valóban ő az, és már Krisztus előtt 80-ra erőteljes gyülekezetek voltak Indiában. Krisztus után 80-ra.
0: Are you finished?
1: Yes.
0: Sorry. And then Thomas was martyred just near Madras, just near Chennai in India.
1: És Madras mellett, Madras közelében halt vértanú, halált Tamás Indiában.
0: But that church lay there, and suddenly in the last 10 years all that seed is suddenly caught fire.
1: De az a gyülekezet ott volt, és az utóbbi 10 évben ez a maga, ami ott rejtőzködött, hirtelen tüzet kapott.
0: And in India now there's a powerful evangelistic movement that's shaking the whole of India, and it comes from the Kerala people whose ancestors were converted under the ministry of the Apostle Thomas. Isn't that interesting?
1: Jelenleg egy nagyon erős evangelizációs hullám söpör végig Indián, és attól a néptől származik ez, amelyik először találkozott az evangéliummal Tamáson keresztül.
0: Recently in Kerala, the state where all this happened,
1: Keralában nem régen, abban az államban, ahol mindez történt,
0: these new on fire for Jesus fanatics had a week of fasting and repentance for murdering the Apostle Thomas and asking God to cleanse that blood from their nation.
1: Ezek a keresztény hívők, akik újra most égnek Krisztusért, egy egyhetes bőjt és bűnbánati folyamatot tartottak, és bocsánatot kértek Istentől azért, hogy az őseik megölték Tamást.
0: And the power of God came down upon them in a tremendous way.
1: És Isten ereje hatalmas módon leszállt rájuk.
0: And they're sweeping up into the north of India.
1: És most éppen fölhatolnak India északi részére.
0: In the greatest evangelistic movement there has ever been in the history of mission in India. And it's not foreigners, it's the Indians who were converted in the days of Thomas that are leading this advance. Isn't that fantastic?
1: És ezt az előre nyomulását az evangéliumnak nem külföldi misszionáriusok végzik, hanem indiai benszülöttek, azok, akik azoknak az utódjai, akik évezredekkel korábban megtértek Tamás alatt. Nem óriási.
0: And the same is true in Africa.
1: És ugyanez érvényes Afrikában is.
0: You start thinking about Europe in the same terms, and you begin to see what God's up to. Can you see what God's up to?
1: Kezdjetek el Európára is ilyen módon gondolni, és akkor meg fogjátok látni, hogy milyen nagyszerű dologra készül itt Isten.
0: You go back in the history of these nations, and you realize this martyr's blood has been shed.
1: Hogyha végignézitek az európai nemzetek történelmét, és meglátjátok, hogy mennyi vértanú vére omlott itt ki.
0: Powerful apostolic leaders were martyred, but not before they sowed seed.
1: Erőteljes apostoli vezetőket gyilkoltak meg, de előtte ők még el tudták vetni a magot.
0: And all that seed's coming to harvest.
1: És most mindez a mag érőben van, hogy legyen az aratás.
0: Multiplied thousands of times over.
1: És több ezerszeresükre szaporodtak ezek a magok mára.
0: This is not the post-Christian era for Europe. This is the beginning of it, the first time becoming so powerfully Christian, it'll make the other continents look as if they're in the dark by comparison.
1: Európa nem egy kereszténység utáni korszakban van, hanem most van a küszöbén egy olyan korszaknak, amikor annyira erőteljesen fog az evangélium itt működni, és olyan világosság lesz, hogy a többi kontinens azt fogja gondolni, hogy ők vannak sötétségben ehhez képest. És a zsidóknak nagyon fontos szerepük lesz ebben az egészben.
0: Not as something separate on the side, but they'll be right there in the heart of the kingdom advance, working together with their Gentile brothers as just one nation under God.
1: és a zsidók nem egy ilyen oldalsó fejlemény lesz ebben a történetben, hanem ott lesznek a történet kellős közepén, és előre nyomulnak Isten országának a terjesztésében az ő pogány eredetű testvéreik mellett.
0: And as Paul went to these cities,
1: és ahogy Pál elment ezekbe a városokba,
0: the seed that God used then was a few people, who Jewish people who already were living there.
1: Akkoriban Isten azokat a magokat használta a feladat elvégzésére, akik már ott élő zsidók voltak.
0: And pagan, they call them Greeks or Gentiles, who had been converted to Christ and were now proselytes of the Jewish religion.
1: És olyan pogányokat akkoriban görögöknek is hívták őket, akik a pogány vallásból megtértek, prozeliták lettek, megtértek a zsidó hitre.
0: And they met together in little buildings called synagogues.
1: És ezek az emberek kis épületekben találkozgattak, amiket zsinagógának hívtak.
0: But there's no veil over them.
1: De az ő szemük előtt nincsen lepel.
0: So when Paul came and preached Christ, they immediately responded.
1: Tehát amikor Pál jött és hirdette Krisztust, azonnal reagáltak rá.
0: Now some of the traditional Orthodox Jews, they were so blinded because they still had the veil that they became the main opponents of this.
1: Néhány ortodox megvakult zsidó hívő, aki annyira megvakult volt, hogy ellenállt ennek a dolognak is ott külföldön élve, ellenállt ennek. Ők lettek a legnagyobb ellenségek.
0: Now probably tomorrow we'll really get time to look thoroughly at Thessalonica.
1: Valószínűleg holnap lesz időnk arra, hogy részletesebben megnézzük, hogy Tesszalonikában mi történt.
0: And that was a city with a very large Jewish community.
1: Abban a városban nagyon nagy volt a zsidó közösség.
0: And many people had become proselytes because it was so much, much better than the Greek religions and the Roman religions, which were the only alternative.
1: És nagyon sokan megtértek a zsidó hitre az ottani pogányok közül, mert annyival magasabb rendű volt a zsidó hit a környezetükben levő görög és római vallásossággal szemben, ami az egyéb lehetőség lett volna.
0: They were living under the authority of the Ten Commandments.
1: Ezek az emberek a tíz parancsolat hatalma alatt éltek.
0: And obeying them as best they knew how.
1: A legjobb tudásuk szerint engedelmeskedtek a parancsoknak.
0: And that was having a powerful transforming effect upon their lives.
1: És ez erőteljesen megváltoztatta az életüket.
0: And it was preparing them to receive the Messiah when he came.
1: És ez felkészítette őket arra, hogy fogadják el a Messiást, amikor majd eljön.
0: And so they immediately turned to the Lord.
1: Tehát azonnal az Úrhoz fordultak.
0: But then some of the ardent Jews who'd been sent from Israel to oversee these Jewish communities, they were so opposed because the veil was still over their faces.
1: De volt néhány olyan zsidó vallási vezető, akit Izraelből küldtek oda, hogy felügyeljen ezekre a zsidó közösségekre külföldön, és ők annyira vallásosak voltak, hogy a legnagyobb ellenállói lettek ennek.
0: So every place Paul went to, there was this response.
1: Tehát bárhol, ahova elment Pál, ugyanez a reakció történt.
0: The God-hungry people,
1: az Istenre éhes emberek,
0: most of whom had already embraced the Jewish religion, but there was no veil over their eyes.
1: Akik közül a legtöbben már elfogadták a zsidó vallást, de az ő szemükön nem volt lepel.
0: They were the seed that grabbed it with both hands, and they began the powerful move of God to bring many converts.
1: Ők voltak a mag, és ők ragadták meg mind a két kezükkel az evangéliumot, és nagyon sok embert térítettek meg Istenhez.
0: But those who were of that group that had the veil over their eyes and were anti-Christ, the scribes and the Pharisees of the law, they became the main opponents.
1: És azok lettek a legnagyobb ellenállók, akiknek a szeme előtt még ott volt a lepel, akik a zsidó vallási vezetők voltak, az írástudók és a farizeusok.
0: If there was a synagogue,
1: hogyha van valahol zsinagóga,
0: the first place Paul went to was the synagogue.
1: Akkor Pál mindig oda ment először, ha volt valahol.
0: And he would preach Christ in the synagogue.
1: És Krisztust hirdette a zsinagógában.
0: And there'd always be these two reactions.
1: És akkor mindig kétféle módon reagáltak erre az emberek.
0: Those that joyfully grabbed it as a fulfillment of what they'd been longing for.
1: Voltak olyanok, akik örömmel megragadták a jó hírt, mert ez a beteljesítése volt annak, amire olyan régen vágytak.
0: And those that violently opposed it because it spoiled their pride of religion, which they found more satisfying than really knowing God.
1: És voltak olyanok, akik erőteljesen ellenálltak az új hírnek, hiszen annyira gőgösek voltak a maguk vallásosságában, hogy ez a vallási gőg jobban kielégítette őket, mint Isten valódi ismerete.
0: The wrong perversion of this religion gave them a priestly authority over the people that they didn't want to lose.
1: a zsidó vallásnak ez a félreértelmezése olyan papi hatalmat adott nekik az emberek élete fölött, amit nem akartak elveszíteni.
0: So it was pride and selfish ambition that would not let them believe or receive the truth, because they would lose their status of lording it over all the people. Can you hear what I'm saying?
1: Tehát az önzés és az önző törekvések és a gőd volt az, ami megakadályozta őket abban, hogy elfogadják az igazságot, mert akkor elveszítették róla minden befolyásukat az alájuk tartozó emberek fölött.
0: I'm saying this because as you read, go in these nations where Roman Catholicism with so many similarities comes against the Church of Jesus Christ, we're going to find the same collision.
1: Azt azért mondom, mert ezt mind ezt nektek azért mondom el, hogy mert mindazokban az országokban, ahol erős római katolicizmus van, és ugye jöttök Krisztusnak az evangéliumával, a királysággal, akkor ugyanígy ellen fog a katolicizmus nektek állni, mert nagyon hasonlít a zsidó vallásra.
0: And one of the great things the Jewish religion did,
1: az egyik nagyszerű dolog, amit a zsidó vallás megvalósított,
0: was to take these pagan converts,
1: az az volt, hogy ezeket a zsidó megtérteket, pogány megtérteket,
0: and completely cleansed them of their former idolatry.
1: Teljesen megtisztította a korábbi bálványimádásuktól.
0: Because they were taught to keep the law.
1: Mert azt tanították nekik, hogy tartsák meg a törvényt.
0: Come to Exodus 20.
1: Menjünk akkor a 2 Mózes 20-hoz.
0: And this will be the first thing that they will be taught.
1: Ez az első dolog volt, amit tanítottak a pogányoknak, akik megtértek a judaizmushoz.
0: Come to chapter 20 of Exodus.
1: Tehát 2 Mózes 20.
0: And the commandments begin at verse 3.
1: A harmadik versben kezdődnek a parancsok.
0: You shall have no other gods before me.
1: Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
0: So the Jewish religion made them monotheistic.
1: Tehát a zsidó vallás monoteistává tette az embereket.
0: Which was totally contrary to Greek or Roman culture. Hello.
1: Ami teljesen ellentétes volt a görög vagy a római kultúrával.
0: There's one God.
1: Egy Isten van,
0: and his name is Jehovah.
1: És Jahvének hívják.
0: The second commandment.
1: A második parancsolat.
0: You shall not make for yourself a carved image.
1: Ne csinálj magadnak faragott.
0: Let me just read the whole verse, and you read it. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
1: Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.
0: Now that's pretty plain. Would you agree with that?
1: Ez elég egyszerű, egyetértetek ezzel, ugye?
0: So you couldn't have a statue of anything religious in your house, because you knew it was wrong.
1: Tehát az ember semmilyen vallásos szobrot nem tarthatott a házában, mert tudta, hogy ez rossz dolog.
0: Amen?
1: Így van.
0: It cleansed them completely of any kind of praying to statues or any kind of idolatry, because it was the second most important commandment of the Ten Commandments.
1: Tehát a judaizmus megszabadította ezeket a pogányokat a szobrokhoz való imádkozástól és a bálványimádás minden dolgától, hiszen ez volt a 10 parancsolatból a második legfontosabb parancs.
0: You've got to learn this, says God.
1: Azt mondta Isten, ezt meg kell tanulnatok.
0: I'm God.
1: Én vagyok Isten.
0: And there's only one God.
1: Csak egy Isten van.
0: And my name is Jehovah.
1: És engem Jahvének hívnak.
0: And I don't come under any other name.
1: Semmilyen más név alatt nem jelenek meg.
0: And the only way to know me is to know me in spirit. You cannot get at me through religious objects. They stop you knowing the true God.
1: És engem csak szellemben lehet megismerni, semmilyen vallásos tárgyon keresztül nem jöhettek velem kapcsolatban, mert ezek csak megakadályozzák, hogy engem igazán megismerjetek.
0: So if you've got any idols or images of anything,
1: tehát, hogyha bármilyen bárványotok van, vagy bárminek a képmása, és lássátok, milyen részletesen mondja.
0: No carved image.
1: Semmilyen faragott kép.
0: No likeness of anything.
1: Semmi hasonló.
0: That's in heaven above.
1: Ahhoz, ami fenn van az
0: égben. Or on the earth beneath.
1: Vagy a földön lent.
0: Or in the water under the earth.
1: Vagy a vizekben a föld alatt.
0: So you can't have no porcelain angels.
1: Tehát,
0: come on.
1: Nem lehetnek ilyen angyalfigurák.
0: Any kind of statue of your favorite saint.
1: Semmilyen kedvenc szentednek a szobrát nem tarthatod otthon.
0: Or anything to do with anything that swims under the water. Everything is wiped out.
1: És semmi onnak az ábrázolását, ami a vízben úszik. Tehát mindezek a dolgok el lettek söpörve.
0: I don't want these things to substitute for knowing me spiritually. The only way to know me is in spirit. You've got to learn to exercise your spirit, not try and have these visual aids. They don't help, they take me away from you.
1: Azt mondja Isten, hogy nem akarom, hogy ilyen tárgyakon keresztül próbáljátok engem megközelíteni, mert ezek csak távolabb visznek titeket tőlem, hanem szellemben lehet engem megismerni, és gyakoroljátok a szellemeteket abban, hogy megismerjetek engem.
0: Now that's part of God's holy law.
1: Ez része Isten szent törvényének.
0: And when I come to Christ,
1: és amikor Krisztushoz jövök,
0: come into the kingdom,
1: bejövök a királyságba,
0: then I go to a higher level,
1: és fölmegyek egy magasabb szintre,
0: than anything which the law requires,
1: mint bármi, amit a törvény követel.
0: And when I've come to know God in spirit and have intimacy with him in spirit, I can see how utterly useless and stupid these things are.
1: És amikor Istennel találkozom szellemben, és vele közösségben vagyok szellemben, akkor meglátom, hogy mindezek az egyéb dolgok mennyire teljesen haszontalanok.
0: And so the Jewish religion cleansed a whole community of Greek people as well as Jewish people, and they'd come to know the true God, and they were ripe for harvest when the Apostle Paul came there.
1: Tehát mindezek a zsidókból és a prozelitákból álló csoportok megtisztultak a pogányság minden dolgától, és magként készen álltak arra, hogy amikor Pál meg az evangélium megérkezik, akkor le lehessen őket aratni.
0: One of the things that Jesus was so careful to teach his disciples was that they could only pray to the Father through him.
1: Az egyik
0: let me rephrase that. Like him, not through him. Only pray to the Father like he prayed to the Father.
1: Az egyik fontos dolog, amit Jézus a tanítványainak megtanított, az az volt, hogy ők csak az Atyához imádkozhatnak, mégpedig úgy, ahogy Jézus tanította őket erre, ahogy ő tette.
0: And Jesus made it very, very clear in John chapter 16 particularly.
1: És Jézus nagyon egyértelművé tette, különösen a János 16-ban.
0: That he was not going to mediate their prayers. He was not going to be an intermediary between God and man, because God says, I don't want anyone. I want you all to know me personally.
1: És Jézus egyértelművé tette, hogy ő nem lesz közvetítő Isten és az emberek között, mert Isten azt mondta, hogy ő nem akar semmilyen közvetítőt önmaga és az emberek között, mert azt akarja, hogy mindenki személyesen ismerje őt meg.
0: What Jesus did was to mediate the relationship.
1: Jézus a kapcsolatnak volt a közvetítője.
0: So through Jesus Christ, I become as much God's son by grace as Jesus is God's son by nature.
1: Tehát én most Jézus közvetítésének köszönhetően kegyelem által ugyanúgy Isten fia vagyok, amilyen természetes módon Jézus a fia.
0: And I can know the Father,
1: és ismerhetem az Atyát,
0: have intimacy with the Father,
1: bensőséges kapcsolatban lehetek vele,
0: pray to the Father,
1: és imádkozhatok hozzá,
0: as a beloved son of the Father,
1: mint az Atya szeretett fia.
0: In just the same way that Jesus did.
1: Ugyanúgy, ahogy Jézus tette.
0: And Jesus says in John 16, he says, I do not say that I will pray the Father for you, because the Father himself will hear you. Hello.
1: És azt mondta a János 16-ban Jézus, hogy én nem fogom az Atyát kérni ti érettetek, hiszen az Atya személyesen titeket fog meghallgatni.
0: Many evangelicals get this wrong.
1: Sok evangéliumi keresztény rosszul érti ezt.
0: They pray as if they can't get their prayers heard unless Jesus stamps them.
1: Úgy imádkoznak, mint hogyha az imáikat nem hallgatná meg Isten, amíg Jézus le nem pecsételi
0: őket. Like working in a factory. I always think of this illustration.
1: Ez olyan, mint hogyha egy gyárban dolgozik valaki.
0: You're working in the factory, you know, assembling some product.
1: Mondjuk egy gyárban dolgozol, ami valamilyen terméket állít össze, szerel.
0: You have to go to the store to get some more parts to fit what you're doing.
1: És akkor el kell menned a raktárba, hogy néhány alkatrészt magadhoz vegyél, hogy össze tud rakni azt a gépet vagy valamit.
0: So you make out a paper bill of what you need, and then you take it to the foreman.
1: Tehát akkor írsz egy listát arról, hogy milyen eszközökre vagy alkatrészekre van szükséged, és oda viszed a üzemvezetőhöz.
0: And he signs it and authorizes it.
1: És ő ezt felhatalmaz téged erre, hogy ezt tegye a raktárban az aláírásával.
0: Now you can take it to the store.
1: És akkor elmehetsz a raktárba.
0: Because the signature's there, they will give you the things that you need.
1: És mivel a műhelyvezető aláírta a kérésedet, megkaphatod azt, amire szükséged van.
0: Without that signature, they won't give it to you because haven't got the authority.
1: Az ő aláírása nélkül nem kapott meg az alkatrészeket, mert neked nincsen hatalmad az, hogy arra kérjed.
0: Now many evangelical Christians think that way.
1: Tehát arra, hogy ezt kérjed. Sok evangéliumi keresztény így gondolkodik.
0: And they pray in the name of Jesus because they want him to sort of authorize their prayers so Father will hear them. Hello.
1: És Jézus nevében imádkoznak, mégpedig azért, mert azt akarják, hogy hitelesítse Jézus az ő kérésüket, és így az Atya hallgassa meg őket.
0: And Jesus said categorically, I am not going to do that.
1: Pedig Jézus egyértelműen mondta, hogy én ezt nem fogom megtenni.
0: I won't pray the Father for you.
1: Én nem imádkozom az Atyához értetek.
0: Go and ask him yourself.
1: Vagy helyettetek se, hanem menjetek oda és kikérjétek magatok.
0: And learn the rights of sonship.
1: És tanuljátok meg a fiúság jogait.
0: Now, when someone from a former Roman Catholic background gets that, they can see the utter futility of praying through the saints. Why? When you don't even need Jesus.
1: És amikor valaki a római katolikus háttérből jut el az evangélium, az igazi kereszténységre, akkor teljesen meglátja, hogy mennyire értelmetlen dolog a szentekhez imádkozni, hiszen még Jézusra sincs szükségünk ahhoz, hogy ez, hogyha meghallgasson minket. Hallottok engem?
0: And so, wherever Paul went,
1: tehát bárhova ment Pál,
0: it was the proselytized Greeks and the Jews who were open to the truth, who were the ones that responded to him.
1: A zsidók és a judaizmusra megtért pogányok voltak azok minden helyen, akik nyitottak voltak az evangélium befogadására.
0: And then they, when they met the living Christ in all and seen he's the fulfillment of all they've been longing for and praying for, he's the Messiah!
1: És aztán, amikor találkoztak az élő Jézussal, meglátták, hogy ő a beteljesedése mindannak, ami után eddig ők vágytak, és amiben hittek, hogy ő a Messiás.
0: Then they catch fire.
1: Akkor lángra gyulladtak.
0: And they become the seed, the detonator, which explodes the power of the kingdom in that place.
1: És ők lettek az a robbanó készülék, ami Isten királyságának a robbanását előidézte azon a helyen, ahol éltek.
0: Amen.
1: Amen.
0: And every place that Paul went to, starting with Philippi, there was a mighty revival broke out because of that community that were ripe and ready, because they were already believers in Jehovah because of the Jewish religion.
1: Bárhova is ment Pál, például Filippibe is, az történt, hogy azokon az embereken keresztül tudott az evangélium munkálkodni, akik ott már érettek voltak arra, hogy befogadják ezt a hírt, mert a judaizmusban hittek, vagy zsidóként, vagy pogányként.
0: And they're already praying to God, the true God.
1: De már az egyik az Istenhez imádkoztak korábban is.
0: And when Jesus was preached, it completed the what they were longing for, and they jumped into this with all their might. Hallelujah.
1: És amikor hallották a Jézusról szóló örömüzenetet, akkor örömmel beleugrottak ebbe az új életbe, hiszen tudták, hogy ebbe teljesedik be mindaz, amire vágytak eddig.
0: But there were those who had perverted even the Jewish religion.
1: De voltak olyanok, akik még a zsidó vallást is eltorzították.
0: Made it a rule book where they were now in charge, telling every other people what to do.
1: És egy szabálykönyvet csináltak belőle, ahol ők lettek a főnökök, és mindenki másnak megmondták, hogy ez mit csináljon.
0: And out of jealousy, they didn't want to lose their status by being the intermediary between God and man. Hello, could you hear me?
1: Féltékenységből nem akarták elveszíteni azt a pozíciójukat, amit az Isten és emberek közötti közvetítő szerepében betöltöttek ők maguk.
0: And false priesthood always does the same thing.
1: A hamis papság mindig ugyanazt csinálja.
0: Amen.
1: Amen.
0: So they came and attacked.
1: Tehát jöttek és támadást intéztek az igazság ellen.
0: In the first few places that Paul went to,
1: az első néhány helyen, ahova Pál elment,
0: they went to the civil authorities,
1: elmentek a zsidók a világi kormányzáshoz,
0: with false accusations,
1: hamis vádakat fogalmaztak meg,
0: and got Paul and Silas in Philippi thrown into prison illegally.
1: És a Filippiben is Pált és Silást törvény ellenére börtönbe juttatták.
0: And they were beaten up and quite badly hurt by that attack.
1: És a Pált és Silást megbotozták, és komoly sérüléseket szenvedtek emiatt a támadás miatt.
0: Now we're going to see this even more with the Thessalonican church tomorrow.
1: Majd holnap a Thessalonika beli gyülekezetnél még jobban fogjuk ezt látni.
0: So let me just say this again. I taught this the other day in Matthew 11. Jesus said, when the kingdom of God comes, it always has violence done to him.
1: A Máté 11-ben van leírva, az egyik nap tanítottam erről, hogy amikor Isten királysága megjelenik valahol, mindig erőszakkal állnak neki ellen.
0: The devil will always attack the first beginnings of the kingdom before it gains strength, because he's terrified of what it might become.
1: Az ördög mindig már a királyságnak a kezdeményeit támadja meg, mielőtt az egész dolog nagyjá növekedhetne, mert nagyon fél attól, hogy mi lehet belőle.
0: So if you start to teach and preach the kingdom, you're going to be attacked.
1: Tehát ha elkezditek prédikálni és tanítani a királyságot, akkor támadást fogtok szenvedni.
0: And the devil will use religious people with pride and position that they don't want to lose. They will be the main means of the attack.
1: És a sátán a vallásos embereket fogja használni, akik valamilyen pozícióban vannak és gőgösek, és ők lesznek a legnagyobb ellenállói a királyság dolgának.
0: And if they can, they'll even use the civil authorities to come against you.
1: És hogyha megtehetik, akkor még a világi vezetőket is felhasználják arra, hogy támadjanak titeket.
0: And if not physically, at least spiritually, they'll try and beat you up.
1: És hogyha nem fizikailag tudnak elverni titeket, legalább megpróbálnak szellemileg elverni.
0: You get thrown out of your denomination. You use your financial support. These are the sort of things that happen.
1: Kidobnak titeket a felekezetetekből, vagy elveszítitek a fizetéseteket. Ilyenféle dolgok történhetnek.
0: Now, you've got to make a decision.
1: Tehát egy döntést kell hoznotok.
0: Which was the decision that Paul and Silas made.
1: Pál és Silas is ezt a döntést hozta meg.
0: They accepted the persecution joyfully as a means to a glorious end.
1: Örömmel fogadták az üldöztetést, mert tudták, hogy ez egy dicsőséges célhoz vezető eszköz.
0: Because every time the devil attacks you, you have a legal right to make him pay full and heavy compensation.
1: Mert valahányszor az ördög megtámad titeket, mindig jogotok van arra, hogy teljes és nagyon súlyos jóvátételt követeljetek.
0: So you learn to rejoice because the day will come when there will be a mighty and powerful payback for what you suffered.
1: Tehát nagy örvendezéssel fogadjátok ezt, hiszen tudjátok, hogy el fog jönni a nap, amikor nagyon nagy mértékben megkapjátok a jó a kárpótlást azért, amit elszenvedtetek.
0: So when you're attacked, don't go down into defeat. Don't do that.
1: Tehát amikor támadás ért titeket, akkor ne vegyétek fel a vesztes pozícióját.
0: But do what Paul and Silas did.
1: Hanem tegyétek azt, amit Pál és Silas tett.
0: In the darkest hour, they set up the mightiest praise meeting. The prisoner never heard anything like it before.
1: A legsötétebb órában a legfantasztikusabb dicsőítő alkalmat tartották meg, amit a börtönőr még soha nem hallott.
0: Now that's the time to have a praise meeting.
1: Tehát ez az alkalom, amikor dicsőítő alkalmat kell tartani.
0: When everything's terrible, that's the time to have a praise meeting.
1: Amikor minden szörnyű és összedől, akkor kell dicsőítő alkalmat tartani.
0: And shout the truths of God, even if everything in your circumstances say that this is not working. Never mind, the word of God is still true.
1: És Isten igazságát kell kikiáltani ilyenkor, akkor is, amikor minden, ami körülöttetek van, pont az ellenkezőjét állítja, mert hiszen ez az igazság, amit Isten mond.
0: If you learn to praise your way out of prison,
1: hogyha megtanultok kijutni a börtönből dicsőítés által,
0: then God will send a mighty earthquake,
1: akkor Isten küld egy hatalmas földrengést,
0: He'll release you,
1: kiszabadít titeket,
0: and some of your persecutors will turn around and come and join you in deep, deep repentance.
1: És néhány üldözőtök majd csatlakozik hozzátok, és mély megtéréssel ő is megváltozik.
0: When we were beginning to break through in the city of Bombay,
1: amikor elkezdődött az áttörés rajtunk keresztül Bombayban,
0: we got 40 people converted. Everyone was a drug addict, an alcoholic. They were a mess. Each one was a trophy of amazing grace.
1: 40 ember megtért, mindegyik alkoholista volt vagy kábítószer, és mindegyik a kegyelemnek hatalmas győzelmi trófeája volt.
0: And the Catholic Church came against us.
1: És megtámadott minket a katolikus egyház.
0: And they came and attacked every one of these 40 people and made their life hell.
1: És a 40 friss megtértet is megtámadták, és pokollá tették az életüket.
0: They went to the civil authorities to get us thrown out of the country.
1: És elmentek a világi hatalmasságokhoz is, hogy kidobassanak minket az országból.
0: Our numbers went down from 40 people to 8 people.
1: És a 40 fős csapatból hamarosan 8 fős lett.
0: No one else was left but my wife and I. Everybody else was on their back. They had no fight left in them.
1: És igazából csak a feleségem és én maradtunk állva, a többiek padlót fogtak, teljesen semmi harci kedv nem maradt bennük.
0: So we decided we were going to have the loudest, noisiest prayer meeting we've ever had.
1: Tehát eldöntöttük, hogy a legnagyobb és leghangosabb ima alkalmat megtartjuk, ami valaha volt nálunk.
0: We felt terrible, we felt beaten, we felt depressed, we wouldn't listen to our feelings. We said we're going to shout the word of God because it's true, even if our circumstances seem to be totally opposite.
1: Szörnyen éreztük magunkat, lenyomottnak és megvertnek, legyőzöttnek éreztük magunkat, de úgy döntöttünk, hogy hangosan fogjuk dicsérni Istennek az igazságát, hiszen minden körülményünk ellenére az az igazság, nem az, amit érzünk.
0: I had some very bizarre experiences in the night. A demon manifested itself in my room and attacked me and was choking the life out of me, and it wasn't a dream, I was awake.
1: Nekem is volt magamnak néhány elég bizarr átélésem. Éjszaka egy démon megnyilvánult az életemben, és ott a szobámban meg akart folytani fizikailag. Nem álmodtam, hanem valóság volt.
0: And it was, I didn't know that at the time, but I realized because of what happened afterwards that it was the ruling principality that had come to personally take me out.
1: Akkor még nem tudtam, később tudtam meg, hogy igazából ez az ott uralkodó fejedelemség volt, amelyik személyesen eljött engem kinyírni.
0: And it said, I'm going to destroy you.
1: És azt mondta, el foglak pusztítani.
0: But you don't have time to find your favorite Bible verse when it's got it.
1: Ilyenkor, amikor az ember nyakát is szorongatják, akkor nincsen ideje arra, hogy a Bibliában megfelelő verset kikeresse.
0: But something happened inside me that surprised me.
1: De történt bennem valami, amin teljesen meglepődtem.
0: From somewhere in my spirit.
1: Valahonnan a szellememből.
0: The Lion of Judah himself roared.
1: A maga Júda oroszlánja ordított fel.
0: And this is what I heard myself say.
1: És azt hallottam, hogy azt mondom.
0: Destroy me, you demon from the pit of hell.
1: Te fogsz elpusztítani engem, te démon, aki a pokol bugyraiból jöttél.
0: I'm a servant of the living God.
1: Én az élő Isten szolgája vagyok.
0: And I've got power and authority to destroy you.
1: És nekem van erőm és hatalmam arra, hogy téged elpusztítsalak.
0: And I'm coming against you in the name of Jesus.
1: És ellened megyek Jézus nevében.
0: And I grab hold of this demon. I could physically grab hold of it.
1: És megragadtam ezt a démont, fizikailag meg tudtam fogni.
0: I said, I'm not sure whether I can kill a demon, but I'm going to have a darn good try.
1: Azt mondtam, hogy meg fogom neked mutatni, hogy meg tudok ölni egy démont, vagy legalábbis nagyon jól fogom
0: and
1: próbálkozni.
0: I grabbed it by the throat and started to shake it like a rag doll. It was real. And then he said, let me go.
1: Úgyhogy megragadtam a nyakát, és elkezdtem folytogatni, mint egy kutyát.
0: I said, I won't let you go, I'm going to destroy you.
1: Kiabálni, hogy engedjél, mondom, nem enged.
0: It broke away from me and fled.
1: Aztán csak kiszakította magát a kezemből és elmenekült.
0: And I ran after it and I hit it with one of my best rugby tackles and pulled it to the ground.
1: És utána szaladtam és leütöttem őt egyik legjobb rugby sütésemmel, amit tudtam. Pontosan így történt.
0: It's absolutely true.
1: Teljesen igaz, amit
0: mondom. We wrestled on the floor and furniture was being smashed.
1: És a padlón verekedtünk egymással, és bútorok törtek össze.
0: And then it broke away again and fled.
1: És aztán újra kiszakadt a kezemből, és elmenekült.
0: And then it just disappeared.
1: Aztán eltűnt.
0: 7 days later,
1: 7 nappal később,
0: after that glorious prayer meeting I mentioned,
1: azután, hogy megtartottuk ezt a dicsőséges, dicsőítő alkalmat,
0: the Spirit of God just fell on the whole community in the most amazing way.
1: Isten szelleme a legmegdöbbentőbb módon rászállt az egész közösségre.
0: I can't tell the story, there's not time.
1: Nem tudom elmondani a történetet, hiszen nincsen időm rá.
0: All the people came back.
1: De mindenki visszajött a gyülekezetbe.
0: And then we began to reap a mighty harvest.
1: És elkezdtünk egy hatalmas aratást betakarítani.
0: 4 years later,
1: 4 évvel később,
0: over 100,000 people had been gloriously saved, delivered, and added to the church.
1: Egyáltalán nem túlzok, több mint 100,000 ember dicsőségesen megtért, megszabadult és csatlakozott a gyülekezethez.
0: So, learn to praise your way out of prison.
1: Tehát tanuljatok meg dicsőítéssel kikerülni a börtönből.
0: And you'll see an earthquake which will transform your city.
1: És akkor olyan földrengést fogtok látni, ami megváltoztatja a városokat.
0: Which is what happened to the Apostle Paul.
1: Mert Pál apostollal is ez történt.
2: Elhangzott Ellen Vincent Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának 4. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

있을 때 왕관입니다.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanz műsorán.
2: Steve Telcerov Profétálás című tanítását hallhatjuk.
3: Good morning, everyone.
4: Jó reggelt mindenkinek.
3: Oh, you look great.
4: Nagyszerűen néztek ki.
3: All right, we're gonna do a prophetic activation right away.
4: Most rögtön profétailag aktiválunk titeket.
3: So what you have to do is cover the shield, this name shield that's on your thing.
4: Tehát takarjátok le a kitűzőtöket, akinek van.
3: Now, you need to look at somebody you don't know.
4: És nézz rá valakire, akit nem látsz.
3: It's a little bit hard in this group. It's a little bit hard in this group.
4: Ebben a csoportban ez nem lesz könnyű feladat.
3: But maybe you can practice this after this week.
4: De esetleg majd ugyanezt gyakorolhatjátok ezután a tanítás után, a szeminárium után.
3: You can know that you're increasing in your prophetic gift.
4: Tehát tudhatjátok, hogy növekedtek a profétai ajándékban.
3: When you can meet someone you don't know.
4: Amikor találkoztok valakivel, akit nem ismertek.
3: And say to them.
4: És azt mondod neki.
3: Hello.
4: Hello, szia.
3: Your name's Dominic. What's mine?
4: Hát a neved. Téged Dominiknak hívnak, hát engem.
3: So you just practice it and you can see over time you'll get better.
4: Na, hogyha ezt elkezditek gyakorolni, majd időben látjátok, hogy egyre jobban megy.
3: All right. Let's get into our lesson. Turn to this is part 5, right? Part 5, you turn to page 19 in your notes.
4: Akkor lapozzatok a jegyzetben a 19. oldalra, a 5. rész profétálás címszó alatt.
3: Let me just address something regarding the homework again.
4: Szeretnék újra egy kicsit beszélni a házi feladatról.
3: I think homework is an essential part of the learning process.
4: Azt gondolom, hogy a házi feladat a tanulási folyamatnak lényegbe vágó része.
3: Reason being.
4: Mert.
3: Is that when you are forced to articulate something in your own words, either spoken or written.
4: Amikor arra kényszerültök, hogy valamit a saját szavaitokkal kifejezzetek, vagy hangban, vagy írásban.
3: Then that thing is yours. It comes from you.
4: Akkor ez a dolog sajátotokká válik, mert tőletek jön ki, belőletek jön ki.
3: And what you've learned then really gets a stronger hold inside of you when you're able to articulate it with your own words.
4: És hogyha valamit, amit tanultatok, meg tudjátok fogalmazni a magatok szavaival, akkor ez jobban megragad bennetek.
3: So don't take that step lightly. It's very important.
4: Tehát ne vegyétek könnyen ezt a házi feladat dolgot, mert nagyon fontos.
3: When you think about the things that you've learned and you articulate it in your own way.
4: Amikor átgondoljátok a tanultakat és a saját módotokon megfogalmazzátok.
3: That's what you will eventually teach.
4: Akkor végül azt fogjátok majd tanítani, amit így megfogalmaztatok.
3: Because that's what you can articulate.
4: Mert az az, amit meg tudtok fogalmazni.
3: Without your own articulation, it will just remain something on the pages.
4: Hogyha ti nem fogalmazzátok meg, akkor az egész dolog csak a papíron marad.
3: So use what you get.
4: A jegyzetben, tehát használjátok azt, amit megkaptatok.
3: Also things that you learn. Be aggressive in sharing things publicly with someone else, what God speaks to you and does in you.
4: És mindennel kapcsolatban, amit így tanultatok, vagy amit Isten mond nektek, vagy amit cselekszik bennetek, legyetek nagyon aktívak abban, hogy nyilvánosan valaki másnak elmondjátok, elmagyarázzátok.
3: Because again, when you articulate it, it's yours.
4: Mert amint megfogalmazzátok, a sajátotokká válik, mondom újra.
3: You own it and it owns you.
4: Akkor ez a dolog már a tiétek lesz, ti pedig annak a dolognak a részei lesztek.
3: Okay, let's look page 19 on the Bible's exhortation to prophesy.
4: Akkor nézzük meg a 19. oldalon a Biblia bátorítása a profétálással kapcsolatban.
3: Turn in your Bibles to 1 Corinthians 14.
4: Lapozzatok a Bibliában az 1 Korintus 14-hez.
3: We're going to have a little longer survey on prophecy in the Bible.
4: Itt a Bibliában van egy kicsit hosszabb fejtegetés a profétálásról.
3: But let's look at this one important verse in 1 Corinthians 14.
4: De nézzük meg ezt a nagyon fontos verset az 1 Korintus 14-ben.
3: In chapter 13, Paul gives the foundation for the use of the gifts, which is the motive of love.
4: A 13. részben adja meg a szellemi ajándékok használatának a mozgatórugóját Pál, ami pedig a szeretet.
3: Many make a mistake by seeing chapter 13 and 14 as either or.
4: Sokan azt a hibát elkövetik, hogy a 13. és 14. rész úgy tekintik, mint vagy-vagyot.
3: Paul's not teaching either or.
4: De hát Pál nem ilyen vagy-vagyról tanít.
3: He's teaching the relationship between the motivation of love and the exercise of the gifts.
4: Hanem beszél a kapcsolatról, a szeretet mint motiváció, mint indíték és a szellemi ajándékok használata között.
3: So never fall into that category of believers who see a dichotomy or an either or position in these chapters.
4: Tehát soha ne kerüljetek azok közé, a hívők közé, vagy abbanak a tanításnak a csapdájába, ami ezt a két fejezetet vagy-vagyként kezeli.
3: Paul says in verse 1, let love be your highest goal.
4: Azt mondja Pál az első versben, itt 1 Korintus 14, hogy legyen a szeretet a legfőbb célotok, az ő fordítása szerint.
3: But also desire the special abilities the Spirit gives, especially the ability, the gift to prophesy.
4: De kívánjátok azokat a különleges képességeket is, amelyeket a Szent Szellem ad, különösen az, hogy profétáljatok.
3: Would you agree if Paul is expressing in the word for us to have a desire for something that it's good?
4: Gondoljátok, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Pál itt az írásban egy olyan utáni vágyat fejez ki, ami egy jó dolog.
3: And the word desire here is not just well, if it happens, great, if not, it's okay.
4: Ez az kívánjátok szó itt nem azt a jelentést hordozza, hogy nagyszerű lenne, ha megtörténne, de hát ha nem, úgy is jó.
3: This is an earnest coveting, something strongly desired.
4: Ez egy nagyon erős sóvárgás, egy nagyon határozott kívánása valaminek.
3: And I have to admit that the large majority of my time in the Christian life has not been spent desiring earnestly this gift.
4: És be kell vallanom, hogy az én eddigi keresztény életemnek a nagy része úgy telt el, hogy nem vágyakoztam nagyon komolyan ezután az ajándék után.
3: So then rather than trying to explain away my own lack of spiritual earnestness for this gift,
4: de nem próbálom most megmagyarázni a vágyódás hiányát bennem ezután az ajándék után.
3: My life has to be conformed to the word, not the other way around.
4: Mert az én életemnek kell az íráshoz igazodnia, és nem fordítva.
3: And if anything happens in this weekend, I pray that you will get a burning passion to want to prophesy.
4: És hogyha bármi történik ezen a héten veletek, akkor én azért imádkozom komolyan, hogy az történjen, hogy egy nagyon komoly vágy legyen bennetek a prófétálás után.
3: And by the time this weekend is over, all of you will be prophesying.
4: És ugye a három nap végére már mindannyian prófétáljatok.
3: Amen. Who didn't say amen? I want to see. Raise
4: your hand. Ki nem mondott áment erre?
3: I'm serious.
4: Komolyan gondolom.
3: The Bible is very clear, and we're going to see this shortly, that everyone can prophesy.
4: Hamarosan meglátjuk, hogy a Biblia teljesen komolyan mondja azt, hogy mindenkinek kellene prófétálni.
3: And I would take this even a step further.
4: De én még egy lépéssel tovább megyek ebben.
3: Not only can you prophesy.
4: Nem csak, hogy prófétálhattok.
3: But once we're done with this lesson, you're going to see you have to prophesy.
4: Ennek a leckének a végére már tudni fogjátok, hogy kell prófétálnotok.
3: If you don't prophesy.
4: Ha nem prófétáltok.
3: Then you are taking away something from the church and from the body of Christ that is absolutely necessary.
4: Akkor az egyháztól, Krisztus testétől valami teljesen nélkülözhetetlen és szükséges dolgot vesztek el.
3: And in many cases you will be letting the enemy have something that doesn't belong to him.
4: És ezáltal nagyon sokszor lehetőséget adtok az ellenségnek arra, hogy megkaparancson valamit, ami nem az övé.
3: And we're going to see what that means in a little bit.
4: És egy kicsit majd meglátjuk, hogy ez mit jelent.
3: In your notes, most Christians do not seem to understand how prophecy can be used today.
4: A jegyzet szerint úgy tűnik, a legtöbb keresztény nem érti, hogy hogyan használható ma a prófétálás.
3: Many fear it.
4: Sokan félnek tőle.
3: It's mysterious to most.
4: A legtöbbek számára titokzatos dolog.
3: Ooh, prophesy.
4: Ooh, proféta.
3: I remember in my home church in the United States.
4: Emlékszem a gyülekezetemre, ahol Amerikában jártam.
3: There were just a few people who prophesied.
4: Ott csak kevesen profétáltak.
3: Boy, and when they prophesied.
4: De amikor ők profétáltak.
3: Their voice quivered.
4: Remegett a hangjuk.
3: And they spoke really loud.
4: Nagyon hangosan mondták.
3: And they used the King James language, thus saith the Lord.
4: És a Károlynak a Károli változatát használta, így szól az Úr.
3: And I thought, oof.
4: Wow.
3: And so everyone kind of looked at them, boy, that's a special gift.
4: És a többen tényleg úgy néztek rájuk, ez aztán egy különleges ajándék.
3: What was being communicated, this wasn't communicated in words, but what everybody understood.
4: Tehát ebben az volt az üzenet, amit nem szavakkal mondtak, de mindenki értette.
3: is that there were a few special people who prophesied.
4: Hogy volt néhány különleges ember, aki profétált.
3: And I want to blow that thinking right out of our minds.
4: De én szeretném kisöpörni ezt a gondolatot az elménkből.
3: And we're going to look at a few practical suggestions that you do not put a religious cloak over the spirit of prophecy.
4: És meg fogunk nézni majd néhány gyakorlati útmutatást arról, hogy hogyan ne öltöztessük vallásos köntösbe a profétálást.
3: Prophecy can be just as simple as speaking to someone else.
4: A profétálás lehet annyira egyszerű, mint amikor beszélgetünk valakivel.
3: And we're going to see how this works a little bit more practically as time goes on.
4: Majd ahogy telik az idő, egyre gyakorlatilag módon ezt meg fogjuk vizsgálni.
3: But it's not mysterious.
4: De ne legyünk titokzatosak, ez nem titokzatos.
3: It's often neglected in practice.
4: Sokszor elhanyagolják ennek a gyakorlását.
3: There are many of those who believe that prophecy, those who prophesy can be insincere.
4: Sokan úgy hiszik, hogy akik profétálnak, nem őszinték.
3: And because of this they've become unbiblical Christians.
4: És ezért nem biblikus keresztényekké lettek.
3: They don't desire prophecy and they are not passionately desiring it for the good of others.
4: Nem profétálnak és nem is kívánják ezt szenvedélyesen, hogy másoknak használjanak vele.
3: Now if you've been wounded through the misuse of the prophetic gift.
4: Hogyha ti már megsebesültetek attól, hogy valaki nem jól használta a profétai ajándékot.
3: God wants to heal you.
4: Isten meg akar gyógyítani titeket.
3: Now I'm going to share a couple of experiences from my own life where prophecy, well, it wasn't exactly real correct.
4: Én is emlékszem az életemben olyan átélésről, amikor hát nem teljesen pontos volt, amit profétáltak nekem.
3: But because there's been a misuse of the gift, you don't get rid of the gift.
4: De azért, mert egy ajándékot nem használ valaki jól, ezért még nem dobjuk ki az ajándékot.
3: Right?
4: Így van.
3: We often have this argument that I've heard often that if someone prophesies and they don't prophesy correctly.
4: Gyakran hallottuk ezt az érvet, én is sokszor hallottam, hogy valaki nem helyesen profétál.
3: And we'll look at the different levels of prophecy.
4: És majd meg fogjuk vizsgálni a profétálás különböző szintjeit.
3: But they prophesy and the first thing somebody wants to do is they're going to wait to find out if this thing comes to pass, if it's true.
4: Tehát, hogyha valaki profétál, akkor az egyik első dolog, amit várunk, az, hogy várakozunk, hogy vajon megvalósul-e.
3: And if it's not true.
4: És ha nem igaz és nem valós.
3: Boy, they've read the Old Testament. They've read the Old Testament.
4: Olvasták ugye az Ószövetséget az illetők.
3: And they've got the rocks ready.
4: Ott vannak már a kezükben a kövek.
3: So you don't. What you prophesy isn't true. That the Bible says, stone the man.
4: Hogy a Biblia azt mondja, hogy ha valaki nem jól profétál, azt meg kell kövezni.
3: And they take this extreme position regarding the gift of prophecy.
4: És ilyen szélsőséges álláspontot foglalnak el a profétálással kapcsolatban.
3: So if someone has a prophetic gift and they use it.
4: Hát ha valakinek van egy profétai ajándéka és használja is.
3: And they might be wrong.
4: Lehet, hogy téved.
3: In fact, it's impossible when you want to move into something that you don't make a mistake.
4: Igazából lehetetlen nem elkövetni hibát, hogyha valamibe be akarsz indulni.
3: That expectation has to be removed, even especially from the working of this gift.
4: Tehát nem szabad ilyen elvárást támasztanunk, különösen ennek az ajándéknak a gyakorlásával szemben, hogy nem hibázhat az, aki
3: gyerekezik. Now I'm a pastor.
4: Én pásztor vagyok.
3: And it's an exercise of a gift. It's not a title, it's a function.
4: Tehát itt egy ajándék gyakorlásáról van szó, ez nem egy címet ragaszt az emberre, hanem ez egy működés.
3: Now believe me, I've made plenty of mistakes in pastoring.
4: Higgyétek el, hogy én a pásztorolás során nagyon sok hibát elkövettem.
3: But nobody is prepared.
4: Rendépen megkövezni készül azt.
3: But nobody is prepared to throw the pastoral ministry out.
4: De mégsem akarja senki kiiktatni a pásztori szolgálatot az egyház életéből.
3: We know what they say? You know what they say?
4: Tudjátok, mit mondanak?
3: It's all right. You'll do better next time.
4: Nem baj, legközelebb majd jobban sikerül.
3: I'll learn from my mistakes.
4: Én tanultam a hibáimból.
3: And I'll get better.
4: És egyre jobb leszek.
3: Now, you're going to learn to prophesy.
4: Ti megtanultok profétálni majd.
3: Because if the Spirit of Christ is in you,
4: mert ha Krisztus szelleme bennetek van,
3: He wants to prophesy.
4: Akkor akar profétálni.
3: Yeah? And when you make a mistake, not if, when you make a mistake,
4: hát és amikor hibát követtek el, nem ha követtek el, hanem amikor követtek
3: el. Right. You'll do better next time.
4: Legközelebb majd jobban megy.
3: And you will learn from mistakes and we'll move on.
4: Tanultok a hibákból és tovább léptek.
3: Some truths about prophecy.
4: Néhány igazság a profétálásról.
3: If we're to follow Paul's instruction, we need to understand some of the nuts and bolts of prophecy. in the prophetic gift.
4: Hogyha követni akarjátok Pál utasításait, akkor tudnunk kell néhány fontos pontot a profétálással kapcsolatban.
3: Here's a simple definition of prophecy.
4: A profétálásnak van egy egyszerű meghatározása.
3: It's a hearing.
4: Amikor halljuk.
3: A seeing.
4: Látjuk.
3: A knowing.
4: Vagy valahogyan tudjuk.
3: Sometimes even a feeling.
4: Néha akár érezzük.
3: That God is presently saying, doing and expressing.
4: Hogy per pillanat most éppen Isten mit tesz vagy mond vagy fejez ki.
3: His desire.
4: Mi az ő vágya?
3: His thoughts.
4: Mik az ő gondolatai?
3: His will.
4: Mi az akarata?
3: Through someone to another.
4: És ezt valaki elmondja valaki másnak.
3: Is that clear?
4: Világos?
3: Through hearing, seeing, knowing, even feeling.
4: Amikor halljuk, látjuk, akár érezzük, vagy valahogyan tudjuk.
3: God is presently saying something or doing something.
4: Hogy Isten ebben a pillanatban éppen mond vagy tesz valamit.
3: An expressing of God's thoughts, His will or His purpose through someone to someone else.
4: És ezáltal valaki másnak kifejezi Isten akaratát, céljait, vágyait, terveit.
3: It's a speaking the heart or the mind of God as revealed by the Spirit.
4: Isten gondolatainak és szívének a szócsöve vagyunk, ahogyan azt a Szent Szellem kijelenti nekünk.
3: Not everything you hear has to be spoken.
4: Nem mindent kell elmondanod, amit hallasz.
3: It's highly disadvised. It's not advisable to say everything that you hear.
4: Tehát egyáltalán nem javallott mindent elmondanod, amit hallasz.
3: But I think you've heard this morning already in Callie's or yesterday in her explanation the difference between hearing and knowing.
4: És azt gondolom, hogy tegnap este már Kelly elmagyarázta nektek, hogy mi a különbség a hallás és az ismerés között.
3: The more that we know God from His Word.
4: Minél inkább megismerjük Istent a Bibliából.
3: The more that we know His heart, that we know His mind.
4: Minél inkább megismerjük az ő gondolatait és a szívét.
3: Then we're able to express that heart and mind through our own speech to other people in the spirit of prophecy.
4: Annál inkább ki tudjuk fejezni azt, ami Isten szívében és elméjében van másoknak a profétálás szellemének a segítségével.
3: Now let's look at how long this gift has been being used.
4: Nézzük meg, milyen régen használják már ezt az ajándékot.
3: How many of you believe that the spirit of prophecy began at the day of Pentecost?
4: Hanyan hiszitek, hogy a profétálás szelleme pünkös napján kezdett működni?
3: Don't raise your hand.
4: Ne, fel a kezeteket, ne.
3: Super.
4: Megszerű.
3: Wonderful, because it didn't.
4: Mert hogy nem akkor kezdett működni.
3: In fact, I want you to turn to Acts chapter 3 verse 21.
4: Szeretném, hogyha az Apcsal 3:21-hez lapoznátok.
3: You know, Randy, when I read over these notes, I thought, you know, I've never seen that verse before. Like this.
4: Ami ezt a verset én soha nem vettem igazán észre, amíg nem volt benne jegyzetben.
3: Acts 3:21.
4: Apcsal 3:21.
3: That you're going to see in a moment that the spirit of prophecy has been present since the Garden of Eden.
4: Azonnal meg fogjátok látni, hogy a profétálás szelleme már az Édenkert óta ott van az életünkben.
3: That everything that's important in the Bible, you will find it in some form, in a seed form, already in that place.
4: Mindent, ami fontos a Bibliában, valamilyen formában, magformájában megtalálhatjuk itt.
3: How about if tithing is so important, for example?
4: Például, hogyha a tizedfizetés annyira fontos.
3: Where's that in Eden?
4: Hol találhatjuk ezt meg az Édenkertjében?
3: That's really simple.
4: Elég egyszerű.
0: The seed.
3: Yes,
4: a
3: maybe.
4: Van a vetésben.
3: I would like to hear more about that.
4: The seed, the sword.
3: But you know, tithing is something that is set aside, something that belongs to God and it's His exclusively.
4: Tudjátok, a tized az egy olyan dolog, amit félreteszünk Isten használatára, úgy, hogy az csak az övé.
3: And your relationship to that which belongs to God exclusively reflects your heart with Him.
4: És az, hogy milyen viszonyban vagytok azzal, ami kizárólag Isten tulajdona, tükrözi azt, hogy milyen kapcsolatban vagytok Istennel.
3: It's an issue of obedience.
4: Tehát ez engedelmességi kérdés.
3: And in the garden, God, among all the trees of the garden, God reserved one that belonged to Him.
4: A kertben, az Édenkertjében volt egy fa a rengeteg fa között, amit Isten megtartott magának, hogy ez csak az övé.
3: He said, that's mine, that's not for you to use for yourself.
4: Azt mondta, hogy ez az enyém kizárólag, és nem az a célja, hogy önmagatok céljaira használjátok.
3: What is the time? It's 10%. That tree might have represented 10% of the trees in the garden. I don't know that for sure, but I think.
4: Lehet, hogy ez a bizonyos fa a kertben található összes fának a tizedét jelképezte, nem vagyok ebben biztos, de szerintem így volt.
3: And when Adam and Eve struck out and they took and used for themselves what belonged to God, they brought a curse on themselves.
4: És amikor Adam és Éva kinyújtotta a kezét azután, ami kizárólag Isten tulajdona volt, ezzel átkot hoztak magukra.
3: They were frustrated terribly.
4: És rettenetesen csalódottak lettek.
3: And part of moving into God's economics is understanding his principles. The tithe was already there in the Garden of Eden.
4: Tehát ahhoz, hogy az Istennek a működési módját megértsük, ahhoz értenünk kell az alapelveit, például a tizedet.
3: And you're going to see just how powerful the spirit of prophecy was already present in the garden.
4: És meg kell látnunk, hogy az Éden kertjében mennyire erőteljesen jelen volt már a prófétálás szelleme.
3: In Acts 3 verse 21,
4: az Apostolok 3:21-ben
3: we find this important verse.
4: Találjuk ezt a fontos verset.
3: Peter's preaching.
4: Peter predikál.
3: He's explaining what's going on in these new events when the Spirit is being outpoured.
4: Elmagyarázza a jelenlévőknek, hogy mi történik ebben az újfajta eseményben, amikor éppen kiárad a Szent Szellem.
3: Let's just go back to verse 18.
4: Menjünk vissza a 18. versig.
3: Says God was fulfilling what all the prophets had declared about the Messiah beforehand, that he must suffer all these things.
4: Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be.
3: Now turn from your sins and turn to God so you can be cleansed of your sins.
4: Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színe.
3: Then wonderful times of refreshing will come from the presence of the Lord, and he will send Jesus your Messiah to you again.
4: Tehát jönnek az Úr színétől a csodálatos felfrissülés idei, és ő elküldi a Jézus Krisztust, a Messiást nektek.
3: Verse 21, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
4: 21. vers, kit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míg len újjáteremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent profétájának szája által elejétől fogva.
3: Notice the sense, what the prophets have spoken since the world began.
4: Figyeljétek meg ezt, hogy amit Isten az ő szent profétájának szája által a világ kezdete óta mondott.
3: What?
4: Mit?
3: What God has spoken.
4: Mit mondott Isten?
3: How?
4: Hogyan?
3: By the mouth of his prophets.
4: Az ő prófétáinak szája által.
3: When?
4: Mikor?
3: Since the world began.
4: A világ kezdete óta.
3: Now, in the Garden of Eden,
4: Éden kertjében,
3: Adam and Eve had everything prepared for them.
4: Adam és Éva számára minden elő volt készítve.
3: Beautiful place.
4: Gyönyörű hely volt.
3: They had work to do.
4: Volt feladatuk.
3: Work is good.
4: A munka jó dolog.
3: Amen, amen, amen. Work is good. They had a relationship with the Father.
4: Volt kapcsolatuk az Atyával.
3: And they had a dominion to exercise.
4: És uralmat kellett gyakorolniuk.
3: And a goal to achieve.
4: És volt egy céljuk, amit el kellett érniük.
3: All very good things.
4: Ez mind nagyon jó dolog.
3: You know the story, the enemy comes in.
4: Ismeritek a történetet, jött az ellenség.
3: He wants to derail this whole plan.
4: És ezt az egész bolygót a saját uralma alá akarja
3: hajtani. He tempts Eve.
4: Megkísérti Évát.
3: Adam is standing there nearby.
4: Adam ott átsorog a közelben.
3: You know, Adam was not in some other part of the garden when the snake was talking with Eve.
4: Tudjátok, Adam nem a kert a másik végében volt akkor, amikor amikor a kígyó beszélgetett Évával.
3: I always had the picture that Eve was over here with the snake and Adam was swinging in a tree somewhere.
4: Képeket hallottam erről korábban, hogy Éva ott volt a kert egyik sarkában és beszélgetett a kígyóval, Ádám pedig közben a kert másik végében egy fán hintázott.
3: In Genesis 3 it says this, that when Eve took of the fruit, she turned to Adam who was with her.
4: Az 1 Mózes 3 azt mondja, hogy amikor Éva beleharapott az almába, akkor utána, vagy a gyümölcsbe, odafordult a férjéhez, aki a közelben állt, és adott neki.
3: So we have this picture of a passive male.
4: Tehát ott van egy tétlen hím,
3: who refuses to move to rescue a situation that was going in the wrong direction.
4: Aki ott átcsorog és nem hajlandó megmenteni azt a helyzetet, ami éppen a rossz irányba mozdul.
3: And Adam basically chose his wife over the Lord.
4: És gyakorlatilag Ádám,
3: in terms of obedience.
4: Az, amikor az engedelmességre került a sor, akkor a feleségét előnyben részesítette az Úrral szemben.
3: And when that happens, there comes in a frustration immediately.
4: És amikor ez megtörténik, azonnal egy ilyen frusztráció jön.
3: But I want you to know, notice how God responds.
4: De szeretném, ha észrevennétek, hogy Isten hogyan reagált erre.
3: And God responds with a prophetic declaration when he meets them.
4: Isten egy profétai kijelentést mondott az emberpárnak, amikor találkozott velük.
3: Here it is, the spirit of prophecy.
4: Íme, itt van a profétálás szelleme.
3: And I want you to notice the nature of the prophetic gift.
4: És szeretném, hogyha ebben felismernétek a profétálás ajándékának.
3: Because when God moves in prophecy, he's going to do two things.
4: Mert amikor Isten profétál, akkor két dolgot tesz.
3: He's going to declare judgment and defeat to the enemy.
4: Kiirdeti az ítéletet és ugyanakkor az ellenség vereségét is.
3: And he's going to speak a resolution or victory to Adam and Eve.
4: És ki nyilvánítja Ádámnak és Évának, hogy mi lesz a megoldás, mi adja a győzelmet.
3: Now this is the heart of the prophetic gift.
4: Ilyen, ez a profétai ajándék lelke.
3: Prophecy is the spirit of God moving in you to speak out judgment over the enemy and his works.
4: A profétálás szelleme az, amivel Isten rajtad keresztül mozdul azzal a céllal, hogy ítéletet hirdes és vereséget az ellenség számára.
3: Prophecy frustrates the devil.
4: A profétálás frusztrálja, meghiúsítja az ördög terveit.
3: That's why he hates this gift.
4: Ezért gyűlöli ezt az ajándékot.
3: And he wants to cloud it with all kinds of misconception and myths to keep people from prophesying.
4: És mindenféle nitek, hogy Isten hogyan reagált erre.
3: And God responds with a prophetic declaration when he meets them.
4: Isten egy profétai kijelentést mondott az emberpárnak, amikor találkozott velük.
3: Here it is, the spirit of prophecy.
4: Íme, itt van a profétálás szelleme.
3: And I want you to notice the nature of the prophetic gift.
4: És szeretném, hogyha ebben felismernétek a profétálás ajándékának.
3: Because when God moves in prophecy, he's going to do two things.
4: Mert amikor Isten profétál, akkor két dolgot tesz.
3: He's going to declare judgment and defeat to the enemy.
4: Kiirdeti az ítéletet és ugyanakkor az ellenség vereségét is.
3: And he's going to speak a resolution or victory to Adam and Eve.
4: És ki nyilvánítja Ádámnak és Évának, hogy mi lesz a megoldás, mi adja a győzelmet.
3: Now this is the heart of the prophetic gift.
4: Ilyen, ez a profétai ajándék lelke.
3: Prophecy is the spirit of God moving in you to speak out judgment over the enemy and his works.
4: A profétálás szelleme az, amivel Isten rajtad keresztül mozdul azzal a céllal, hogy ítéletet hirdes és vereséget az ellenség számára.
3: Prophecy frustrates the devil.
4: A profétálás frusztrálja, meghiúsítja az ördög terveit.
3: That's why he hates this gift.
4: Ezért gyűlöli ezt az ajándékot.
3: And he wants to cloud it with all kinds of misconception and myths to keep people

0: ishiget ish.
1: And he's going to speak a resolution or victory to Adam and Eve.
0: És ki nyilvánítja Ádámnak és Évának, hogy mi lesz a megoldás, mi adja a győzelmet.
1: Now this is the heart of the prophetic gift.
0: Ez a profétai ajándék lelke.
1: Prophecy is the spirit of God moving in you to speak out judgment over the enemy and his works.
0: A profétálás szelleme az, amivel Isten rajtad keresztül mozdul azzal a céllal, hogy ítéletet hirdes és vereséget az ellenség számára.
1: Prophecy frustrates the devil.
0: A profétálás frusztrálja, meghiúsítja az ördög terveit.
1: That's why he hates this gift.
0: Ezért gyűlöli ezt az ajándékot.
1: And he wants to cloud it with all kinds of misconception and myths to keep people from prophesying.
0: És mindenféle ködbe és téves elképzelésbe akarja burkolni, hogy megakadályozza, hogy az emberek ezt az ajándékot használják.
1: And there has been for the last couple of decades a tremendous move in the body of Christ to restore this gift.
0: És az elmúlt évtizedekben Krisztus testében egy hatalmas mozdulás indult be annak érdekében, hogy helyreálljon ez az ajándék.
1: In fact, there was a time when I was thinking, boy, this is going from one extreme to another.
0: Igazából volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy most az egy ló egyik oldaláról átestünk a másikra.
1: Because suddenly I was reading the internet books, articles.
0: Az internetet olvastam, meg könyvekben, meg cikkekben olvastam mindenfelé.
1: How the spirit of prophecy was touching everything.
0: Arról, hogy a profécia szelleme mindent hozzányúl.
1: So we have now prophetic intercession.
0: Tehát most már van profétikus közbenjárás.
1: We've got prophetic worship.
0: Van profétikus imádás.
1: There's prophetic preaching.
0: Van profétikus prédikálás.
1: Prophetic cooking.
0: Prophetikus főzés.
1: The prophetic and apostolic this and that.
0: Profétai és apostoli ez meg az.
1: Prophetic walking, prophetic jogging.
0: Profétikus koszogás és sétálás.
1: Prophetic was being added to every possible concept in the body of Christ that you can think of. Prophetic fellowship.
0: Krisztus testében minden elképzelhető fogalom elé odarakták, hogy profétikus közösség.
1: And at the beginning I thought, boy, this is getting crazy.
0: És aztán elkezdtem azt gondolni, hogy ez most már elég bolondá kezd válni ez a dolog.
1: No, it's not so crazy.
0: Pedig nem is annyira lökött ez a helyzet.
1: We understand the nature and the purpose of the prophetic gift. We will want the spirit of prophecy in everything we do.
0: Hogyha megértjük a profétai tevékenység ajándék természetét, jellegét, akkor mi is akarni fogjuk, hogy mindenben ott legyen a profétikus vonás.
1: And in that prophetic spirit, God speaks judgment to the enemy, and he says,
0: ebben a profétikus szellemben Isten ítéletet hirdet az ellenség fölött, és azt mondja,
1: the fruit of Eve's womb, you're going to be crushed under his heel.
0: Hogy az asszonynak magva lesz, és az a sát az ellenség fejére fog taposni.
1: God speak, he's declaring, I will do this.
0: Isten egyszerűen kinyilvánítja, hogy én ezt fogom tenni.
1: This is going to happen.
0: Ez fog történni.
1: And he's speaking in the spirit of prophecy, and he's declaring the enemy's defeat.
0: És profétai szellemben beszél Isten, és kihirdeti az ellenség vereségét.
1: And he's speaking restoration to Adam and Eve. He's talking about their victory over the enemy.
0: És helyreállást hirdet Ádámnak és Évának is, mert azt mondja, hogy ők fogják legyőzni az ellenséget.
1: And we desperately need this quality within the body of Christ, all of our ministries and all of our lives.
0: És óriási szükségünk van erre a vonásra Krisztus testében, a saját életünkben és a szolgálatunkban.
1: When the spirit of prophecy is upon us,
0: amikor a profétálás szelleme rajtunk
1: van, we will move in a similar spirit to bring defeat to the enemy and victory to God's people.
0: Akkor mi is ilyen szellemben fogunk mozdulni, ami vereséget hoz az ellenségnek és győzelmet Isten népének.
1: Getting ahead of myself, but just think of the same thing regarding Jacob and his 12 sons.
0: Kicsit már magam elé futottam, de gondoljatok Jákobra és a 12 fiára.
1: We don't have time to look at this example in great detail.
0: Majd lehetőségetek lesz nagyon részletesen megvizsgálni ezt a példát.
1: But before Jacob dies, as a father, he's going to prophesy into the life of his sons.
0: De mielőtt Jákob, mint apa, meghal, profétál a 12 fiának az életébe.
1: And let's bring prophecy into our family.
0: Hozzuk be a profétálást a családunkba.
1: We can have prophetic families.
0: Lehetnek profétikus családjaink.
1: Amen. Prophetic children.
0: Profétikus gyerekeink.
1: All right, here we go. What does he do?
0: Mit tesz Isten?
1: Mit tesz
0: Jákob?
1: Jacob hears from God about the future of his sons.
0: Jákob hallja Istentől, hogy mi lesz a fiainak a jövője.
1: In fact, in Genesis 49, I want you to look. Genesis 49, verse 9.
0: Szeretném, ha megnéznétek az 1 Mózes 49. versét.
1: In fact, in each one of these prophetic words to his sons, Jacob is picturing a bright future for his sons.
0: Jákob mindegyik fiának mondott profét

0: eszenciájában fényes jövőt fest le a fiai számára.
1: And he's going to speak into their life.
0: Szól az életük számára.
1: He's not silent about his expectations and belief in them.
0: Nem hallgatja el, hogy mik az elvárásai és mi a hite a fiaival kapcsolatban.
1: And in verse 8 he speaks to Judah, your brothers will praise you, you will defeat your enemies.
0: A 8. versben Júdához szól, téged magasztalnak atyád fiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz.
1: Here it comes again. The spirit of prophecy speaks out a judgment and a victory over the enemy.
0: Újra mondjuk, hogy a profétás szelleme ítéletet hirdet az ellenség fölött, és az ő felette való győzelmet hirdet.
1: Why is this important?
0: Miért fontos ez?
1: Because every one of you here in this room, you represent a danger to the enemy and to his kingdom.
0: Mert mindannyian, akik itt ültök ebben a teremben, veszélyt jelentetek az ellenség és az ő országa számára.
1: And the whole point of this school is to give you a toolbox.
0: És ennek az egész iskolának az a célja, hogy kapjatok egy szerszámos ládát.
1: To put tools in your hand, not so that your name can be great, but so that you can bring damage to the devil and his kingdom.
0: És eszközöket kapjatok, szerszámokat a kezetekben, nem azért, hogy nektek nagy nevetek legyen, hanem hogy vereséget hozzatok az ellenség országa számára.
1: I'm missing an important
0: tool. Hiányzik innen egy fontos eszköz.
1: No. Hold on.
0: A profétálás szelleme.
1: Well, this is the biggest thing I can get. It's going to be like a hammer in your hands.
0: Olyan lesz, mint a kezetekben egy kalapács, és ez a legnagyobb, ami a kezembe kerül.
1: And you need a hammer to be able to destroy the works of the enemy, the one who wants to steal what belongs to you.
0: És szükségetek van egy kalapácsra ahhoz, hogy összetörhessétek az ellenség munkáját, amivel el akarja lopni azt, ami a tiétek.
1: And rather than you being confused, what's happening to me? Why is all hell breaking out against me?
0: És amikor teljesen összezavarodtok és nem értitek, hogy miért érzitek úgy, mint hogyha az egész pokol rátok támadott volna?
1: Of course it is.
0: Hát persze, hogy rátok támad az egész pokol.
1: You've made a statement, we're going to advance the kingdom of God.
0: Hiszen kijelentettétek, hogy terjeszteni fogjátok Isten királyságát.
1: The enemy says, oh yeah?
0: És erre azt mondja az ellenség, tényleg?
1: Over my dead body you will.
0: Majd csak a holttestemen keresztül.
1: So what's your response?
0: És erre mit reagáltok ti?
1: So over your dead body it will be.
0: Szóval megtörténik a te holttesteden keresztül?
1: And what you need is the spirit of prophecy in you.
0: És arra van szükségetek, hogy bennetek legyen a profétálás szelleme.
1: And then spoken through you.
0: És ez szóljon rajtatok keresztül.
1: To declare God's will over his enemies.
0: Hogy kijelentse, mi Isten akarata az ellenségeire vonatkozóan.
1: Until they be made a footstool for his feet.
0: Amíg Isten lábainak zsámoljává nem tétetnek.
1: Do you see it?
0: Értitek?
1: Therefore, when things begin to break out against you,
0: ezért, amikor a dolgok elkezdenek ellenetek zúdulni,
1: and your work is being frustrated, and your progress is being frustrated,
0: és meghiúsul a munkátok, és nem tudtok úgy haladni, ahogy kellene,
1: it's time to take up the prophetic gift and begin to speak.
0: Akkor itt az ideje, hogy kezetekbe vegyétek a profétálás ajándékát, és elkezdjetek beszélni.
1: You don't back up into a corner and say, what's going on?
0: Ilyenkor nem visszavonultok egy sarokba, hogy mi történik
1: most vele. God wants to rise up within you.
0: Isten fel akar kelni bennetek.
1: And he wants you to speak out his judgment over your enemies.
0: És azt akarja, hogy ti kihirdessétek a vereséget az ellenségei fölött.
1: So you're not weak, you're strong.
0: Tehát nem gyenge vagy, hanem erős.
1: Boy, this toolbox is a real toolbox.
0: Ez a doboz aztán tényleg egy szerszámosság.
1: This is an absolutely necessary gift for you.
0: Ez egy nélkülözhetetlenül szükséges ajándék a számotokra.
1: And it not only works in your ministry, it works in your family, it works in your marriage.
0: És ez működik a szolgálatotokban, a családotokban, a házasságotokban.
1: God's purpose is to bring defeat to his enemies and victory to his family.
0: Isten célja az, hogy vereséget hozzon az ellenségei számára, és győzelmet a családja
1: számára. God wants you to succeed.
0: Isten azt akarja, hogy sikeresek legyetek.
1: He wants you to fulfill the plan he has for your life.
0: Azt akarja, hogy betöltsétek azt a tervet, amit az életetekkel kapcsolatban
1: szól. And he empowers you with the person of prophecy, which is the spirit of God, and this gift to empower you to do it.
0: És felruház titeket a profétáló személlyel, aki a Szent Szellem, és ennek az erejével annak érdekében, hogy ezt meg tudjátok tenni.
1: We find prophecy is only one of five of the fivefold gifts in Ephesians chapter 4.
0: Azt látjuk, hogy a profétálás, vagy a profétasság az Efézus 4-ben az öt szolgálat egyike.
1: And as we can already see, this gift transcends all of the eras.
0: De látjuk, hogy ez az ajándék minden korszakban jelen volt.
1: It was there in the garden.
0: Ott volt a kertben.
1: And after the garden, we see it being expressed throughout the Old Testament.
0: A kert után látjuk, hogy végigvonul az egész Ószövetségen.
1: But there's a definite difference when we come to the New Testament. We're going to see that shortly.
0: De van egy határozott változás, amikor az Új Szövetség elkövetkezik, és ez hamarosan meg fogjuk
1: látni.
0: But
1: as we've already heard, the very essence of prophecy is being able to hear and know the heart and voice of God.
0: De ahogyan már hallottuk, a prófétálásnak a lényege az, hogy ismerjük Isten szívét és hangját, és halljuk.
1: And if something happens in this week, I want you to be empowered with confidence to know that you can hear and know God the Father's voice.
0: És szeretném, hogyha egy dolog történik veletek holnap estig, akkor az az legyen, hogy magabiztosak legyetek afelől, hogy megismerhetitek és hallhatjátok Isten hangját.
1: You will know His heart.
0: És akkor megismeritek a szívét.
1: And that creates such a deep sense of confidence and stability in our life.
0: És ez az életünkben nagy magabiztosságot, nagy stabilitást hoz.
1: And His voice comes to empower you, to equip you. He's for you, not against you.
0: Hogyha jön az ő hangja, az azért jön, hogy felkészítsen titeket és építsen titeket. Értetek van, és nem ellenetek.
1: Now there's a history of prophecy in the scripture.
0: Az igében, a Szentírásban ott van a prófétálás története.
1: We find that all of the early fathers in the Old Testament were called prophets.
0: A korai atyák mindegyiket prófétának nevezi a Biblia, ezt találjuk.
1: Enoch and Noah, Abraham.
0: Énokot, Noét, Ábrahámot.
1: Joseph, Moses, Miriam, Deborah.
0: Józsefet, Mózest, Miriámot és Deborát.
1: Notice that there are women in the list.
0: Tehát a listán vannak nők is, figyeljétek meg.
1: You know, and let me just say something about this. This was also true in my previous example in my home church.
0: Szeretném itt most hozzátenni azt, hogy az én korábbi példámhoz is tartozik ez, amit az otthoni gyülekezetemről elmondtam.
1: I was convinced that prophecy was a women's ministry.
0: Meg voltam győződve arról, hogy a profitálás az a nők szolgálata.
1: Because it was only women who prophesied in the church.
0: Mert a gyülekezetben csak nők profitáltak.
1: It's a gift for every one of us.
0: Ez az ajándék mindannyiunk számára van.
1: For men and for women, the New Testament makes this very, very clear.
0: Nők és férfiak is használhatják, az Új Szövetségből ez teljesen világosan kiderül.
1: I want us to look at one example in the Old Testament. It's Numbers 11.
0: Szeretném, hogyha megnéznénk egy ószövetségi példát, ez a 4 Mózes 11-ben.
1: Turn to Numbers, that's 4th Moses, Numbers 11, verses 16 through 29.
0: Tehát a 4 Mózes 11-hez lapozzunk.
1: This is the story where Moses is instructed to set in place 70 elders.
0: Ez az a hely, ahol Mózes azt az útmutatást kapja, hogy maga mellé jelöljön ki még.
1: And to make this long story short,
0: és hogy belerövidítsük a hosszú történetet,
1: all of those that were called were there except for two.
0: Mindenki megjelent a felkenésen az elhívottak között, kivéve két ember.
1: They didn't make the meeting.
0: Nekik nem sikerült oda jutniuk az összévetel.
1: And Moses was instructed to take the spirit that was on him and put it upon the 70 elders.
0: Mózes azt az utasítást kapta, hogy az ő benne levő szellemről szakítson ki és helyezzen rá erre a 70 vénre.
1: Moses prays for them.
0: Mózes imádkozott értük.
1: He imparts to them.
0: Átad nekik szellemi áldást.
1: There's a difference between praying for someone and imparting to someone.
0: Különbség van akközött, hogy csak imádkozunk valakiért, vagy átadunk neki valamit.
1: You have to learn both of these abilities, to pray and to impart.
0: Meg kell tanulnunk mind a két képességet, azt, hogy imádkozunk valakiért, vagy átadjunk valakinek valamit.
1: And when Moses imparts, all of those who were gathered began to prophesy, and the two who were not in the camp with them, they were somewhere else, they also began to prophesy.
0: És amikor Mózes így átadja a felkent véneknek azt, amit kell, akkor elkezdenek azok prófétálnak, és még azok ketten is, akik nem jöttek el az alkalomra, hanem ott maradtak a táborban, ők is elkezdenek prófétálni.
1: Verse 26, two men, Eldad and Medad.
0: 26. vers, két férfiú, Eldad és Medad.
1: We're still in the camp when the Spirit rested upon them.
0: Két férfiú, tehát ők ott maradtak a táborban, amikor megnyugodott a szellem.
1: They were listed among the leaders, but had not gone out to the tabernacle.
0: Mert azok is az összeírottak közül valók, de nem mentek el a sátorhoz.
1: So they prophesied in their camp.
0: És mégis profétáltak a táborban.
1: A young man ran and reported to Moses.
0: Egy fiatal ember elrohant és jelentette ezt Mózesnek.
1: Now notice this already. People are wanting to put a wall, a separation between a special few and the rest of us.
0: Már itt megfigyelhetitek, hogy az emberekben benne van az, hogy egy falat építsenek a néhány különleges meg a mi mindenki közé.
1: And we have to pull those barriers down.
0: És le kell rontanunk ezeket a falakat.
1: We are all in this room called to inherit.
0: Ebben a teremben mindenkit Isten elhívott arra, hogy örököljünk.
1: The only barrier that's going to exist is the one you erect, not someone else. The only barrier that's going to exist is if you erect one, not someone
0: else. Tehát, hogyha bármilyen fal létezik, akkor az csak olyan lesz, amit te építesz fel, nem valaki más.
1: And this young man comes to Moses.
0: És ez a fiatalember oda megy Mózeshez.
1: He said, Eldad and Medad are prophesying in the camp.
0: És azt mondta, Eldad és Medad profitálnak a táborban.
1: They're not supposed to be doing that.
0: Nekik nem kéne ezt tenniük.
1: Moses, you need to know, you need to put a stop to this.
0: Mózes, neked tudnod kell erről, állítsd le őket.
1: Joshua, son of Nun, who had been Moses' personal assistant since his youth, protested. Moses, my master, make them stop!
0: Akkor felelt Józsué, ugye a Nun fia Mózes személyes szolgája, és azt mondta, Uram, Mózes, tízd meg őket!
1: And I love Moses' response.
0: És nagyon tetszik Mózes válasza.
1: Verse 29, Moses replied.
0: 29. versben válaszol Mózes.
1: Are you jealous for my sake?
0: Vagy az én nevemben vagy féltékeny?
1: I wish that all the Lord's people were prophets, and that the Lord would put His Spirit upon all of them.
0: Vajha az Úrnak minden népe proféta volna, hogy adná az Úr az ő szellemét ő beléjük.
1: You need to underline that phrase.
0: Ezt a mondatot húzzátok
1: fel. Would to God that all of God's people were prophets, and that He puts His Spirit upon all of them.
0: Bárcsak Isten népéből mindenki proféta volna, hogy adná az ő szellemét mindenkire.
1: When did that happen?
0: Mikor történt ez meg?
1: Huh?
0: Pentecost.
1: Pentecost.
0: A pünköstkor, így van.
1: Open your Bibles to Acts chapter 2.
0: Nyissátok ki a Bibliát az Apostolok kettőnél.
1: We move to the New Testament.
0: Átlépünk az Új Szövetségbe.
1: The promise of the Spirit and prophecy.
0: A Szent Szellem ígérete és a profétálás.
1: And you find these prophetic words being given over and over again in the Old Testament. The day is coming.
0: Láthatjátok, az egész Ószövetségben ismételten előfordul az a profécia arról,
1: Moses,
0: hogy eljön az a nap.
1: Moses knew God, so he knew what was in God's heart, all that all of them would prophesy.
0: Mózes ismerte Isten, tehát tudta, hogy mi van Isten szívében, ez pedig az volt,
1: Moses,
0: hogy mindenki profétáljon.
1: He could smell it.
0: Mózes érezte az illatát.
1: I know there's more.
0: Tudom, hogy van ennél több.
1: I know that what we're experiencing, this is not it.
0: Tudom, hogy amit mi most itt átélünk, ez nem az egész lesz.
1: This is great, but there's so much more.
0: Ez nagyszerű már, de ennél sokkal több.
1: All of God's people were prophets, and He put His Spirit upon all of them.
0: Az, hogy Isten minden ember a profétáljon, és mindenkire adja Isten az ő szellemét.
1: We come to the day of Pentecost.
0: És eljött a pünkös napja.
1: Here they are, they're praying in this upper room.
0: Itt van mindenki, itt imádkoznak a felházban.
1: Joel speaks about the same prophetic event in Joel chapter 2.
0: Joel a könyv második részében ugyanerről a kiáradásról beszél, eseményről.
1: And now Peter understands it, and he's going to see that this now is the fulfillment of what Moses saw, of what Joel saw, and what many other prophets saw in the past.
0: És most már Péter is érti a dolgot, és tudja, hogy most valósul meg azt, amit az Ószövetségben Mózes is látott, Joel is látott, és sokan mások.
1: Acts 2 verse 16, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my Spirit on all flesh, the whole body.
0: Apcsel 2:17, és lesz az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, hogy kitöltök az én szellememből minden testre.
1: Rick Joyner helped me a little bit with this verse, and he describes all flesh as actually meaning the whole body.
0: Rick Joyner segített nekem ennek a versnek a megértésében, ő azt mondta, hogy a minden test azt jelenti, hogy az egész test.
1: Who does prophesying belong to? The Pentecostals?
0: Ki a profétálás a pünkösdieké?
1: It belongs to the Baptists, Presbyterians. If you're a believer, this is yours.
0: A baptistáké, a presbiteriánusoké, aki hiszi a Bibliát, mindenki.
1: I will pour out my Spirit upon my whole body.
0: Kiöntöm az én szellememet az egész testre.
1: Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams, and on my men servants and maid servants I will pour out my Spirit in those days, and they shall prophesy.
0: És profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak, és éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én szellememből, és profétálnak.
1: This is the dominant work of the Holy Spirit in our lives, causing us to come alive to God, and giving us a prophetic nature.
0: Ez a Szent Szellem kiemelkedő munkája az életünkben, hogy eleveni váljunk Isten számára és profétai jelleget öltsön az életünk.
1: And that prophetic nature is not that you're a predictor of the future.
0: És ez a profétai jelleg nem azt jelenti, hogy meg fogjuk jövendőlni a jövőt.
1: But you are a warrior that has victory over the enemy.
0: Hanem hogy harcosok vagyunk, akik győznek az ellenségen.
1: You will bring destruction to his kingdom and his works.
0: És pusztítjuk az ellenség királyságát és munkáit.
1: And that you yourself are destined to be a victor, a winner, a success.
0: Mi magunk arra rendeltettünk, hogy győztesek legyünk, hogy sikeresek legyünk.
1: You don't have the smell of defeat on you, you have the smell of victory on you.
0: Nem a vereség bűzlik rólatok, hanem a győzelem illatát hordozzátok.
1: And every person born again, filled with the Holy Spirit, that should must be a prophetic person.
0: Mindenki, aki újjászületett, akiben ott a Szent Szellem, mindenkinek profétikusnak kell lennie.
1: Please, I needed 14 years to come to this conviction.
0: És nekem 14 év kellett ahhoz, hogy erről meggyőződjek.
1: I mean seriously desiring it.
0: Hogy komolyan vágyódjak ezután.
1: I agreed with the doctrine for a long time. I agreed with the doctrine for a long time.
0: Már régebben is egyetértettem ezzel, mint hitelvel.
1: Oh yes, we can all prophesy.
0: Oh igen, persze, mindannyian profétálhatunk.
1: Sure.
0: Persze, kétségtelenül, hogy ne.
1: Me?
0: De én?
1: I don't know how.
0: De nem tudom, hogy kéne.
1: Well, that's the burden of this week.
0: Ez ennek a hétnek a terhe.
1: Is to remove some of our own mental barriers.
0: Hogy eltávolítsunk az elménkből akadályokat.
1: And to put a wind into our spirit. To put wind into our spirit.
0: És a szellemünk lendületet kapjon.
1: To go for it.
0: Hogy nyomuljunk ebbe az irányba.
1: To try it.
0: Hogy megpróbáljuk.
1: To hear God for yourself.
0: Hogy meghalljuk Isten akaratát a saját
1: számunkra.
0: Meghalljuk, mit mond Isten a házasságunkról, a családunkról.
1: Hear it for your ministry.
0: És a szolgálatunkról.
1: Hear it for your city.
0: Hogy meghalljuk, mit mond a városunkról.
1: And begin to speak.
0: És elkezdjünk beszélni.
1: Begin to declare.
0: Elkezdjük kinyilvánítani.
1: Begin to make known, to articulate what God wants.
0: Mi megfogalmazzuk, kifejezzük, ismerettessé, tegyük azt, amit Isten akar.
1: What time is it? I don't have a watch. But... 20 minutes yet. We're going to do an activation right at the end. Yes. Okay, great. All right. Let's look at the purposes and the functions of prophecy.
0: Nézzük meg a profétás céljait és feladatait.
1: Number one.
0: Egyes.
1: This comes from Ephesians 4:11 and 12. Number one, prophecy is to equip the saints for ministry and to mature the body of Christ.
0: Az Efézus 4:11-12-ből származik ez. Felkészíti a szenteket a szolgálatra és érettebbé teszi őket. Életebbé teszi Krisztus testét.
1: The first purpose of prophecy is to help mature the people of God and equip them for service.
0: A profécia első célja az, hogy segítsen érettebbé tenni Isten népét és felkészítse a szolgálatra.
1: As we receive the truth and living words, they work within us to bring about strength, stability and solidness in Christ.
0: Amikor igaz és élő szavakat kapunk, azok munkálkodni kezdenek bennünk. Megerősítenek, stabillá és szilárdá tesznek Krisztusban.
1: We mature.
0: Érlődünk.
1: And grow into the person God wants us to be.
0: És olyanná növekszünk, amilyennek Isten látni akar minket.
1: This is the maturing aspect of prophecy. This is the maturing aspect of prophecy.
0: Ez a profétálásnak az érlelő oldala.
1: But a prophetic ministry should also equip us.
0: De a profétai szolgálatnak a felkészülésünket is segítenie
1: kell. It equips us and develops us and releases within us the prophetic nature and gifts that God desires us to live and minister in.
0: Fejleszteniük kell minket, és fel kell szabadítaniuk bennünk a profétai adottságot és azokat az ajándékokat, amelyekkel Isten akarata szerint élnünk és szolgálnunk kell.
1: So again, prophetic gift serves me and his body.
0: Tehát újra mondom, a profétai ajándék szolgál engem és Krisztus testét.
1: To grow.
0: Hogy növekedjünk.
1: To serve, and that service undoes the works of the devil.
0: És ez a szolgálat szétrombolja az ördög munkáit.
1: And releases the truth of God.
0: És felszabadítja Isten igazságát.
1: To bring freedom and deliverance and life.
0: Hogy szabadságot, szabadulást és életet hozzon.
1: Number two.
0: Második.
1: Right from 1 Corinthians 14, verse 3.
0: Ez az 1 Korintus 14:3-ból származik.
1: Like you should also know this verse very well.
0: Ezt az igeverset is jól kell ismernünk.
1: Because one who prophesies, he prophesies speaking to men for edification, exhortation, and consolation or comfort.
0: Mert aki profétál, az embereknek szól, építést, intést és vigasztalást.
1: Can you see the positive nature of prophecy?
0: Amen. Látjátok, hogy mennyire pozitív dolog a profétálás?
1: You hear prophecy, most people have an Old Testament view.
0: A profétálásról nagyon sokaknak ószövetségi szemléletük van.
1: Ooh, prophecy.
0: Jaj, profécia.
1: It's judgment.
0: Ez ítélet.
1: It's judgment against God's enemies.
0: Tényleg ítélet Isten ellenségei ellen.
1: Right? We see it exercised in Isaiah chapter 61 when Jesus reads from the scroll.
0: Látjuk, hogy az Ézsaiás 61-ből is ezt gyakorolja Jézus, amikor olvas a tekercsről.
1: Isaiah was prophesying when a day of vengeance of our God would be accomplished.
0: Ézsaiás arról profétált, hogy milyen lesz, amikor a mi Istenünk bosszúállásának a napja elérkezik.
1: And in that spirit of prophecy, it wasn't a day of vengeance against people. It's a day of vengeance against the enemies of God that hold people in deception and bondage.
0: És a profécia szellemének megfelelően ez az ítélet nem Isten népe ellen irányul, hanem Isten ellenségei ellen, akik fogságban tartják Isten népét.
1: Prophecy is positive. It builds up, it strengthens, it encourages.
0: A profécia egy pozitív dolog, épít, buzdít, bátorít, vigasztal.
1: Edification means to build a house, to build up, to erect, to make strong.
0: Az építés azt jelenti házat építeni, felépíteni, felállítani, megerősíteni.
1: To exhort means to urge or spur on, to encourage someone to action.
0: Az intés azt jelenti serkenteni, sürgetni, cselekvésre bátorítani.
1: Boy, we need this prophetic gift in the church.
0: Szükségünk van erre a proféta jelenlétre az egyházban.
1: Exhorting in such a way that it moves people to action, to do.
0: Hogy úgy intsünk vagy buzdítsunk az embereket, hogy azok elkezdjenek cselekedni.
1: And finally, to comfort.
0: Végül vigasztalás.
1: To bring peace, healing.
0: Békességet, gyógyulást hoz.
1: And hope to a wounded part of a heart or soul.
0: És reményt hoz a szív vagy a lélek sebesült részének.
1: Oh, I remember how often, I think I've shared this story before, but my example, my wife.
0: Emlékszem, hogy nagyon gyakran, ez nagyon fontos, ezt már elmondtam többször ezt a történetet a feleségemről.
1: Out of her family background, she grew up in an environment that was a little less than encouraging.
0: A feleségem egy olyan családi környezetben nőtt fel, ami nem nevezhető kifejezetten bátorítónak.
1: In fact, we often have this discussion with my daughter.
0: Gyakran beszélgettünk a lányommal erről.
1: You know, she's, my daughter's an artsy type. Artsy? She likes the arts. Artistic.
0: Aha, tehát a lányom az ilyen művészies jellegű személyiség.
1: So, she lacks a little bit of discipline.
0: Tehát nem teljesen fegyelmezett.
1: Focus.
0: Nem teljesen összpontosított.
1: You know, she's easily distracted.
0: Könnyen el lehet terelni a figyelmét.
1: She should be studying.
0: Mondjuk tanulnia kéne.
1: But she's drawing horses.
0: De közben lovakat rajzol.
1: Looking out the window.
0: Néz ki az ablakon.
1: Dreaming about who knows what.
0: És álmodozik, ki tudja miről.
1: And we've tried to get her to be very disciplined with her schoolwork, and it's a challenge.
0: Megpróbáljuk az iskolai tevékenységét elég fegyelmezetté tenni, ez egy jó kihívás.
1: Sometimes we have to be kind of tough on her.
0: Tehát néha egy kicsit szigorúnak kell lenni hozzá.
1: And my wife often parallels our daughter's upbringing with what she had in her home.
0: A feleségem gyakran párhuzamba állítja a lányunk neveltetését azzal, amit ő megtapasztalt gyerekkorában otthon.
1: My wife never dreamed of not having her homework done.
0: A feleségemnek soha eszébe se jutott volna halványan se, hogy egy házi feladatot ne írjon meg.
1: Only a couple of times when she didn't have her homework completed or brought home a bad grade.
0: Nagyon kevés eset volt, amikor éppen vagy nem volt kész a házi feladata, vagy rossz jegyet hozott haza.
1: My wife flew across the room.
0: És akkor szegény átrepült a szobán.
1: Because she was severely disciplined.
0: Mert nagyon keményen fenyítették meg.
1: It was more punishment than discipline.
0: Ez inkább büntetés volt, nem fegyelmezés.
1: Okay, this was the environment of her upbringing.
0: Tehát ő így nőtt fel.
1: My wife was trying to work on her mathematics. Numbers she doesn't do well.
0: Feleségem próbálta a számtanban jó lenni, de elég nehéz neki ez a tanár.
1: She translates a lot from English to Slovene.
0: Sokat fordít angolról szlovénre.
1: And we listened to the tapes of or the recordings, and she almost knows she will get the numbers mixed up very quickly.
0: Hallgatjuk ugye az angol szövegnek a felvételét, és a könnyen összekeveri, összezavarodik a számok.
1: When Alan preaches, turn to 1 Samuel 13, and over here in John chapter 5, verse 36, and Revelation 21:26.
0: Amikor mondjuk Alan prédikál, és azt mondja, hogy akkor most a 1 Sávalok 22, 4-et nézzétek meg, és utána Jelenések 5:26-ot, és utána
1: az mixing up all the numbers.
0: És akkor összezavarja az összes ige helyet.
1: When she was growing up, learning her multiplication tables took her effort.
0: A számokban, amikor tanult az iskolában, akkor nehezére esett a szorzó táblát megtanulni.
1: And my father-in-law at the time was very impatient.
0: És időnként az apósom elég türelmetlenné vált ilyenkor.
1: He's now grown and he's a very generous and a very patient. He's a great father-in-law.
0: Most már sokat tanult, sokat fejlődött azóta is, most már egy nagyon nagy lelkű és türelmes após, nagyon jó após.
1: But at that time, if something wasn't right, quickly he would burst into anger and boom, right across the head.
0: De abban az időben, amikor valami nem sikerült pont jól, nem úgy volt, ahogy tetszett neki, akkor nagyon hamar dübegorult, és hát lekent a feleségem.
1: This was the environment she grew up in, and she was afraid of her father.
0: Tehát a felesége milyen környezetben nőtt fel, és félt az apjától.
1: So the homework was always done on time.
0: Tehát mindig időben készült a házi feladat.
1: Now transfer that now into an adult. She gives her life to Jesus.
0: Most aztán ugye felnőtt lett a feleségem, átadta az életét Jézusnak.
1: Jesus wants to introduce her to the Father.
0: És Jézus szeretné őt bemutatni ugye az atyának.
1: Yes. You can understand a little bit of the frustration and fear involved.
0: Tehát értitek, hogy ebben a dologban a feleségem milyen frusztrációt vagy félelmet élt át?
1: So my wife and I were newly married.
0: Tehát ugye új házasok voltunk a feleségemmel.
1: And we're traveling around to many churches in the United States.
0: És az Egyesült Államokban nagyon sok gyülekezetbe ellátogattunk.
1: And we go to a church and someone comes to us following the service. We're at the altar somewhere.
0: És az egyik gyülekezetben összevetel végén odajön hozzánk valaki, ott voltunk elő a színpad
1: Someone
0: környékén.
1: Comes and said, oh, I have a word for you.
0: És valaki odajön a feleségemhez, és azt mondja, hogy
1: and
0: van egy üzenetem a számomra.
1: My wife's initial response is emotional turmoil.
0: És a feleségem első reakciója erre az, hogy az érzelmei felzaklatódnak.
1: A word from God?
0: Ja, Isten üzent nekem? Jaj.
1: I love you, my daughter.
0: But szeretlek, gyermekem.
1: You're beautiful in my eyes.
0: Gyönyörű vagy a szemeimben.
1: All right, that happened once.
0: Ez megtörtént egyszer.
1: We go to another place, hundreds of miles away.
0: Elmentünk egy másik gyülekezetbe, több száz mérfölddel odébb.
1: Someone comes with a prophetic word.
0: Valaki odajön a feleségemhez egy proféciával.
1: I have a word for you.
0: Van egy üzenetem a számodra.
1: Yes?
0: Igen?
1: I love you, my daughter.
0: Szeretlek, lányom.
1: Three times, four, five, six, seven, eight, nine, ten times.
0: Megtörtént 5-szer, 6-szor, 7-szer, 8-szor, 9-szer, 10-szer.
1: So you now you know what happens?
0: Tudjátok most már, mi történik?
1: If someone comes to us and says,
0: ha valaki odajön hozzánk és azt mondja,
1: I have a word for you.
0: Van egy üzenetem a számotokra.
1: Yes.
0: Igen.
1: Yeah. And I want you to see how important it is that we understand the positive and empowering nature of prophecy.
0: Szeretném, hogyha látnátok, szeretném, ha tudnátok, hogy mennyire fontos megértenünk, hogy a profétálás az egy erőteljes dolog, de ilyen pozitív jellegű.
1: We don't use prophecy to express our frustration with someone.
0: Nem arra használjuk a profétálást, hogy kifejezzük valakivel szembeni csalódottságunkat.
1: Thus saith the Lord.
0: Így szól az Úr.
1: I got a word for you.
0: Van egy üzenetem a számodra.
1: We'll probably talk more about those details and how prophecy is given and how prophecy is received.
0: Ezekről a részletekről majd beszélünk később, hogy hogyan kell elmondani és hogyan kell fogadni a proféciát.
1: But I want you to see that the majority of our prophesying in the body of Christ needs to be at this level.
0: De szeretném, hogyha látnátok, hogy Krisztus testében a profétálásaink zömének ezen a szinten kell lenniük.
1: In fact, it doesn't have to be a cloud. It doesn't have to be put with God says this to you.
0: Tehát akár nem is kell ilyen köntösbe öltöztetni a dolgot, hogy Isten így szól a néked.
1: I'll never forget standing in a hallway.
0: Soha nem felejtem el, ott álltam egyszer egy előszobában.
1: This was in Bible college.
0: A Biblia iskolában volt.
1: It's a place where also God speaks from time to time.
0: Ez egy olyan hely, ahol szintén Isten néha szól.
1: And I was in a hallway.
0: We were
1: watching a ceremony take place.
0: Épp egy szertartást szemléltünk.
1: And I was standing in a hallway, and God spoke to me through someone just as they were passing by.
0: És az történt, hogy Isten szólt hozzám valakin keresztül épp, miközben az illető element mellettünk.
1: And it was prophetic. Why? Because he was expressing God's heart to me.
0: És miért volt ez profétikus? Azért, mert az illető azt fejezte ki nekem, hogy mi van Isten szívében.
1: It was from somebody that I admired.
0: Egy olyan embertől származott ez, akit csodáltam.
1: My pastor.
0: A saját pásztorom volt történetesen.
1: And he was walking and he saw me standing there. We didn't know each other really well.
0: Ahogy arra jött, éppen meglátott engem, akkor nem ismertük egymást túl jól.
1: But then he stopped right in front of me.
0: De arra jött, éppen megállt előttem.
1: And he looked at me.
0: És rám nézett.
1: And he said, Steve, I want you to know.
0: És azt mondta, hogy Steve, szeretném, ha tudnád.
1: God believes in you and so do I.
0: Hogy Isten hisz benned, és én is.
1: You've got a great future.
0: Nagyszerű jövőd van.
1: And he walked off.
0: És tovább ment.
1: And I stood there.
0: Én ott álltam.
1: Oh. And it was like the weight of what he had said was left with me.
0: The weight. És egyszerűen bennem maradt, velem maradt a szavainak a súlya.
1: The importance of what he said.
0: A szavainak a fontosság.
1: And that prophetic word, he didn't say, God says this to you, Steve.
0: És ez a profétai üzenet, noha azt nem mondta, hogy ezt mondja neked Isten.
1: But he himself was a channel expressing God's heart and mind to me.
0: De mégis ő egy csatorna volt arra, hogy Isten kifejezhesse nekem, ami az ő szívében és gondolataiban van.
1: And it came to empower me and charge my battery.
0: És ennek az volt a lényege, hogy megerősítsen engem és feltöltse az akkumulátoromat.
1: God believes in you and so do I.
0: Isten hisz benned, és én is.
1: This is the encouraging, exhorting, and comforting nature of prophecy.
0: Ez a profétálás építő, buzdító és vigasztaló jellege.
1: It can come very specific.
0: Lehet nagyon konkrét.
1: It can come in general terms.
0: De lehet általános is.
1: But it's prophecy.
0: De profécia.
1: It's meant to encourage and to empower you.
0: Az a célja, hogy bátorítson és erősítsen téged.
1: You see, are you convinced that all of us can move in this gift?
0: Meg vagytok győződve arról, hogy mindenkiben működhet ez az ajándék?
1: Are you convinced?
0: Meggyőződtek?
1: This is for all of us.
0: Ez mindannyiunk számára van.
1: Now look at number three. There is corrective prophecy.
0: Nézzük meg a harmadik pontot. Van helyreigazító profécia.
1: Prophecy to bring correction, rebuke, or specific change to someone or a group.
0: Az ilyen profécia helyreigazít, megdorgál, vagy valahogyan megváltoztat valakit vagy egy csoportot.
1: A word that speaks to a wrong area of life or a ministry.
0: A magánélet vagy a szolgálat egy rosszul működő területét szólítja meg.
1: But I want you to know that this is a very rare occasion.
0: De szeretném, ha tudnátok, hogy ez nagyon ritkán fordul elő.
1: And usually corrective words needs to come from those who are in a position of responsibility.
0: Amen. A helyreigazító proféciának olyanoktól kell származni a főként, akik felelősségteljes pozícióban vannak.
1: Take my family for example.
0: Vegyük például a családomat.
1: You're going to have a hard time correcting my kids.
0: Hát a gyerekeimet nem könnyű helyreigazítani. Nektek nem könnyű az én gyerekeimet helyreigazítani.
1: That's my job.
0: Ez az én dolgom.
1: Now I'm not such a sensitive parent.
0: Nem vagyok túl érzékeny szülő.
1: Where I would believe that my kids are good all the time.
0: Tehát nem hiszem azt, hogy a gyerekeim állandóan jók.
1: Okay, my kids have what the Bible says foolishness bound up in their heart.
0: A gyerekeim szívéhez kötődik a bolondság a Biblia szavaival élve.
1: Now there's only one thing that will remove that.
0: És ezt a bolondságot csak egy dolog tudja eltávolítani.
1: And it's called a stick.
0: Ez pedig az, hogyha egy botot veszek a kezembe.
1: Yeah, this is
0: egy pálcát.
1: Now we can talk more about that later. That's not the subject.
0: Erről majd később beszélgethetünk, most nem ez a téma.
1: But nobody's going to correct my kids with a stick. That's my job.
0: De az én gyerekeimet senki sem igazíthatja helyre egy pálcával. Ez az én dolgom.
1: Someone can come to me.
0: Valaki viszont odajöhet hozzám.
1: And express to me behavior about my children that is not good.
0: És kifejezheti nekem, hogy a gyerekeim viselkedésében vannak nem jó vonások.
1: And then I will move to correct them.
0: És utána én léphetek erre, hogy helyreigazítsam
1: őket. And I will speak to them about it.
0: És akkor megbeszélem velük a dolgot.
1: We have this dynamic in church often.
0: A gyülekezetünkben gyakran működik ez.
1: Because we have more families.
0: Több család van.
1: And those families have children.
0: És azokban a családokban is vannak gyerekek.
1: And foolishness occurs. foolishness happens. Now we also don't move to correct other kids, other people's children.
0: Mi sem fegyelmezzük meg mások gyerekeit.
1: But we've all agreed.
0: De mindannyian megegyeztünk abban.
1: That our kids are not perfect.
0: Hogy a gyerekeink nem tökéletesek.
1: And they need not only our help in maturing them, but we need the whole help of the body.
0: És tudjuk, hogy a mi felelősségünk őket érettségre juttatni, de szükségünk van az egész test segítségére.
1: And we make it known to parents and others that if there's something with our children that doesn't go right, they have all the freedom to come to us and let us know.
0: És mindenkinek megmondtuk, a többi szülőknek, meg másoknak, hogy ha olyat tapasztalnak a gyerekeinknél, ami nem jó viselkedésükben, akkor jöjjenek oda hozzánk nyugodtan és mondják.
1: And we never respond. My kid?
0: És mi soha nem reagálunk úgy, hogy
1: én
0: gyerekem, hát nem, szó se lehet róla.
1: Okay. Now apply this to your church.
0: Alkalmazzátok ezt a gyülekezetetekre.
1: Somebody comes into my community and wants to bring correction to the church.
0: Hogyha valaki oda jön a mi közösségünkbe és helyreigazítást akar hozni a gyülekezetbe.
1: What do you mean your community? What do you mean
0: Igen,
1: by your community?
0: Mit jelent ez a te közösséged?
1: Yes, Jesus is the shepherd of the flock. Amen.
0: Igen, Jézus a nyájnak a pásztora.
1: He is the shepherd.
0: Ő
1: no question. Those people don't belong to me, they belong to him.
0: Ez nem is kérdés, az emberek nem az én tulajdonaim, hanem Jézus.
1: But as Peter says,
0: de ahogy Péter mondta,
1: I have now become a steward of this community because God has placed me there.
0: Én sáfára lettem ennek az adott közösségnek, mert Isten oda helyezett.
1: So I'm responsible to him for the way that I lead and the way that I behave with my people.
0: Tehát felelős vagyok Isten ezért előtt, azért, hogy hogyan vezetem az embereimet és hogyan viselkedek velük szemben.
1: So they are mine, but they're not mine.
0: Tehát az enyém, de nem az enyém.
1: There's a very clear balance here.
0: Itt egy nagyon egyértelmű egyensúlyt kell tartani.
1: And if someone comes in and wants to bring correction to the church,
0: és hogyha valaki jön a gyülekezetünkbe és ott helyreigazítást akar eszközölni,
1: I want to know about it.
0: Én szeretnék tudni róla.
1: And it's not the job of anybody, particularly if somebody's new or not a part of our community, to stand up and give a corrective word to our church. Amen.
0: Tehát nálunk az nem fordulhat elő, nem megengedett, hogy valaki, aki új a gyülekezetben vagy nem tartozik közénk, felálljon és egy helyreigazító üzenetet így kimondjon a gyülekezetben.
1: It doesn't work in the family that way, it's not going to work in the church that way.
0: Mert a családban sem így működik, és a gyülekezetben sem.
1: If somebody who's more mature and has an eye on things wants to come and share with me certain things, absolutely.
0: Hogyha valaki érettebb nálam, és valóban a szívén vannak dolgok velünk kapcsolatban, akkor jöjjön oda hozzám, és mondja el nekem, ez teljesen rendben van.
1: Then we can sit together with the eldership and maybe make whatever correction we need to make.
0: És akkor esetleg leülünk a vezetőséggel együtt, és a szükséges korrekciókat végre.
1: So I want you to be very careful regarding the corrective nature of prophecy. It's quite rare.
0: Tehát szeretném, hogy nagyon óvatosak lennétek a profétálás helyreigazító fajtájával. Nagyon ritkán fordul elő.
1: That's why if you're a pastor in this room, your preaching needs a prophetic edge.
0: Aki pásztor ebben a szobában, a prédikálásodnak profétai érre van szüksége.
1: And this is an area where I'm growing in.
0: És én növekszem ebben a dologban.
1: Because I'm by nature quite positive, quite affirming. I usually see the good things, good side of things.
0: Mert nekem olyan a természetem, hogy én általában rendes gyengéd fiú vagyok, a pozitív dolgokat látom, meg bátorítom, erősítem az embereket.
1: And I have seen both by the frustration of our people and my own frustration, I've been too slow at bringing correction when it's necessary.
0: És rájöttem, hogy nekem is frusztrálást jelent meg a gyülekezetemnek is, hogyha túl lassú vagyok a helyreigazításban.
1: Because if there's chaos and things going on that shouldn't be, it's my job to bring it.
0: Mert hogyha kitör a káosz, vagy úgy zajlanak a dolgok, ahogy nem kéne, you know, akkor az én dolgom az, hogy helyreigazítom.
1: It's like a father, we've seen this in the church, the kids are doing everything possible.
0: Láttuk már ezt a gyülekezetben, van mondjuk ott egy apa, és a gyerekek mindenféle elképzelhető dolgot művelnek.
1: And the dad's just sitting there.
0: És a papa csak ott ül.
1: Talking.
0: Beszélget.
1: And the kids are crazy, they're going nuts.
0: A gyerekek pedig teljesen bezsonganak közben.
1: And we have to move and sometimes say to the father, could you put an eye on your kids for a few minutes, please? Could you give some attention to your kids?
0: És akkor néha oda kell mennünk az apához és megkérni, hogy
1: stand up, do something.
0: Pár percig nézze már, figyelje már a gyerekeket, vagy csináljon már valamit.
1: And you as a leader of your community,
0: és te, mint a közösséged vezetője,
1: you have not only the right, but you have the responsibility.
0: Neked nem csak jogod, hanem kötelességed és felelősséged.
1: Out of a heart of love and shepherding for your people.
0: Hogy szerető és pásztori szívből a néped iránt.
1: To bring both the empowering, encouraging word, but also correction when it's necessary.
0: Hoz erősítést és bátorítást, de szükség esetén helyreigazítást is.
1: But that's not the place for the prophetic for someone to stand up and then speak out some word of thus saith God, Ichabod is written over the door of your house.
0: De ezek a helyzetek nem azok, amikor valakinek az a dolga, hogy felálljon a gyülekezetbe, és azt mondja, így szól az Úr, hogy Ichabod rá van írva a házad ajtaján.
1: I would say, no, it's not.
0: Mondjuk, nem, nincs odaírva.
1: Sit down, please.
0: Légy szíves, ülj le.
1: We'll talk with you after the service.
0: Majd az összevetel után beszélgetünk.
1: Okay? But what you want to do is you want to encourage your people.
0: Mi bátorítani szeretnénk az embereket.
1: To speak God's heart for your, both for your people, for your community.
0: Hogy a szolgálók azok a gyülekezet tagjai, a gyülekezet számára Isten bátorító üzenetét
1: hozzák. Gift operating much more.
0: Mert szükségünk van arra, hogy még sokkal jobban működjön ez az ajándék.
1: Okay, come on, Randy.
0: Randy.
1: There's an encouraging nature to prophecy.
0: A profétálásnak egy bátorító jellege van.
1: And I remember Sharon Stone helped us with this a great deal.
0: Emlékszem, Sharon Stone segített nekünk nagy mértékben ebben.
1: That when we pray for someone,
0: amikor imádkozunk valakiért,
1: we can ask just a simple question. Franz does the same thing.
0: Feltehetünk egy egyszerű kérdést. Franz is ugyanezt csinálja.
1: He just waits for a moment.
0: Vár egy percig.
1: And asks God, how do you see this person? Give me your heart for them.
0: És megkéri Istent, hogy mutassa meg neki, hogy Isten hogyan látja az illetőt. Mi van az ő szívében az illető iránt?
1: And when God gives you either a feeling, thought,
0: Isten ad neked egy gondolatot vagy egy érzést.
1: You might see a picture.
0: Lehet, hogy látsz egy képet.
1: You might hear something. Lehet, all your senses are available.
0: Lehet, hogy hallasz valamit, minden érzékszerved a rendelkezésre áll ehhez.
1: And you can speak that simple word to empower, to encourage and to comfort.
0: És akkor egyszerűen kimondhatod ezt az egyszerű üzenetet azért, hogy építs, buzdíts vagy vigasztalj.
1: Randy, God is for you. He's for you.
0: Randy, Isten melletted van.
1: Yeah, you're getting stronger and stronger.
0: Egyre erősebbé válsz.
1: The influence of your life is impacting hundreds that you won't even ever see.
0: Az életed sok száz olyan emberre hat, akit soha nem is fogsz találkozni.
1: You can just wait on God and let him speak to you about his heart for Randy.
0: Csak várjátok Istenre, és kérdezzétek meg, hogy Isten szívében mi van Randy iránt.
1: And it's going to be a positive, encouraging and empowering word.
0: És ez egy pozitív, bátorító, vigasztaló, erősítő, építő üzenet.
1: We live in a culture that is very discouraging.
0: Olyan kultúrában élünk, ami nagyon elbátortalanító.
1: And because we ourselves have lacked affirmation.
0: És mivel minket magunkat nem erősítettek meg.
1: We tend to be very good in giving what we received.
0: Nagyon jók lehetünk abban, hogy azt adjuk tovább, amit mi kaptunk.
1: But if we will learn to receive and hear from God for his heart for us first.
0: De ha megtanuljuk meghallani és megkapni Isten szívét elsősorban önmagunkkal kapcsolatosan.
1: The body of Christ can change that trend.
0: Akkor Krisztus teste megváltoztathatja ezt az irányzatot.
1: And become a place where the spirit of prophecy, the spirit of encouragement is flowing with great intensity.
0: És olyan helyé válhat, ahol a profitálás szelleme, a bátorítás szelleme nagyon erőteljesen árad.
1: Put your notes away. Put your notes away.
0: Ja, tegyétek el a jegyzetet.
1: And let's just do it.
0: És csináljuk.
1: We're going to have a chance to prophesy over each other.
0: Most lehetőségünk lesz arra, hogy profétáljunk egymásnak.
1: Now this is going to be very simple.
0: Nagyon egyszerű lesz a dolog.
1: You don't have to worry about missing God.
0: Nem kell aggódnotok amiatt, hogy eltévesztettek Isten akaratát.
1: I believe any time you speak edification, exhortation and comfort, you've done the will of God.
0: Hiszem, hogy bármikor, amikor valami építőt, bátorítót vagy vigasztalót mondotok, akkor Isten akaratát tettétek meg.
1: So you're going to find a partner.
0: Tehát találjon mindenki magának egy partnert.
1: Okay. You're going to find a partner that you don't know too well.
0: Valakit, akit nem ismertek túl jól.
1: Not your wife.
0: Mondjuk a feleség.
1: Perhaps someone, if you're from Budapest, someone from Székesfehérvár that you don't
0: Mondjuk
1: know
0: so well. Mondjuk valaki Budapesti, jöjjön össze Székesfehérvárival.
1: Now, how many of you guys from, stay with me.
0: Egy kicsit még maradjatok, figyeljetek, jó?
1: Excuse me, I'm talking.
0: Még beszélek, elnézze.
1: How many of you from Austria speak English?
0: Hanyan vannak az osztrákok közül, akik tudnak angolul?
1: George. So perhaps someone from Hungary could go with George. That would be a little further stretch.
0: Tehát valaki esetleg magyar, aki tud angolul, George-al foghatna össze, ez egy kicsit
1: I am available. Steve is available. Dominique is no longer a sound technician. He is a participant.
0: Mi is elérhetők vagyunk, Steve és én is, és most már Dominique sem technikus.
1: Dominique's like, I have. And here's what you're going to do.
0: A következőt kell tenni.
1: We're going to do two activities like this, but we're going to start simple.
0: Két ilyen tevékenységünk lesz, de egyszerűen kezdjük
1: let's
0: el.
1: Let's say I'm working with Paul.
0: Mondjuk én a Paul-lal vagyok együtt.
1: Then I'm just going to grab his hands. I may pray in the spirit if you have that gift, maybe not.
0: Megragadom a kezét, esetleg imádkozhatok szellemben, hogyha megvan ez az ajándékotok, de nem muszáj esetleg.
1: We'll teach on tongues later, but two of the things that tongues do.
0: Majd később tanítunk a nyelveken szólásról, de két dolog van, ami a nyelveken szólásnak az eredménye.
1: You remember how in the last session I spoke at the end about bringing your soul down to quiet?
0: Emlékeztek, hogy az előző tanításban beszéltem arról, hogy a lelkünket le kell csendesíteni.
1: The Bible says when a man prays in a tongue, his mind is unfruitful. It gets quiet.
0: Azt mondja a Biblia, hogy amikor egy ember nyelveken imádkozik, akkor az elméje gyümölcstelen, azaz lecsendesedik. Nem
1: But a second thing the gift of tongues does is it begins to tune your inner being to the Spirit.
0: De a másik dolog, amit a nyelveken szólás elvégez, az az, hogy a szellemünket elkezdi ráhangolni a szellemi világra, a belső lényünket.
1: And Franz will teach on that later.
0: Franz majd később tanít erről.
1: But grab, let's say I grab Paul and I'm going to go first.
0: Tehát megragadom Paul kezét, és akkor én beszélek először.
1: I may just quietly pray in the Spirit. I may just begin to try to sense what is God's heart toward Paul.
0: Lehet, hogy nyelveken imádkozom, de lehet, hogy egyszerűen csak megpróbálom érezni, hogy mi van Isten szívében Paul iránt.
1: And I want you to begin to sense God's love for this person.
0: Szeretném, hogyha megéreznétek Isten szeretetét az illető iránt.
1: And once you begin to sense that, perhaps you hear something or feel something.
0: És lehet, hogyha ezt elkezditek érezni, akkor előbb-utóbb érzékeltek valamit, vagy hallottok valamit.
1: Feel free just to begin to speak that out.
0: És akkor szabadon ezt kimondhatják.
1: But if after a moment or two you don't feel or sense anything,
0: de hogyha egy-két perc után nem érzékeltek semmit,
1: just begin to pray a blessing and speak a blessing.
0: Akkor kezdjetek egy áldó imát mondani.
1: But here's the rule.
0: A szabály a következő.
1: If you begin to speak the blessing, you must begin to speak the blessing beyond anything you could know.
0: Hogyha elkezdesz áldó imát mondani, akkor olyan legyen az áldás, ami meghalad bármit, amit emberileg tudsz az életedre.
1: You begin to speak prophetically blessing.
0: Tehát profétikusan áldjatok.
1: Into perhaps areas that there's no way you could know anything about.
0: Talán olyan területtel kapcsolatban, amiről nem tudtak semmit.
1: Everybody understand the rules?
0: Értitek a szabályokat?
1: Then after a few minutes I'm going to say stop.
0: Pár percben azt mondom majd, hogy állj.
1: And then you're going to ask the question.
0: És akkor megkérdezed a másikat.
1: Did anything I say or speak in the form of the prophecy or the blessing, was it prophetic?
0: Hogy bármi, amit mondtam neked, vagy imádkoztam érted, profetikus módon az valóban profetikus volt?
1: And talk honestly about it.
0: És válaszoljatok őszintén, beszéljetek őszintén.
1: Oh yeah, these other things were okay, but man, this, there's no way you could have known about this.
0: Igen, hát voltak dolgok, hát ez rendben van, de azért van egy olyan, amit mondtál, amit nem tudhattál semmilyen módon.
1: And perhaps that one little nugget encourages you, I heard the Lord on that one specific thing.
0: És talán az az egy kis darabka bátorít arban, hogy tényleg én az Úrtól hallottam.
1: See, we don't want to go around giving prophecies to everyone and not know what is right that we're hearing from the Lord and what is not. We want to develop this gift.
0: Nem úgy akarunk járkálni és profétálni az embereknek, hogy nem akarjuk közben tudni, hogy mi volt abban jó, és mi volt értelmetlen abban, amit mondtunk, mert fejlődni szeretnénk az ajándékban.
1: Because there's been sometimes I prophesied and it wasn't the Lord, it was just my heart to edify.
0: És sokszor én is profétáltam úgy, hogy nem az Úrtól mondtam üzenetet, hanem csak a saját szívemből mondtam bátorítást, építést.
1: And that's okay.
0: És az is rendben van.
1: Then the second person will do the same thing.
0: És akkor a partnered teszi ugyanezt utána.
2: Elhangzott Steve Telcerov Profétálás című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Darko Kreiner konfliktuskezelés című tanítása.
4: A very, very quick review. Egy nagyon gyors áttekintés. We looked in our first night together at the strategies that produce or should produce local church ministries.
5: Péntek este megnéztük azokat a stratégiákat, amik a helyi gyülekezetben a szolgálati területeket produkálják létre.
4: And it is my hope that now each of you can assess your particular ministry.
5: Az a reménységem, hogy mindannyian már nagyjából el tudjátok helyezni a saját szolgálatotokat valahol.
4: And on a scale of 1 to 10.
5: És egy 1-től 10-ig terjedő skálán
4: go through and say now prophetic, administrative, pastoral, teaching.
5: Végig tudtok menni ezen, hogy profétikus, pásztori vagy tanítói.
4: An honest assessment.
5: Egy őszinte
4: the next step will be to ask for help.
5: Hogyha szükségetek van, akkor kérjetek ebben segítséget.
4: Can do it alone.
5: Mert egyikünk sem tudja ezt egyedül megtenni.
4: Amen. Steve was joking throughout yesterday.
5: Steve viccelődött tegnap.
4: In many of these sessions, he says, "I just feel smaller and smaller."
5: Hogy ezek közben az alkalmak közben egyre kisebbnek és kisebbnek érezte magát.
4: I guess maybe there's a healthiness in that. I suppose as we assess ourselves.
5: Van ebben egyfajta egészséges hozzáállás.
4: You feel smaller and smaller.
5: Hogy megvizsgáljuk magunkat, de ez nem azért van, hogy egyre kisebbnek és kisebbnek érezd magad.
4: The intent is for us to see bigger and bigger.
5: Hanem az a célunk ezzel, hogy nagyobbnak és nagyobbnak lásd inkább magadat.
4: And realize more and more that I can't do it myself.
5: És egyre jobban megértsétek azt, hogy mi is meg tudjuk ezt csinálni.
4: Work together with the team that God has given.
5: Együtt kell dolgoznom azzal az Istentől adott csapattal, ami van körülöttem.
4: Together we can accomplish.
5: És együtt tudunk elvégezni dolgokat.
4: Amen.
5: Amen.
4: So part of what we intend to do is to try to provide practical hands-on help and assistance.
5: Azt szeretnénk csinálni részben, hogy fel szeretnénk fegyverezni benneteket stratégikus képességgel, hogy bele tudjatok lépni ebbe a csapatmunkába.
4: To help you practically apply many of the things that we teach in advanced schools like this.
5: És szeretnénk gyakorlati képességet adni nektek arra, hogy a gyakorlatba ültessétek azokat, amiket ezeken a haladó iskolákon hallotok.
4: I'm personally not under the illusion or misconception.
5: Én személyesen nem nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatban.
4: That some of the things that are shared in these meetings that are learned over 2 or 3 decades.
5: Hogy ezek az alapelvek, amiket itt tanítok nektek és megtanultam az elmúlt néhány évtizedben.
4: We could just easily grab them, turn around and immediately fully apply them the next day.
5: Hogy ezeket a következő napon már teljes mértékben a gyakorlatba tudjátok vinni.
4: That's not realistic and that's not going to happen.
5: Mert ez nem reális és valószínűleg nem is fog megtörténni.
4: But it does begin with teaching.
5: De mindenféleképpen a tanítással kezdődhet el egy folyamat, és a Szent Szellem tudja megnyitni az elménket és a gondolkodásmódunkat, hogy nagyobbakat, nagyobb dolgokat lássunk. Jézus is a királyság alapelveiről tanított, de nem állt meg ott.
4: He took his disciples and actually walked them through. He modeled for them. He helped them apply
5: Jézus
4: these principles.
5: A tanítványának segítségére volt, egy modellül például adta magát ő eléjük, hogy az alapelveket a gyakorlatba tudják vinni.
4: That will be you will need to ask for help.
5: Ennek része az is, hogy kérnetek kell segítséget.
4: You have to be willing to be open for help.
5: Készeknek kell lennetek arra, hogy megnyíljatok a segítségre.
4: And I think that's one of the greatest challenges, especially for leaders.
5: És azt hiszem, hogy vezetők számára ez az egyik legnagyobb kihívás.
4: Because we are wired to just want to do it ourselves.
5: Mert sokszor azon szorgoskodunk, hogy mindent magunk csináljunk.
4: Right? We're wired. We don't ask for help. We don't need help.
5: Nem fogunk segítséget kérni, nincs szükségünk segítségre.
4: And then in that case, the choices are simple.
5: Ebben az esetben elég egyszerűek a lehetőségek.
4: Limited in our effectiveness.
5: Nagyon korlátozottak maradunk a hatékonyságunkban.
4: Or we will choose to work with other God-appointed ministries and we will grow and mature.
5: A másik lehetőség az, hogy segítségül hívjunk más szolgálati ajándékokat, szolgálókat és növekszünk az érettségünk felé.
4: The second session we looked at, or on Friday night, we looked at the spirit behind all ministry.
5: A péntek esti második tanításban a szolgálat mögötti szellemről beszéltünk.
4: God is looking for sons to rise up full of the Holy Spirit, full of wisdom.
5: Isten olyan fiakat keres, akik a Szent Szellemmel telve állnak fel, készen a szolgálatra.
4: Willing to step out of the comfort zone.
5: akik képesek arra, hogy kilépjenek a saját komfortzónájukból,
2: begin to take responsibility to see the kingdom advanced and the church built.
5: És elkezdjenek felelősséget vállalni abban, hogy a királyság előre menjen és a gyülekezet felépüljön.
2: Look at many of the heart attitudes, the attitude, the characteristics of the spirit of a servant leader.
5: Megnéztük sok jellembeli vonást, ami egy szolgáló szívű, Szent Szellemmel betöltött vezetőben jelen kell legyen.
2: Yesterday we spent several sessions in practical areas of local church ministry.
5: Tegnap a helyi gyülekezeti szolgálat sok gyakorlati vonatkozását tekintettük át.
2: If our intent is just to have a small fellowship or a Bible study.
5: Az én szándékom az volt, hogy ha csak egy kis imacsoportot vagy egy bibliaiskolát
2: szemléltetsz,
5: és semmi baj nincs azzal,
2: then that's fine.
5: Az jó, az helyén van.
2: You don't need some of these things.
5: Akkor lehet, hogy nem minden dologra lesz szükséged, amit itt
2: tanítunk.
5: De hogyha van egy Istentől való elhívásod arra, hogy segíts felépíteni a helyi gyülekezetet,
2: we cannot have local churches without some of these ministries that we've been discussing.
5: Akkor a helyi gyülekezetekben nem nélkülözhetjük mindezeket a szolgálati területeket.
2: Effective ministry to children and youth.
5: Például a hatékony szolgálatot a gyerekek és az ifjak felé.
2: Effective ministry, counseling, healing and restoration.
5: Hatékony szolgálatot a tanácsolás, a gyógyítás, helyreállítás területein.
2: Effective praise and worship.
5: Hatékony dicsőítést.
2: Right, these are just some of the aspects of local church, New Testament local church reality.
5: Ez az új szövetségi helyi gyülekezet valóságának csak néhány aspektusa.
2: I am passionately convinced that God wants to
5: szenvedélyesen meg vagyok győződve arról, hogy Isten fel akar építeni, helyre akar állítani helyi gyülekezeteket.
2: In our cities and nations.
5: A mi városainkban és nemzeteinkben.
2: And that's going to look a little differently than a lot of what we see today.
5: És ez egy kicsit másképpen fog kinézni, mint a legtöbbje annak, amit ma látunk.
2: A multitude of little independent efforts and groups.
5: A sok kis egymástól független közösséget.
2: Not very powerful.
5: Nem elég erőteljesek. Nem elég
2: erőteljesek.
5: Mert egymástól függetlenül dolgoznak.
2: Rather than coming together and forming God's
5: és létrehoznak Istennek azt a hathengeres erőművét, motorját, ami működtetni tudja a helyi gyülekezetet.
2: Most
5: ma reggel, ahogy folytatni
2: resolution.
5: Fogjuk, a probléma megoldásokat, annak a módjait, lehetőségeit fogjuk megnézni.
2: I must say that only in Austria do I see dogs in churches and in restaurants.
5: Úgy látom, hogy csak Ausztriában látok az éttermekben kutyákat.
2: I didn't say it was bad. I just said I'd never seen it before.
5: Nem mondtam soha, hogy ez nem állítom azt, hogy ez helytelen lenne, csak nem láttam még ilyet azelőtt.
2: God is doing a new thing, says the Austrians.
5: Azt mondják az osztrákok, hogy Isten új dolgokat készít, új dolgokat kezd.
2: Okay. So what we want to look at now is some practical insights.
5: Tehát most néhány gyakorlati áttekintést
2: into something
5: megnézni.
2: That Jesus very clearly taught on.
5: Olyan témákról, amikről Jézus nagyon világosan tanított.
2: He understood that to build his church.
5: Megértette azt, hogy a gyülekezet felépítése
2: would generate and produce a lot of conflict.
5: A sok konfliktust fog létrehozni, eredményezni.
2: In fact, he said, offenses will come.
5: Azt mondta, hogy támadások fognak jönni.
2: In other words, conflict will come.
5: Vagy úgy is mondhatnám, hogy konfliktusok fognak jönni.
2: We need to be trained in how to deal with conflict.
5: És képzetteknek kell lennünk abban, hogy hogyan tudjuk megoldani, kezelni a konfliktusokat.
2: Because once again, this is an important area that's not typically taught.
5: Mert ez egy olyan fontos terület, amiről jellemző módon nem nagyon hallunk tanítást.
2: Not in our schools,
5: sem az iskoláinkon.
2: And many times not even in our homes, we don't really teach or model this very well.
5: És sokszor még az otthonainkban sem tanítunk erről, vagy nem kezeljük ezt megfelelő módon.
2: So it's very easy for us to have leadership, local church leadership arising that really have never received any practical training on how to handle conflict.
5: Nagyon gyakori az, hogy egy felépülő, megalakuló helyi gyülekezeti vezetőségben senki nem tanult még, vagy nem kapott tanítást a konfliktus kezelésre.
2: I look back over my experience over the years.
5: Ahogy visszanézek a mögöttem lévő évekre, a tapasztalataimra.
2: The priority was on leadership, recruitment and training.
5: A vezetőségben a toborozás, a képzés volt inkább előtérbe helyezve.
2: The next biggest area that has taken my time.
5: A következő legnagyobb téma, ami az időm nagy részét eltöltötte, az a csapatokon belüli konfliktus kezelés.
2: And learned a lot of very, very painful lessons.
5: És sok-sok nagyon fájdalommal teljes tapasztalatot szereztem. Mindazok így vannak ezzel, akik több mint két napja szolgálnak.
2: So let's just go through very quickly and see if we can apply or learn a few principles together. Let's go.
5: Menjünk tehát akkor tovább, és nézzünk meg néhány alapelvet ezzel kapcsolatban.
2: We all know what conflict looks like, what it feels like.
5: Mindannyian tudjuk, hogy hogyan néz ki egy konfliktus. Valami megtörik, vagy egyetemértés van.
2: Again, that it's usually caused by unspoken and or unmet expectations.
5: Általában vagy ki nem mondott, vagy el nem fogadott, be nem töltött elvárásokból fakad.
2: True in all of our relationships.
5: A kapcsolatainkon keresztül, a baráti kapcsolatainkban is, a házassági kapcsolatokban is, és fel kell tárgyalni.
2: Even if they are spoken, we have to sometimes negotiate through to make sure these expectations are reasonable.
5: Hogyha kimondásra kerültek bizonyos elvárások, akkor sem mindig fogadjuk el ezeket.
2: Every wife has to work through this.
5: Férjeknek és feleségeknek is ezt a folyamatot át kell beszélgetniük.
2: Right? Finding what's reasonable.
5: Megtalálni azt a megoldást, ami elfogadható mind a két fél
2: számára. I want my wife to cook 3 meals a day, 7 days a week.
5: Szeretném, hogyha a feleségem 3 komplett étkezést főzne a hét minden napján.
2: I am vexed with the demon spirit.
5: Neki más az elképzelése.
2: Okay, so somewhere in between, there has to be a place that's reasonable.
5: És a kettő elképzelés között kell létrehozni valami olyan olyan egyességet, ami mind a kettő számára elfogadható.
2: Right? We bring our expectations.
5: Ugyanez érvényes a
2: whether we realize it or not.
5: Vezetői csapatban. Akár tudatosodik bennünk ez, akár nem.
2: In fact, many times these things are subconscious or unconscious.
5: Igazából ezek közül a dolgok közül sokat tudat alatt csinálunk, észre sem
2: veszünk,
5: hogy van egy problémánk. Egész addig, amíg ki nem derül az, hogy valami be nem töltött szükségünk vagy elvárásunk volt.
2: Once that happens, it never gets better, it always gets worse.
5: És ez magától soha nem lesz jobb, mindig csak egyre rosszabb lesz.
2: Amen.
5: Amen.
2: All right, next, let's go quickly here.
5: Következő.
2: I just want us to kind of understand though how the world is changing around us and how that affects us in the church.
5: Hogy a világ hogyan változik körülöttünk, az befolyással bír a gyülekezeti életünkre.
2: You know, the world has been an agricultural world for thousands of years.
5: A föld az évezredeken keresztül agrár jellegű elfoglaltságokkal foglalkozott.
2: We moved into a new age called the industrial age.
5: Az 1800-as évek végétől kezdődően beléptünk az ipari forradalomon keresztül az irodalmi, ipari korszakban. És az ipari forradalom után létrejöttek a management típusú kapcsolatrendszerek.
2: It was a very much a command and control type of a structure.
5: És ez egy olyan struktúra volt, amiben nagyon sok ilyen parancsoló jellegű.
2: People in authority told you what to do, and people obeyed and did it.
5: Kapcsolatrendszer alakult ki. A vezető beosztású emberek megmondták, hogy mit kell csinálni, és a beosztottak pedig engedelmeskedtek.
2: That was the culture.
5: Egyszerűen ez volt a kultúra, így működtek a dolgok.
2: Well, that changed in the information age.
5: Aztán ez megváltozott az információs korszakban.
2: As Europe and America and all of the first world countries clearly moved into the information age.
5: És ezek a világ fejlettebb részei világosan beléptek már ebbe az információs korszakba.
2: The world has changed.
5: És a világ újra változott.
2: Our leadership management and interpersonal styles must change as well.
5: A vezetési stílusunknak is és a személyes stílusainknak is változáson kellett átmenniük.
2: The day of command and control leadership is gone.
5: az a nap letűnt, amikor még az ilyen parancselvű vezetés működött.
2: Now people want to have a part. They want to have a say in what is being decided.
5: Most az emberek szeretnék azt, hogyha beleszólásuk lenne, és lenne szavuk abban, amit csinálnak.
2: And I do it. I want to know why I'm doing it.
5: Nem elég az, hogy megmondanak nekem valamit, hogy ezt vagy azt csináljam, hanem szeretném, hogyha azt is megmondanak, hogy miért tegyem azt.
2: I would like some say so or some input in the decision making process before I commit.
5: És mielőtt odaszánnám valaminek az elvégzésére, szeretném, hogyha a döntési folyamatban is beleszólásom lenne.
2: Is that correct?
5: Rendben van ez így?
2: Okay. And so as a result, communication has now become critical in a way it never has before.
5: Ennek eredményeként a kommunikáció kritikusabb lett, fontosabb lett, mint bármikor korábban.
2: Several advanced schools ago we did an entire school on communication.
5: Néhány ilyen haladó iskolán egész iskolákat szenteltünk a kommunikációnak. És ha akarjátok, bátorítalak benneteket, hogy szerezzétek be ennek a hanganyagait.
2: I will just reference a few of the principles that we taught as we go through, just very quickly as an overview.
5: Egy áttekintésként fogok adni most néhány alappontot ezekből a kommunikációra szóló alapelvekből.
2: Before I do that, let me just, is all conflict bad?
5: Minden konfliktus rossz.
2: I know we generally perceive conflict as bad.
5: Tudom, hogy legtöbben úgy gondolkoznak, hogy a konfliktus az rossz.
2: But not all conflict is bad.
5: De nem minden konfliktus szükségszerűen rossz.
2: In fact, conflict really is a result of God's divine design.
5: Igazából a konfliktus az Isten tervének a része.
2: God achieves his fullness and maturity through the interaction of extremes.
5: Isten úgy érte el, tudja elérni a teljességet, hogy szélsőségeket ütköztet egymással.
2: The world system teaches us compromise.
5: A világi rendszer az megegyezési készségre vezet bennünket, arra tanít bennünket, és politikai korrektségre.
2: The world system teaches us that conflict is immediately to be perceived as bad, avoided.
5: Arra tanít bennünket a világi rendszer, hogy tartózkodjunk a konfliktusoktól.
2: The world system teaches us that any kind of extreme is automatically extreme.
5: A világ rendszere arra tanít bennünket, hogy minden extrémitás szükségszerűen rossz és helytelen. És ez nagyon messze van Isten beszédének az igazságától.
2: God is absolute in everything he does, in everything he is.
5: Isten abszolút, és minden, ami ő maga, ő az abszolút.
2: He is merciful.
5: Ő szent, ő irgalmas.
2: He is full of humility.
5: Ő teljes alázattal.
2: He is righteous.
5: Ő igazságos.
2: He is love.
5: Ő szeretet.
2: He is a consuming fire.
5: Ő megemésztő tűz.
2: Do you see anything but extremes in the character of God?
5: Látjátok, Isten jelenvonásai között semmi nincs, ami ne lenne extrém.
2: Right?
5: Igaz?
2: Paul says to know the full, to know.
5: És lássuk ezt jónak, ne rossznak.
2: Now here are the skills that we need to be able to do what I just said.
5: Itt vannak a képességek, amikre szükségünk van, amiről épp az imént beszéltem, mindenek
2: előtt. What I call emotional control, objectivity.
5: Először, amiről beszéltem, az az érzelmi kontroll. Az ipari időszakban, képzeljétek el, mi volt a legfontosabb
2: dolog. Guess how you got promoted?
5: Mi alapján juthattál előre?
2: It was based on your IQ. Your intelligence.
5: Alapvetően az IQ-d, az, hogy mennyire voltál értelmes, mennyire voltál okos.
2: Graduate school.
5: Elvégezted az iskolákat.
2: The employers of the information of the industrial age says what's your grade point average.
5: Ipari társadalom idején megkérdezték, hogy mi a te milyen eredménnyel végeztél.
2: We take IQ tests to show us our intelligence.
5: És csináltak IQ teszteket, hogy a szellemi képességeidet, az értelmi képességeidet lemérjék. Igaz? Az elmúlt 80 év erről szólt.
2: And people who we were able to measure as being intellectually smarter were the ones that were promoted in society.
5: És azokat az embereket, akiket ilyen méréssel értelmesebbnek találtak másoknál, azok jobb előmenetet kaptak a társadalomban.
2: The information age has completely reversed that.
5: Az információs korszak az teljesen fordított módon működik.
2: It is now what they call the emotional EQ, emotional quotient.
5: Most pedig az érzelmi képességeidet vizsgálják.
2: Your relational skills.
5: Annak a képességét, hogy a kapcsolatokban hogyan tudsz mozogni.
2: Well, we've realized through many years of study.
5: sok éves tanulmányozás során azt találtuk,
2: IQ is not a very good measure of success.
5: Hogy az IQ az nem igazán jó mérőeszköz a sikerességnek. Mert azt látjuk, hogy sok olyan személy, akinél a legmagasabb IQ értékeket mérték,
2: and IQ is not any kind of measurement of successfulness.
5: Az IQ az nem alkalmas a sikerességnek a mérésére.
2: Once more for the Hungarians. Very good. What they found is through much studies to the universities.
5: Tehát amikor tanulmányokat végeztek az egyetemeken,
2: that many people who had very very high IQs, very intelligent.
5: Akkor sok olyan személy, akiknek a legmagasabb IQ értékeik jöttek ki.
2: In other words, the system would say they are geniuses.
5: Vagy a más szóval mondhatnám azt is, hogy a rendszer ez a vizsgát azt hozta ki, hogy ők zsenik.
2: Many of them turn out to be serial killers, mass murderers.
5: Hogy ők olyan személyek voltak,
2: like Ted Bundy, for example.
5: Akik az átlag,
2: killed I don't know how many people and ate them.
5: Az átlagos embereknek a gyilkosaivá váltak. Emberek tömegét tették tönkre ezek a személyek.
2: Had a very high IQ.
5: De nagyon magas IQ értékük volt.
2: He was in the brilliant category.
5: A brilliáns kategóriába tartoztak, a legmagasabb IQ értékkel
2: rendelkeztek. So what we find now is that our emotion, our ability to relate, our relational skills are actually the most important.
5: Ezek alapján a tapasztalatok alapján arra jutottak, hogy a kapcsolati tokban való készség az sokkal jelentősebb a sikeresség szempontból. A világszerte az egyetemeken elvégzett vizsgálatok szerint
2: studying what the Fortune 500 and biggest companies in the world are looking for.
5: A világszerte a legnagyobb cégeknek a bevételét.
2: It's no longer your grade point average, your intelligence and all these aptitude tests.
5: És ez nem függött össze az IQ tesztekkel.
2: Now is how well can you work with a team.
5: Hanem azt találták, hogy az a leglényegesebb, hogy hogyan tudtok csapatban együttműködni.
2: How well can you communicate?
5: Hogy

0: tudtok egymással kommunikálni?
1: How well can you get along with others?
0: Mennyire jól tudtok együttműködni
1: those
0: egymással?
1: Are the top skills that employers are looking for.
0: Ezek a legfontosabb jellemvonások, amiket az alkalmazó munkadók keresnek. Ez igaz a professzionális futball vagy professzionális sportvilágában ugyanúgy. Vagy kosárlabdában,
1: the
0: futballban.
1: Most talented players,
0: a legtehetségesebb játékosok,
1: if they can't work in a team,
0: hogyha együtt tudnak csapatként dolgozni,
1: they've gotta go.
0: Akkor elérik a céljukat.
1: Because
0: igaz?
1: Working is a team that will accomplish the results.
0: Mert az csapat együtt képes az eredményeket hozni.
1: So number one, we want to develop our emotional IQ.
0: Egészen addig, amíg az érzelmi IQ-kkal foglalkozunk, meg kell látnunk, hogy ez fontos. Meg tudjuk tanulni ezeket a dolgokat.
1: My personal personality being when I was born, it was not conducive to this at all.
0: Az én személyiségem velem született módon nem volt ilyen típusos, nem volt erre alkalmas.
1: For years my wife didn't really try to help me understand how insensitive I was.
0: A sok éven keresztül a feleségem azt ő is megtapasztalt, hogy mennyire érzéketlen voltam. 15 évbe került, még megkaptam az ezzel kapcsolatos kijelentést.
1: And I tell you now, I am not as insensitive as I used to be.
0: És elmondanám nektek, hogy most már nem vagyok olyan érzéketlen, mint korábban voltam.
1: I still sometimes am, but not like
0: néha még esetleg igen, de nem korán sem annyira, mint korábban. Tehát az a lényeg, hogy tudjuk tanulni ezeket a dolgokat.
1: But we will never learn anything if we don't value or understand the importance.
0: De nem tanulunk meg semmit akkor, hogyha nem értjük meg előbb annak a jelentőségét, fontosságát.
1: The second thing is our ability to see a bigger picture.
0: A következő képesség, amit meg kell tanulnunk, az, hogy nagyobb képet tudjunk látni.
1: Not focus on the fruit, but focus on the roots.
0: Hogy ne a gyümölcsökre koncentráljunk, hanem a gyökereket keressük.
1: As leaders, we can spend a lot of time chasing rabbits and chasing after the fruit, the results of things.
0: Vezetőként gyakran elmerülünk abba, hogy a gyümölcsöket keressük.
1: We need to learn to analyze and quickly discern the root of what's causing problems and conflict.
0: És meg kell tanulnunk azt, hogy gyorsan meg tudjuk találni a problémáknak a gyökerét, a lényegi forrását.
1: A conflict, an unmet need,
0: egy konfliktus,
1: can cause a lot of different reactions.
0: Egy konfliktus, egy betöltetlen szükség, az sokféle módon meg tud nyilvánulni, sokféle dolgot tud eredményezni, igaz?
1: There's an unmet need.
0: Hogyha van egy betöltetlen szükség egy csapaton belül,
1: unmet expectation,
0: vagy betöltetlen elvárás,
1: it will produce fruit, bad fruit.
0: Az szükségszerűen rossz gyümölcsöt fog teremni.
1: Skills to quickly discern and get to the real root of what's happening.
0: Meg kell tanulnunk a különbségtevést abban, hogy nagyon gyorsan megtaláljuk a problémáknak a gyökerét.
1: That's going to be good listening skills.
0: Ennek a része az is, hogy jó hallgató képességgel rendelkezünk.
1: Next slide.
0: Következő diát kérem.
1: Very quickly, just I'm going to run through these because we talked about this in a prior at school.
0: Azért szaladok ezeken ilyen gyorsan végig, mert egy korábbi iskolán már ezekről beszéltünk.
1: In school we've been taught to read.
0: Abban az iskolában beszéltünk. Az iskolában megtanítanak bennünket olvasni és írni, de nem tanítottak meg bennünket hallgatni.
1: Like playing an instrument, you have to learn.
0: És ez olyan képesség, a hallgatás képessége, ami hasonlít a zenei képességhez. Meg kell tanulnod egy hangszert használni. Van, akinek ez könnyebben megy.
1: Generally easier for women.
0: Lehet mondani, hogy általában könnyebben megy a hölgyeknek.
1: But it doesn't come easy to anyone.
0: De igazából senkinek sem jön ez könnyen, ez a képesség.
1: Skill we must learn.
0: Egy olyan képesség, amit meg kell tanulnunk. És értékelnünk kell.
1: Okay? Few simple things is
0: néhány fontos dolog, a szemkontaktus. Jézus azt mondta, hogy a lélek ablaka.
1: We're in a conflict resolution situation.
0: Amikor egy probléma megoldásnak a helyzete jön,
1: we want a relaxed setting.
0: Akkor kötetlenül kell leülni valami kényelmes helyre.
1: Non-threatening setting, if you will. Non-threatening.
0: Tehát ne legyen fenyegető a környezet.
1: Okay. Here's a biggie for many people. Don't interrupt. If you're going to listen, as we talked about this in a prior at school.
0: Azért szaladok ezeken ilyen gyorsan végig, mert egy korábbi iskolán már ezekről beszéltünk.
1: In school we've been taught to read.
0: Abban az iskolában beszéltünk. Az iskolában megtanulnak bennünket, megtanítanak bennünket, olvasni és írni.

0: De nem tanítottak meg bennünket hallgatni. És ez olyan képesség, a hallgatás képessége, ami hasonlít a zenei képességhez. Meg kell tanulnod egy hangszert használni. Van, akinek ez könnyebben megy. Lehet mondani, hogy általában könnyebben megy a hölgyeknek. De igazából senkinek sem jön ez könnyen, ez a képesség. Egy olyan képesség, amit meg kell tanulnunk. És értékelnünk kell.
1: Okay. Few simple things is
0: néhány fontos dolog, a szemkontaktus. Jézus azt mondta, hogy a lélek ablaka. Amikor egy probléma megoldásnak a helyzete jön, akkor kötetlenül kell leülni.

0: Jobban könnyebben megy a hölgyeknek,
1: but it doesn't come easy to anyone.
0: De igazából senkinek sem jön ez könnyen, ez a képesség.
1: Skill we must learn.
0: Egy olyan képesség, amit meg kell tanulnunk és értékelnünk kell.
1: Okay? Few simple things is
0: néhány, fontos dolog, a szemkontaktus. Jézus azt mondta, hogy a lélek ablaka. Amikor egy probléma megoldásnak a helyzete jön, akkor kötetlenül kell leülni. Leülni valami kényelmes helyre.
1: Non-threatening setting, if you will. Non-threatening.
0: Tehát ne legyen fenyegető a környezet.
1: Here's a biggie for many people. Don't interrupt. If you're going to listen, listen.
0: Hogyha hallgatnod kell, akkor hallgassál és ne szakítsd félbe azt, aki beszél.
1: Let people finish what they're saying.
0: Engedd az embereknek, hogy befejezzék, amit mondani akarnak.
1: So we're not jumping ahead.
0: Mert akkor nem fognak felugrani.
1: One of the most powerful principles in listening is what I call empathetic listening.
0: Van néhány alapelv a hallgatás képességének, amit én empátiás, empatikus hallgatásnak nevezek. Ez nem a reagálásról szól, hanem az elfogadásról. A házas életem első felében mindig, amikor hallgattam, reagálni akartam valamilyen módon.
1: My wife's got a problem. As soon as I understand what it is, I'm going to fix it.
0: A feleségem elmondott nekem valami problémát, akkor rögtön valami megoldással megoldást adtam neki, mert úgy éreztem, hogy ezt várja el tőlem.
1: Now many painful years later.
0: Aztán sok fájdalommal
1: telt év után. A lot of times I just need to, she needs me to understand. She doesn't need me to fix anything.
0: Rájöttem arra, hogy ő nem azt várja tőlem, hogy megoldást adjak az adott problémára. Aztán azt mondtam, hogy jó, hát mennyivel egyszerűbb lett volna. 13 évvel ezelőtt ezt megértem. Tehát empatikus hallgatás.
1: It's amazing how the Holy Spirit of counsel.
0: Elképesztő az, hogy a Szent Szellem a tanácsolásnak a szelleme, és ő képes tanítani bennünket ebben. És nagy mértékben ki tudja tágítani a mi természetes személyiségünket. Egyszer volt egy nagyon komoly konfliktus megoldó helyzetem.
1: It was between two of my major ministry leaders on staff.
0: Ez a csapaton belüli két fő szolgálati terület vezetője között volt ez a konfliktus.
1: Each of them had huge ministries.
0: Mindkettőjüknek óriási szolgálatuk volt.
1: Lots of people on staff working under their areas.
0: Nagyon sok ember dolgozott a csapatukban ezeken a területeken.
1: These two came in conflict.
0: És ez a két személy között egy konfliktus helyzet alakult ki.
1: My first response was, "All right, guys, I expect you to be professional."
0: Az első reakcióm az volt, hogy fiúk professzionálisaknak kell lenni.
1: God commands us to love each other.
0: Isten azt parancsolta nekünk, hogy szeressük egymást.
1: If you love each other,
0: hogyha nem szeretitek egymást,
1: you will at least be professional around each other.
0: Akkor csak professzionálisok tudtok lenni egymás felé.
1: I was trying to just manage the fruit.
0: Először próbáltam csak a gyümölcsöket keresni.
1: I didn't want to take the time to deal with the root.
0: És nem szántam időt arra, hogy megkeressem a gyökeret.
1: This problem got worse over time.
0: És természetesen időközben ez a probléma tovább romlott.
1: It always does.
0: Mert mindig ezt, mindig így van.
1: Finally, this got to the point where I had to deal with it.
0: Végül is eljutottunk arra a pontra, hogy el kellett bánni valamilyen módon vele.
1: Because this one leader absolutely started to hate the other guy.
0: Mert az egyik a két vezető közül elkezdte komolyan gyűlölni a másikat.
1: When I started empathetically listening to him,
0: amikor elkezdtem empátiás módon hallgatni, odafigyelni rá,
1: this is worse than I could have imagined.
0: Akkor megértettem, hogy ó Istenem, hát ez rosszabb, mint amilyennek bármikor elképzeltem volna. A keserűség gyökere, meg nem bocsátás, az megnyitotta a kaput a törvénykezés előtt.
1: He hated this brother.
0: És ez egészen odáig ment, hogy elkezdte gyűlölni ezt a testvért.
1: And of course Jesus says if you don't forgive that will open the door to the tormentors.
0: És Jézus azt mondja, hogy ha te nem bocsátasz meg, akkor ajtót nyitsz a kínzók előtt.
1: And now this had become demonic.
0: És ez démonikussá válik.
1: Couldn't sleep at night.
0: Nem tudott aludni éjszaka ez a vezetősem.
1: Day and night.
0: Gyötrettetett éjjel-nappal.
1: And I thought to myself, a thousand scriptures came into my mind.
0: azt gondoltam magamban, írásoknak a százai jöttek az elmémbe.

0: brother, you're a murderer.
1: Hogyha gyűlölöd a te testvéredet, akkor gyilkos vagy.
0: At the same measure you judge, you'll be judged.
1: A szerint a mérték szerint leszel elítélve, hogy te ítélsz.
0: You see all the scriptures going through my mind.
1: És ezek az írások mind végig szaladtak az elmémben.
0: I wanted to grab him and shake him and say, wake up.
1: Szerettem volna megrázni és azt mondani, hogy hé, hát ébresztő, ébredj fel.
0: He was in bondage. He was in demonic bondage.
1: És akkor már démonikus kötelékekben volt.
0: And my first thought was, I'm just gonna have to hit him with the word and rebuke him.
1: Először azt gondoltam, hogy csak fejbe kéne vernem ezekkel az írásokkal és megdorgálnom őt. De azt hiszem, ez nem működött volna.
0: This skill right here, empathetic listening.
1: És aztán ez az empátiás meghallgatás.
0: He just kept opening up and sharing.
1: Megnyílt és megosztotta velem ezeket a dolgait.
0: And I felt the Lord prompt me, pray for him.
1: És úgy éreztem, hogy imádkoznom kell érte.
0: Don't rebuke him, pray for him.
1: Nem dorgáltam meg, hanem imádkoztam érte.
0: I came, sat next to him and took his hand.
1: Odaültem mellé, megfogtam a kezeit.
0: And when I grabbed his hand,
1: megragadtam a kezeit.
0: I was overwhelmed.
1: Odaültem mellé, megfogtam a kezeit, és amint megfogtam az ő kezeit, elborítottak.
0: I started crying uncontrollably.
1: Láttam, ahogyan kontrollálatlanul elkezdett sírni, és éreztem azt a fájdalmat, ami benne volt.
0: I couldn't talk. All I could do was just wail and cry.
1: Nem tudtam beszélni, csak egyszerűen sírtam és zokogtam.
0: It took me a while to regain myself.
1: Eltelt egy kis idő, amíg össze tudtam szedni magam újra, aztán elkezdtem imádkozni érte.
0: And that prayer set him free.
1: És ez az ima megszabadította őt.
0: The demonic bondage lifted off of him.
1: És ez a démonikus kötelék egyszerűen levált róla és elhagyta őt.
0: Slept that night.
1: Hazament, jól aludt aznap éjjel.
0: Next morning in the staff meeting he gave his testimony what God had done.
1: Következő reggel a gyülekezetben bizonyságot tett arról, ami történt vele.
0: And how the Lord had set him free.
1: És ahogy az Úr megszabadította őt,
0: and this incredible love that he now has for this brother that he hated the day before.
1: És egy elképesztő szeretet jött a szívébe afelé a testvér felé, akit előtte nap még gyűlölt. Amen.
0: Sometimes we just have to, the Holy Spirit will just have to show us how to resolve conflicts.
1: Időnként a Szent Szellem az, aki megmutatja nekünk, hogy hogyan tudunk konfliktusokat megoldani.
0: A strong, you know, approach.
1: Ez nem csak ilyen, nem csak az erő megközelítéséből lehet kezelni.
0: It was by empathetic listening that I was able to flow with the Holy Spirit.
1: Hanem az együttérző meghallgatás által is, amivel a Szent Szellemnek a folyamába be tudunk kapcsolódni.
0: Okay, next.
1: Következő dia.
0: Not drawing conclusions prematurely.
1: Ne jussunk túl.
0: You know, this is something there's no one in this room that doesn't know.
1: Ne jussunk el túl hamar a végkövetkeztetésre.
0: But it is one of the greatest challenges in any setting I've ever seen.
1: Az egyik legnagyobb kihívás, amivel bármikor találkoztam.
0: Young leaders are seasoned mature leaders.
1: A fiatal vezetők és
0: I've seen colonels, I've seen generals that struggle with this.
1: Láttam vezetőket, akik ilyen problémákkal küzdöttek.
0: Like the proverb says, our tendency is to hear the one side of the story and respond and react and believe.
1: Hajlamosak vagyunk arra, hogy a történetnek csak az egyik oldalát hallgassuk meg és arra a szerint reagáljunk.
0: Even though we know there's two sides to every story.
1: Még ha tudjuk is azt, hogy minden érmének két oldala van.
0: This discipline goes beyond just I know that.
1: És ez is egy olyan lecke, amit meg kell tanulnunk.
0: This is a discipline we really have to work on.
1: És ez egy olyan a fegyelmezettségnek egy olyan módja, amit meg kell tanulnunk.
0: Especially if we're going to be effective leaders.
1: Különösen ahhoz, hogyha hatékony, jó vezetők
0: Especially
1: szeretnénk
0: lenni. Resolve conflicts amongst team members.
1: Különösen akkor, hogyha szeretnénk a csapaton belüli konfliktusokat megoldani.
0: One way quickly.
1: Az ellenség az próbál bennünket félrevinni, amilyen gyorsan csak tud.
0: You will become a part of the problem, not the solution.
1: És hogyha ez sikerül neki, akkor biztosítalak arról, hogy te a konfliktusnak az egyik forrása leszel, nem a megoldója.
0: Perhaps interviewing others.
1: Össze kell tehát gyűjtenünk minden lehetséges információt, például úgy, hogy mind a két felet meghallgatjuk.
0: I think the best picture in my mind of what I'm talking about is what we expect of our judges.
1: A legjobb kép, amit ezzel kapcsolatban el tudok képzelni, az a bírónak a gondolkodás módja. Nekik meg kell tanulniuk,
0: to be disciplined in this.
1: És erre képzik őket, hogy fegyelmezettek legyenek
0: ebben. A judge's mind is very disciplined.
1: Egy bírónak az elméje, gondolkodásmódja az nagyon fegyelmezett.
0: He knows that he cannot and will not draw conclusions until all the facts are in.
1: Ő tudja azt, hogy nem vonhatja le addig a végkövetkeztetést, amíg minden lehetséges információt be nem gyűjtött. Mind a két fél beszélt, elmondott
0: mindent.
1: Az ügyész és a védő is elmondta az ő
0: verzióját.
1: Most már mindannyian nyugalomba kerültek, nincs semmi, amit elmondhatnának.
0: And only then does the judge begin the process of discerning the truth.
1: És a bíró csak akkor kezdheti el a végső következtetést levonni, az igazságot felderíteni. Így.
0: In fact, if a judge makes up his mind or biases prematurely,
1: és hogyha egy bíró túlságosan korán jut valamilyen következtetésre, akkor azt téves ítéletnek mondják.
0: The case is stopped.
1: Az ügyet leállítják.
0: The case is stopped. And the judge is replaced.
1: És a bírót lecserélik.
0: And we start all over again.
1: És előről kezdik az egészet újra.
0: Because a judge that has lost his objectivity,
1: mert az a bíró, aki elveszti az objektivitását,
0: has now become completely ineffective.
1: Az nem lehet teljes mértékben hatékony.
0: In conflict resolution.
1: A konfliktus kezelésben.
0: Can you see how this applies to you and me?
1: Látjátok, hogy hogyan érvényes ez rátok és rám?
0: Can you see how this applies to our churches and our businesses?
1: És hogy hogyan tudjátok ezt alkalmazni a gyülekezetetekben és a cégeitekben?
0: It is a tremendously important skill.
1: Ez egy elképesztően fontos képesség.
0: And it must be learned.
1: És meg kell tanulni.
0: And exercised.
1: És gyakorolni.
0: Okay, next.
1: Következőt
0: kérem. How do we resolve conflict?
1: Hogyan kezeljük, hogyan oldjuk fel a konfliktusokat?
0: First of all, the biblical perspective.
1: Mindenek előtt a bibliai nézőpont.
0: Jesus says, if you have an issue,
1: Jézus azt mondja, hogy ha van valami probléma, akkor menj oda a testvéredhez.
0: If you know your brother has an issue,
1: hogyha tudod, hogy a testvérednek van valami gondja,
0: you go to your brother.
1: Akkor menj oda a testvéredhez.
0: So you see how Jesus wraps it up? There's just no way out of this.
1: Látjátok, hogy Jézus milyen megoldást ad ezzel?
0: Whether you have the problem,
1: elkerülni, akár neked van problémád,
0: or you know your brother has the problem against you.
1: Vagy ha tudod, hogy a testvérednek van veled problémája.
0: Either way, the kingdom response is conflict resolution. We will resolve.
1: Bármelyik esetben a királyság szerinti megoldás az, hogy a problémát
0: we will choose to run, hide, delay, put off.
1: És nincs lehetőségünk arra, hogy elrejtőzzünk vagy kilépjünk ebből a dologból.
0: But that's not the kingdom response.
1: Hanem a királyság reakciója.
0: In fact, Jesus says, stop everything and don't even go to the altar with your gifts until you get it resolved.
1: Jézus azt mondja, hogy hagyd abba mindazt, amit csinálsz, menj a testvéreddel, rendezd el a dolgot, és csak utána mehetsz az oltárhoz majd.
0: Unforgiveness and offenses are so serious.
1: A meg nem bocsátás és a sértődések annyira komolyak.
0: Like cancer, they must be immediately treated.
1: Annyira súlyosak, mint a rák, azonnal kezelni kell őket.
0: Paul says, let not the wrath of God go down, don't let the sun go down on your anger.
1: Pál azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy a napati haragotokon lemenjen.
0: And again, in Matthew we see one of the most well-known scriptures in the Bible.
1: És újra a Máté 18. részében látjuk a Biblia egyik legjobban ismert versét.
0: If we have an issue,
1: hogyha van egy probléma,
0: we go to our brother first.
1: Akkor menjünk először a testvérünkhöz.
0: Not our friend.
1: Ne a barátunkhoz.
0: Not this person or that person.
1: Ne ehhez vagy ahhoz a személyhez.
0: The person in private, in confidentially, that has the issue.
1: Azzal a személlyel, akivel gondunk van, ahhoz menjünk személyesen.
0: Only if that doesn't work, do we bring in yet another.
1: Személyesen. Tehát csak hogyha nem boldogulunk ketten, akkor kell máshoz menni, egy megfelelő vezetőhöz.
0: That doesn't resolve the problem.
1: És ha ez nem oldja meg a problémát,
0: then Jesus says, then let the church leadership help resolve the matter.
1: Akkor Jézus azt mondja, hogy a gyülekezet vezetősége oldja meg a helyzetet.
0: You see the discipline?
1: Látjátok a fegyelmezettséget ehhez?
0: You see the progression?
1: És látjátok a folyamatát ennek?
0: Okay, this is kingdom we're talking about.
1: Ez a királyság, amiről beszélünk.
0: This is how it's done in the kingdom of God.
1: Isten királyságában ezt így kell elvégezni.
0: Okay, next slide.
1: Következőt kérem.
0: Approach the conflict collaboratively. In other words, it's not you have a problem, we have a problem.
1: Közelítsd meg együttműködési készséggel a konfliktust. Tehát nem mondd azt, hogy neked van egy problémánk, tehát nekünk van egy problémánk, amit meg kell oldani.
0: I have the problem. We have a problem.
1: Nekem van problémám, nekünk van
0: not
1: problémánk.
0: You have a problem.
1: Nem neked van problémád.
0: If I come across with the you spirit, you're going to immediately become defensive.
1: Mert hogyha ezt a te problémád ilyen szellembe beszélsz,
0: all communication and listening will stop.
1: akkor a kommunikációnk és a hallgatókészségünk az meg fog állni, és egyetlen konfliktus se leszünk képesek megoldani. Amen.
0: My wife and I went to marriage counseling a few years ago.
1: Feleségemmel voltunk.
0: Like we were talking about yesterday, very important.
1: Ilyen házassági tanácsadáson, amiről tegnap beszéltünk, ami nagyon fontos.
0: Us, interpreted for us, you know, for about an hour.
1: A tanácsadó egy órán keresztül beszélgetett velünk.
0: And he said, you know, you're using a lot of you statements. You.
1: És azt mondta, hogy tudjátok, nagyon sok te megállapítással éltek. Te ezt csinálod, te azt csinálod.
0: This death spiral, this death circle, yeah.
1: És ez ebből a körből ki kellene valahogyan lépni.
0: Where I got more mad, she got more mad, I got more mad, and we just couldn't get out of it.
1: Te ezt tetted, te azt tetted,
0: so
1: és egyszerűen nem tudtunk ebből kijönni.
0: We need to stop using you words.
1: És azt mondta, hogy ki kéne jönnünk a te szavakból,
0: no more. You make me feel.
1: Te mondatokból. Te miattad, vagy te...
0: You did.
1: Te azt tetted.
0: You always.
1: Te mindig.
0: And begin to say, you know, when this happens, or when you said this, this is how I feel.
1: És amikor arra el kell jutni, hogy amikor te ezt vagy azt tetted, akkor mit éreztem én? Akkor én azt éreztem. Értitek az ebben lévő különbséget?
0: I own the problem.
1: Én a magamévá teszem a problémát. Azáltal, azzal szemben magaménak vállalom a problémát, azzal szemben, hogy azt mondom, hogy ez a te problémád. És ez nagyon hatékony. És egyszer voltunk ilyen tanácsadáson, soha nem kellett többet mennünk, mert sikerült megoldanunk azt a problémát, ami volt a kommunikációban kettőnk között.
0: Understand the person and the nature of the problem.
1: Meg kell értenünk a személyt és a problémának a természetét. Nagyon különböző személyiségek vagyunk, különböző szellemi ajándékokkal rendelkezünk,
0: and over time we have to develop the skills and the understanding of these differences.
1: Fejlesztenünk kell a képességet, hogy megértsük ezeket a különbözőségeket.
0: So that we can understand how to effectively communicate with each other.
1: Hogy meg tudjuk érteni azt, hogy hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni egymással.
0: And that is critical in a team and in conflict resolution.
1: Ez kritikus fontosságú a csapatmunkában és a konfliktus megoldásban.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay? Think win-win, not win-lose.
1: Gondolkoz úgy, hogy győzni fogunk, nem veszíteni.
0: Okay, back in our last class on communication,
1: visszautalva,
0: I think.
1: Visszautalva az előző tanításra, kommunikációra.
0: One of the time-tested models of understanding personality types.
1: Van egy
0: there's many versions of this test on the market, but it's the same thing, and it's over 2,000 years old.
1: Sok verziója van ennek a valami személyiségvizsgáló.
0: The ancient Greeks talked about this in their literature.
1: A görögök is már beszéltek erről, több évezredes szellem van mögötte.
0: The idea is four primary personality types.
1: Ami négy alapvető személyiségi jellemző beosztja be az embereket. Ami szerint
0: decisive, action oriented.
1: Hogy mi a te fő jellemvonásod?
0: Okay, like a Franz.
1: Aki okay. Van olyan, aki right. Például.
0: Then you have your eyes. They're the influencers.
1: Hogy mik azok, amik befolyásolnak téged? Mik azok, amik kijönnek belőled?
0: Not so much task oriented, they're relationship oriented.
1: Vannak, akik inkább a kapcsolatokra összpontosítanak, ők szeretnek nevetni, szeretnek
0: vidámak.
1: Nem az a fontos, hogy hova megyünk, merre tartunk, hanem az, hogy jól érezzük magunkat
0: úgy közben. These are thinking about next week, next year, 5 years down the road.
1: És ezek így mennek éveken keresztül. És a klasszikus példája, akik a...
0: Okay, it's a little stereotype, but you understand. I'm trying to make the extremes so that you can see.
1: Akik...
0: Alright, so Galinda's a good eye. Right?
1: Galinda egy jó szem például.
0: Outgoing.
1: Nyitott.
0: Right? Always fun to be around.
1: Mindig öröm, vidámság
0: vele lenni. Then you have your S's.
1: aztán
0: about over 50% of people are S's.
1: Az emberek 50%-a tartozik a következő
0: they're not like real high and real low emotionally, they tend to be much more stable.
1: Akik érzelmileg nagyon labilisak, tehát hol fönt vannak, hol lent vannak.
0: And they're great, great supportive, consistent people over time.
1: És ők nagy támogatást tudnak jelenteni a stabil emberek számára.
0: You're cautious and more analytical people.
1: Aztán vannak nagyon nagyon tudatos, like analitikus személyek, akik szeretnek elemezni dolgokat.
0: Think things through.
1: Átgondolni dolgokat.
0: They're sometimes hard to read.
1: Néha nehéz
0: olvasni. Steve yesterday, Steve's a C.
1: Steve, great guy. Személy, egy fantasztikus.
0: Very, very analytical, very you know.
1: Fantasztikus ember,
0: sometimes
1: nagyon
0: it's hard to read him. You don't really know what he's thinking.
1: Időnként kicsit nehéz megérteni, nehéz
0: because
1: olvasni benne.
0: That,
1: nem tudod, hogy mire
0: that,
1: gondol.
0: Right? And you have to ask him what he's thinking.
1: Néha meg kell kérdezni tőle, hogy mire gondol.
0: Amen?
1: Amen.
0: And so we have these, and no one's usually, very few people are one of these extremes. They're usually a combination of two things.
1: És nagyon kevés ember van, aki egész konkrétan beleilleszthető egyik vagy másik kategóriába.
0: And so, for example, I brought up a really strong D on my team a couple years ago.
1: Egy pár évvel ezelőtt volt egy nagyon erőteljesen D-típusú személyiségű személy az egyik csapatunkban.
0: He was just very dumb.
1: Nagyon nagyon D-jellemvonásokkal bírt.
0: So when I hired him, I understood what I was doing.
1: Ezért alkalmaztam őt, pontosan tudtam, hogy mit akarok vele.
0: This guy is like five stallion horses in one.
1: Olyan volt, mint hogyha öt ló lett volna befogva egybe.
0: He's going to pull his ministry down the road further and faster than probably most people.
1: Úgy tudta az egész csapatot előre vinni, mint kevesen tudták volna mások.
0: But he was still pretty young.
1: De túlságosan fiatal volt.
0: He never really worked for anybody.
1: Igazából még soha nem dolgozott senkinek.
0: He never learned the discipline of being in a team.
1: És nem tanult meg fegyelmezetten viselkedni a csapatban.
0: Unfortunately, never been in the military, so he never learned authority.
1: Sajnos nem volt korábban katona, még úgy, hogy nem tudott semmit a hatalmi rendszerről.
0: The situation and the person.
1: Tehát ott szembesültem
0: And I just knew I was signing up for lots of work.
1: Ezzel a személlyel is tudtam, hogy sok munkám lesz vele.
0: And I did.
1: És volt is.
0: So just not too long after that.
1: Aztán nem sokkal ezután.
0: He was brilliant. I mean, he was amazing what he could do.
1: Egy elképesztő képességekkel rendelkező fickó.
0: Started testing me almost immediately.
1: Tehát elkezdett engem próbálni. Elkezdett próbálgatni engem szinte azonnal.
0: We were in a staff meeting.
1: Volt egy ilyen csapat összejövetelünk.
0: We talked about some decision that we needed to be made. That we
1: beszélgettünk döntésekről, amiket meg kellett hoznunk.
0: He looks at me in front of the whole team.
1: Rám nézett ott a teljes csoport előtt. Azt mondta, hogy én ezt nem tudom megcsinálni.
0: So we just talked about this as a group. We decided this is what we're going to do. And
1: mondom, itt csapatban beszélgetünk együtt, és csapatban hozunk döntéseket.
0: This is what we are going to do.
1: Ez az, amit tenni fogunk.
0: And you are a part of we.
1: És te a mi részünk vagy.
0: He says, no, I'm not.
1: Azt mondta, na nem, én nem.
0: Imagine him defying me like that in front of the entire team.
1: Képzeljétek el ezt a helyzetet ott az egész csoport előtt.
0: Isn't it a principle of conflict resolution? You always praise publicly, you correct privately.
1: A csoportban való együttműködés, a konfliktus megoldásnak az egyik lényeges eleme az, hogy dicsérj nyilvánosan és igazíts helyre személyesen.
0: So I smiled at him.
1: Rájuk mosolyogtam, és azt mondtam, majd meglátjuk.
0: Of course the meeting was over.
1: Természetesen, amikor az összejövetelnek vége volt, akkor négy szem közt találkoztunk. Behívtam a
0: irodámba,
1: és elmagyaráztam neki olyan jól, amilyen jól csak tudtam, hogy mit csinált éppen az előbb, hogy mennyire komoly az, amit tett, és hogy mit fogok tenni akkor, ha ezt még egyszer megteszi. Tudjátok, úgy beszéltem vele, mint egy apa a fiához. Szerettem őt. Nem sértődtem meg.
0: Because I know the person, the personality, and you know, I understand. I saw this coming.
1: Tisztában voltam az ő személyiségével, és tudtam, hogy ezek fognak jönni, ezek a dolgok.
0: This did not catch me by surprise.
1: Nem ért engem ez váratlanul, ez a dolog.
0: No, I was a little bit surprised, I must say.
1: Hát egy kicsit azért
0: that level of audacity,
1: rosszul érintett, annak a szintje, hogy ez kijött belőle, de I said, nem lett meg túlságosan.
0: Do you understand?
1: Aztán megkérdeztem, hogy megértetted?
0: I wasn't sure.
1: És nem voltam egészen
0: biztosan, az tudja.
1: Néhány héttel később újra ugyanezt csinálta egy ilyen csoport összejövetelen, vezetőségi összejövetelen.
0: Yeah, you will. And I can see that he's not backing down. I'm not going to make an issue in the team.
1: És akkor már ott a csapat előtt kellett valahogy kezelni ezt a helyzetet.
0: I said, okay, all right, no problem. We'll just discuss this afterwards.
1: Azt mondtam, hogy jó, most ezzel nem foglalkozunk, majd utána megbeszéljük ezt a dolgot. Mert próbáltam a csoport.
0: But you can be sure, everyone wants to know how this is going to play out.
1: Többi részét próbáltam megóvni ennek a lehetőségétől, de azért arra utaltam a többiek előtt, hogy ennek lesz következménye számára. Behívtam az irodámba, és mondtam, hogy nem kell feltétlenül leülni. Megfogtam.
0: And with as much fatherly love as I could.
1: A szemébe néztem, és
0: I will be honest, there was a part of me.
1: Olyan apai szeretettel, ahogyan csak képes voltam erre.
0: I was ready to do this.
1: Következőt csináltam.
0: I maintained my emotional control.
1: Én megtartottam az érzelmi kontrollomat.
0: And I tried as much fatherly love as I could. It was hard.
1: És olyan apai szeretettel, amilyennel csak tudtam, bár nehéz volt.
0: I was mad.
1: De teljesen őrült voltam.
0: I said, we've talked about this before.
1: Azt mondtam neki, hogy beszéltünk már erről korábban.
0: And I said, I want you to look me in the eyes.
1: Nézz a szemembe.
0: Very carefully listen to what I'm going to say.
1: Nagyon figyelj oda arra, amit most mondok.
0: Again,
1: hogyha még egyszer ezt megteszed,
0: I will fire you on the spot that day.
1: Akkor
0: do you understand me?
1: Lelőlek téged aznap, értesz engem?
0: And he left the room.
1: Aztán ő kiment a szobába.
0: And he never did it again.
1: És soha nem tette többet azt.
0: See, we have to see that leadership is really nothing more than an extension of parenting.
1: Látjátok, a vezetőség az igazából sokszor right? Nem több, mint az, hogy szülőként viselkedsz, apaként viselkedsz.
0: Your kids have done that to you.
1: Hogyha right? Vannak gyerekeid, a gyerekeid is ilyenekkel próbálkoznak veled.
0: They will push you to see how far they can push you.
1: Próbálkoznak veled, hogy milyen messze mehetnek
0: until
1: el a dolgokban.
0: You finally draw the line, says, I will not go past this line.
1: És amíg nem húzol meg világos vonalakat, hogy ne mehetnek el, akkor
0: right?
1: Tudniuk
0: then
1: kell, hogy hol vannak. Meg kell tanulniuk, hogy hol vannak a határvonalak, és azokat
0: but
1: nem léphetik át.
0: Boundaries.
1: Ezért kell határokat állítani.
0: This young, talented young man had never been properly fathered and disciplined.
1: Ez a tehetséges fiatal ember soha nem volt megfelelő atyaság alatt, és nem volt eléggé fegyelmezett.
0: And it's amazing he got as old as he was before a father came into his life to teach him.
1: És aztán érdekes volt, hogy milyen gyorsan tudott ebbe előre haladni, amikor volt egy olyan atya, aki képezte őt ebben.
0: His respect level for me.
1: Aztán az ő tisztelete felém elképesztő módon nem lefelé ment, hanem fölugrott ide.
0: He never had a father.
1: Soha nem volt apja.
0: He never had someone look him in the eye and say no. You won't behave that way.
1: Nem volt senki, aki megfogta volna, és a szemébe nézett volna, és azt mondta volna neki, hogy értsd meg, hogy nem viselkedhetsz így.
0: Flash was, you know, he knew I like this. I love him. I care
1: szerette, és ő mindeközben érezte azt, hogy szeretem és értékelem őt, és törődöm vele, és nem haragból tettem ezt vele. És tudta azt, hogy elkötelezett vagyok az ő sikerében,
0: but
1: és tudta, hogy én alkalmaztam őt, de mivel szeretlek téged, ezért fegyelmezni foglak.
0: Hebrews 12, that's what the father does.
1: Ez az, amit egy atyának tennie kell.
0: And I will not let you undermine and damage the morale of the team.
1: És nem engedem meg neked azt, hogy aláásd a csapatnak a fegyelmezettségét.
0: Okay. Conflict resolution.
1: Értitek? Ez is egy konfliktus megoldás.
0: Part of that is understanding who you're dealing with.
1: Ennek része az is, hogy kivel kell elbánnod, vagy
0: different personalities.
1: Mert ugye másfajta személyiségekkel.
0: And in this case, I was looking at him and said, man, that's exactly where I was when I was 20 years old.
1: Kell szembesülni. Mondhattam, az is, ha olyan helyzet lett volna, hogy én is így tettem volna, hogyha 20 éves voltam.
0: Actually, more like 17, because then I went to the military and my world changed.
1: Amikor 17-18 éves voltam és a hadseregbe mentem, akkor az én is teljesen megváltoztam.
0: What others learn in 60 decades or 60 decades, right?
1: A hadseregben 6 hét alatt több mindenre megtanítottak minket, mint más embert 60 év alatt.
0: All right. Praising public, we said correct, it must be done very quickly.
1: Tehát dicsérj nyilvánosan és igazíts helyre négy szem közt.
0: Disgruntled, unhappy, offended people will begin to poison others.
1: A sértődött emberek mérgezőek tudnak lenni mások számára, ezért gyorsan el kell bánnunk velük. Biztos, tehát szükségünk van védelemre is.
0: What I try to do is I try to confront it that same day.
1: Az az, hogy azon a napon kezelnem kell az adott problémát.
0: Not let another day pass.
1: Nem mehet le a nap ezen a
0: And I will try to call
1: dolgon.
0: The players together, the individuals together immediately for a meeting.
1: Azonnal össze kell hívni a konfliktusban benne levő személyeket közösen, tehát össze kell őket hívni.
0: To begin the process of facilitating communication.
1: Hogy elkezdjük a megoldást hozó kommunikációt. És meg kell próbálnunk objektív bíróknak lennünk, hogy minden szükséges információt összegyűjtsünk, hogy az elvárásoknak meg tudjunk felelni. És hogy olyan megoldásra tudjunk jutni, ami elfogadható. És ez általában ez történik. Az időben való lerendezés a dolognak az nagyon fontos. Volt valaha probléma?
0: Does it ever get better over time?
1: Tapasztaltátok, hogy ez az idő múlásával egyre rosszabbá vált? Igaz?
0: Leader has to first ensure that we've properly trained them, communicated roles expectations.
1: A csapatvezetőnek először kell biztosítani, hogy az elvárások azok megfelelő módon kezelve lesznek.
0: So when I was dealing with my young leader I was talking about, my first thought is have I trained him properly?
1: Amikor az első, amikor én ezt a fiatal munkatársamat kezeltem, akkor először arra gondoltam, hogy nem megfelelő módon képeztük ki őt.
0: Especially before we ever bring correction or discipline, we have to make sure that we've done our job.
1: Különösen mielőtt valakit helyreigazítunk, biztosaknak kell lenni abban, hogy a magunk dolgát helyesen elvégeztük.
0: And then we can take the next steps.
1: És utána tehetjük meg a következő lépéseket. És hogy őszinte legyek hozzátok, el kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb konfliktus probléma azért van, mert a vezetőség nem végzi el jól a dolgát. Ilyen esetben a problémákat várhatod, mert biztos, hogy fognak jönni. Például, hogy nem megfelelően hívtatok be, voltatok be embereket a vezetői csapatba. Nem képeztétek őt megfelelő módon. Igaz? És ezek okozhatnak problémákat.
0: It's also sometimes good as a leader to get counsel from others.
1: Időnként az is jó a vezetők részére, hogyha tanácsolást kérnek másoktól. Ha van egy kihívás, egy probléma,
0: don't be afraid of picking up the phone or talking to someone experienced. I mean, we have a half a room full of ministers here that have got a lot of experience.
1: Akkor ne féljetek attól, hogy felhívjatok valaki olyan vezetőt, akinek vannak tapasztalatai az adott területen. Itt tele van ez a helység tapasztalatokkal rendelkező vezetőkkel, és nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy hogyan old meg ezt a helyzetet. Néhány héttel ezelőtt voltam együtt vacsoráztam egy pásztorral a városunkban.
0: And he told me about this conflict that he had.
1: És elmondta nekem a konfliktus helyzetét, ami benne volt. És hogy milyen sok sérülést okozott ez a gyülekezetben.
0: And he said, what do I do?
1: És kérdezte tőlem, hogy mit csináljak most.
0: I mean, I know it was a very biblical situation. I mean, the Bible speaks directly to this situation.
1: És abban az esetben ez egy olyan helyzet volt, amire a Bibliának direkt utasítása van, pontosan hasonló helyzetet leír a Biblia. És elmondtam neki, hogy hogy kell ezt kezelni.
0: So I thought to myself, well, okay, this is easy because it's very very clear in scripture.
1: És elmondtam neki, hogy hát ez igazából egy nagyon egyszerű eset, mert nagyon pontosan le van írva a Bibliába. Ezt elmondtam neki.
0: And then I shared with him what the enemy's strategy ultimately was to drain him and divide his church.
1: És elmondtam neki azt is, hogy az ellenségnek mi a stratégiája, hogy hogy tudja őt lemeríteni és megosztani a gyülekezetét.
0: And I commend him. I said, you know, it's a really, you know, it's good on you that you were not afraid to ask for some counsel.
1: És adtam tanácsokat neki, és az jó számotokra, mint vezetők számára, hogyha kértek tanácsokat.
0: By the way, how long has this been going on?
1: Aztán később kérdeztem, hogy na mi a helyzet?
0: 4 years. He finally asked for help. After 4 years.
1: Ja, kérdeztem tőle, hogy mikor kezdődött ez a probléma, és elmondta, hogy négy éve küzd már ezzel a problémával, mire odáig eljutott, hogy segítséget kérjen.
0: And making his life miserable.
1: és az idő folyamán egyre
0: ingerültebbé
1: vált, nagyon sok személy kilépett már a gyülekezetből addigra.
0: And it, that should have been resolved, that should have been confronted and resolved the first time.
1: A probléma kezdetekor rögtön le kellett volna rendezni és kezelni kellett volna ezt a problémát, de nem volt tapasztalata ebben.
0: What he should have done was ask for help.
1: És nem kért segítséget sem akkor még.
0: Let me encourage you, please.
1: Hogy bátorítsalak benneteket. Kérlek benneteket, ne küzdjetek, ne harcoljatok egyedül, magányosan.
0: If you have something that you don't have experience on, ask for someone who does.
1: Hogyha van valami olyan helyzet, amiről nincsen tapasztalatok, akkor kérdezzetek meg olyanokat, akiknek van.
0: So now we're talking about formal confrontation. Next slide.
1: Következő.
0: This is the progression that should take place.
1: Ez a folyamata annak, ami végbe megy.
0: This comes right out of the Matthew model that Jesus gave us.
1: A Máté evangéliumban adja Jézus ennek a példáját
0: elénk. It's a progression.
1: Ez egy folyamat.
0: Okay, and it applies in every aspect of the kingdom.
1: És ez a királyságnak minden aspektusára érvényes.
0: Church, business, marketplace.
1: Gyülekezetre, munkahelyre, üzleti vállalkozásra.
0: Government.
1: Kormányra.
0: Doesn't matter. Same thing.
1: Nem számít, ugyanaz a helyzet.
0: Here's the progression that we follow.
1: A következő az a folyamat, amit követnünk kell.
0: An oral admonishment, in other words, an oral correction.
1: Az első pont a szóbeli helyreigazítás.
0: We don't want to bring on too much consequence for too small an offense.
1: Nem akarunk túl nagy következményeket kilátásba helyezni.
0: That makes sense?
1: Értitek
0: so ezt? Normally the first step is an oral admonishment, correction.
1: Az első az a szóbeli helyreigazítás minden esetben.
0: Right? And usually that will take care of it.
1: Általában erre figyelni kell.
0: My friend, I gave him an oral admonishment.
1: Abban a példában, amit elmondtam a fiatal munkatársamnak.
0: I followed it up with a second oral admonishment, but it was final. The next step was.
1: Szóban helyreigazítottam őt, és akkor már felhívtam a figyelmét arra, akkor még nem volt következménye, hogy a második esetben az lesz az utolsó.
0: The next step is put it in writing.
1: Hogyha a szóbeli helyreigazítás eredménytelen, akkor a második lépés az, hogy ezt le kell írni, és dokumentálni kell, az írott helyreigazítás ugyanis sokkal erőteljesebb. Nagyon világosan le kell írni a dolgokat.
0: If I'm sharing, I'm not sure what she hears, what I'm saying, what she hears me saying, right?
1: Hogyha szóban beszélek valakivel, akkor nem tudom, hogy mit ért meg belőlem, mi az, amit felfogott. De hogyha írásba adod,
0: right? You can read it, reread it, reread it 10 times. I mean,
1: akkor
0: it's
1: olvashatod egyszer, kétszer, tízszer, ha kell.
0: I brought another strong leader into my team.
1: Egy másik erős vezető egy
0: at the same time.
1: Vezetői csapatban.
0: Pretty much the same kind of profile.
1: Majdnem hasonló profilú személyiség. Egy erőteljes D domináns személyiség.
0: He started his own computer business when he was like 8 years old or something.
1: Ő maga vitte a számítástechnikai vállalkozásában 8 éve, vagy valahogy így, nagyon intelligens, értelmes volt, magas IQ-val rendelkező személy.
0: No EQ.
1: Semmi érzelmi kvalitás. Soha nem volt katona.
0: Never worked in a team.
1: Soha nem dolgozott csapatban.
0: If you could believe it, I hired two of these guys.
1: Elképzelhetitek, hogy milyen volt két ilyen személlyel együtt dolgozni.
0: Tremendous amount of time and effort to disciple this guy.
1: Elképesztő mennyiségű időt és energiát igényelt, hogy
0: he started fairly
1: kezelni
0: early
1: tudjam
0: on.
1: Ezt az embert. És elég korán elkezdtem.
0: You come to staff meetings and stuff late.
1: Általában elkésett a csapat
0: összejövetelekről.
1: Hát ugyanúgy működött, mint az élete korábbi részében mindig.
0: Likes working all night, and then when he falls asleep, he sleeps in.
1: Szeretett egész éjszaka dolgozni, aztán reggel meg elaludt.
0: And that's okay.
1: Hát ez rendben van.
0: If you work for yourself.
1: Hogyha te a magad ura vagy és magadnak
0: But
1: dolgozol.
0: Not you for me.
1: De nem megfelelő nekem, hogyha én vagyok, ha egy csapatban együtt dolgozunk. Egy csapatban ezt nem lehet megcsinálni. Tehát állandóan
0: később.
1: És tudjátok, hogy milyen befolyással van ez a csapatban.
0: You have to have discipline in a team.
1: A csapatban
0: morale goes up, not down.
1: A csapatban fegyelemnek kell lennie.
0: Right? Any professional sports team will tell you that.
1: Bármelyik profi sportcsapat elmondja ezt neked, megerősíti.
0: Number two, bad for my team.
1: Tehát egyrészt rossz volt neki, másrészt rossz volt a csapatnak is.
0: That makes sense?
1: Értitek?
0: Call him in my office, talk to him.
1: Behívtam az irodámban, beszéltem vele.
0: Listen.
1: Figyelj ide.
0: Right? What's happening? What's going on?
1: Mi történik? Mi van? Mi a helyzet?
0: Are you depressed?
1: Depressziós vagy?
0: Having problems sleeping?
1: Nem tudsz aludni.
0: So he told me kind of what it was. This was just his life pattern. This is how he likes to live.
1: És aztán elmondta nekem, hogy hát neki ez az élet stílusa, így szeret élni.
0: I thought to myself, gosh, man, you need a father.
1: És én azt gondoltam magamban, ó ember, hát neked egy apára lenne szükséged. De hát én alkalmaztam őt a munkára.
0: So I already signed up for the job to be his father.
2: Ich habe mir schon im Herzen festgemacht, ich werde sein Vater.
1: Tehát én alkalmaztam őt a munkára, és ezzel azt is vártam, hogy
0: sure he understood the expectations, trained him.
1: Nevelnem kellett arra, hogy az elvárásoknak megfeleljen. Képezni kellett. Voltak problémák továbbiak is.
0: So finally I realized the oral admonishment is not working.
1: Végül megértettem, hogy a szóbeli figyelmeztetés nem elegendő.
0: And so I wrote up a oral, a written reprimand.
1: Ezért aztán írásba adtam a helyreigazítást, behívtam az irodámba.
0: Sat him down.
1: Leültettem.
0: I said, this isn't going to be a surprise to you.
1: Mondtam neki, hogy ez nem fog téged meglepni igazán.
0: It's just the next step in the process that I've already communicated to you.
1: Ez a folyamatban a következő lépés, amiről már beszéltem neked.
0: And I said, I need you to read this.
1: És odaadtam neki a papírt, mondtam, hogy ezt el kéne olvasnod.
0: Letter of reprimand.
1: Elolvasta.
0: He didn't take time to read it.
1: Azt mondta, hogy nincs ideje rá, hogy elolvassa.
0: Pushed it back.
1: Visszaadta.
0: Look me in the eyes.
1: A szemembe nézett.
0: You'll never have another problem with me again.
1: Azt mondta, hogy soha nem lesz többet problémád velem újra.
0: Now, that didn't turn out to be true.
1: És ez...
0: I lost more problems with him.
1: És ez aztán nem így lett, tehát volt utána problémánk.
0: There was no more rebellious attitude in him.
1: De nem volt többé már ilyen lázadó hozzáállás
0: benne.
1: És egy egészen nagyszerű fiammá vált.
0: He still to this day emails me every once in a while just to say, once again for the thousandth time, thank you.
1: Naponta ír nekem e-maileket, és újra megköszöni mindazt, amit
0: promoted in NASA now a couple times.
1: Amit elvégeztem vele, vagy amit tőlem kapott. És a NASA-nál dolgozott több alkalommal már, és egy nagyszerű vezetővé vált.
0: Resolution.
1: Konfliktus kezelés. Amen.
0: And of course, if that doesn't work, then we take it to the third step.
1: És ez nem működik, akkor jön a harmadik lépés.
0: What are some examples of a punitive action that you might take?
1: És utána következik
0: the most severe is to fire someone,
1: a legsúlyosabb büntetési mód,
0: or remove them from a team,
1: a csapatból való eltávolítás,
0: remove them from their position,
1: a pozícióból való eltávolítás.
0: But there's other things that could be done as well too.
1: És még néhány más dolog is lehet.
0: God needs to give us wisdom on that.
1: És Isten bölcsességet ad arra, hogy ezt hogyan, mit lehet tenni.
0: You have much more options available to you.
1: Alkalmazóként több lehetőségetek van arra, hogy miket tegyetek.
0: Go home for the next week without pay.
1: Például az, hogy hazaküldöd a következő hétre fizetés nélkül.
0: And come back and let's talk again.
1: Aztán gyere vissza és beszélgessünk megint, meg hát több más ilyen dolog.
0: But generally in our church settings,
1: általában a gyülekezeti csapatainkban ott kell bölcsességet kérnünk arra, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Látjátok ennek a folyamatát?
0: Again, this is not punishment, this is godly discipline.
1: Ez nem büntetés, hanem Isten szerinti fegyelmezés.
0: The purpose, intention is redemptive.
1: A cél az a javításnak a szándéka, helyreállítás szándéka.
0: As a father, I am not punishing my kids.
1: Atyaként nem büntetem a gyerekeimet.
0: I'm changing their behavior.
1: Hanem változtatom a viselkedésüket.
0: Right? Helping them not to choose destructive patterns.
1: Hogy ne válasszák azokat a dolgokat, amik tönkreteszik őket. Mert azt szeretném, hogyha látnátok, értitek a különbségeteket között.
0: Anger and frustration,
1: hogy ne legyenek mérgesek és frusztráltak.
0: You will not be effective in conflict resolution.
1: Mert ha azok lesznek, akkor nem tudsz effektív lenni a konfliktus megoldásban.
0: Use correction should be done in the presence of other leaders.
1: általában a helyreigazítás az más vezetők jelenlétében kell végezni.
0: Confrontation situation. I will usually after the first time have the two or more with me.
1: Az első alkalom után, az első helyreigazítás után két vagy három másik személyt szoktam bevonni. Általában egyet a vezetők közül.
0: Right? It's according to scripture.
1: Ez is az írás szerint van így.
0: It's more powerful.
1: Ez erőteljesebb.
0: It sends a much stronger message.
1: Erőteljes erőt ad az üzenetnek.
0: You don't get into the I said, he said thing.
1: És nem tudsz meg, tehát mentesít right? attól, hogy az én ezt mondtam, te azt mondtad.
0: Or who knows what people hear?
1: Ki tudja, hogy emberek mit hallanak meg?
0: Witness.
1: És akkor van már ott veled egy
0: tanú. See how powerful and important that is?
1: Látjátok, hogy mennyire fontos ez?
0: Right? And it would be inconceivable to deal with the situation of opposite sexes, obviously, if you're male and female. It would I wouldn't even consider confronting other than with multiple people if you're having to deal with.
1: Akkor különösen fontos az, különösen akkor fontos ez, amikor a helyreigazítandó személy az más nemű.
0: Does that communicate? Do you understand what I'm saying? Right?
1: Értitek,
0: counseling. You don't counsel male, female.
1: Mint a tanácsolásnál is, ahogy beszéltünk erről, hogy.
0: Then what about
1: különböző nemek tanácsolás esetén? Mi a helyzet a házastársakkal?
0: Never seen this done in another church or in another business ever.
1: Soha nem láttam ezt más gyülekezetben vagy más házasságban.
0: But I've done this and I'm just going to share with you why I do what I do and
1: de én azt tettem
0: and you can either take it or leave it.
1: Vagy yeah? megragadjátok ezt vagy elvetitek. Tehát a következő volt a helyzet.
0: And I brought this ministry leader all the way through the disciplinary process.
1: És ezt a gyülekezeti vezetőt is végigvittem ezen a fegyelmezési folyamaton.
0: And it came to the point where there was no choice. I had to let him go, fire him.
1: És eljutottunk arra pontra, amikor már nem volt más választás, meg kellett szabadulni tőle, el kellett küldeni.
0: I could have done that.
1: Nem tettem ezt.
0: Discharge my responsibility. Ethically, they had no other responsibility.
1: Etikai értelemben nem volt felelősségem, de pastorai módon felelősségem volt, és ennek nem feleltem meg. Mert tudtam azt, hogy van egy felesége, aki szenvedett ettől a
0: dologtól.
1: És nem hallgattam meg az éremnek mind a két felét. Csak a férj oldalát hallgattam meg.
0: And of course she's going to side with her husband and try to believe the best.
1: És csak az ő elmondása alapján hoztam
0: döntést. She would be no future help to him if she didn't know the truth.
1: És a feleségnek nem volt lehetősége segítséget kapni. És
0: invited him in and his wife.
1: Meghívtam őt és a feleségét is.
0: Another one of my elder staff pastors.
1: És az egyik pásztortársamat.
0: To review the entire situation from beginning to end.
1: Hogy az egész helyzetet az elejétől a végig átbeszéljük.
0: Had all the documentation, all everything I needed.
1: És minden dokumentáltunk, amire szükség volt.
0: Explained it all to her. This was for her, not for him, for her.
1: És ezt a feleség miatt tettük.
0: And then I opened up for questions. You ask me what you want to ask.
1: És aztán kérdéseket tettünk fel.
0: And she left that meeting.
1: És a feleség elment arról az alkalomról.
0: She didn't love her husband less, I don't think.
1: Azt hiszem, nem szerette ettől kevésbé a férjét.
0: Very, very grateful for that opportunity.
1: És nagyon-nagyon hálás volt a feleség ezért a lehetőségért.
0: To hear the whole story.
1: Azt, hogy hallott az egész történetet, vagy hogy meghallgattuk az egész történetet.
0: Sentenced her to the prison of misinformation and half-truths.
1: Hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor a feleséget bezártam volna a féligazságok ismeretének a börtönébe.
0: She would have certainly taken on her husband's offense.
1: Akkor biztos, hogy magára vette volna a férjének a
0: sértéseit.
1: És a rossz helyzetet még rosszabbá tettük volna ezáltal.
0: I at least was able to help her not go that direction.
1: Végül is képes sikerült őt ebbe a másik irányba elvinni.
0: Not something you see anywhere usually, but we should see it in the church, in my opinion.
1: Nem mindenhol láthatod ezt, de a gyülekezetben ilyen előfordul.
0: Finally,
1: utolsó összefoglalás.
0: This is a critical skill that we can learn and master.
1: Egy kritikus fontosságú képesség, amit meg kell tanulnunk és képeseknek kell rá válnunk.
0: And if we're dealing with formal correction,
1: és hogyha formális helyreigazítást végzünk, akkor tegyük ezt jól.
0: Okay? Even in a church you can wind up in a lawsuit.
1: Még a gyülekezetben
0: is. Even in a church you can wind up in a lawsuit.
2: Sogar in einer Gemeinde kann man in einem Gerichtsverfahren enden.
0: In a business you can definitely wind up in a lawsuit, right?
1: És a business, az üzleti világban is gondjait lehetnek, hogyha ezt nem jól csinálunk.
0: God wants us to do it right.
1: Helyes módon kell ezt csinálnunk, és Isten is azt akarja,
0: so
1: hogy jól csináljuk.
0: Is we must develop this emotional skills, these EQ skills.
1: Ezeket az érzelmi képességeket ki kell fejlesztenünk magunkban.
0: Realize that conflict is deadly.
1: Vegyük észre azt, hogy a konfliktus az halált okozhat. Az ellenség mindig benne van.
0: Poison that will affect others quickly.
1: Ez olyan méreg, ami gyorsan megmérgezhet másokat.
0: So it needs to be quickly contained and quickly dealt with.
1: Gyorsan kezelni kell ezeket, és gyorsan el kell bánni.
0: As a leader, you have to be able to quickly discern the root and not get caught up in the fruit.
1: Vezetőként képesnek kell legyünk arra, hogy gyorsan felismerjük a konfliktus gyökerét, és ne a gyümölcsökkel foglalkozzunk.
0: In engineering, we call it root analysis, right? Root cause analysis.
1: A mérnöki világban ezt úgy hívjuk, hogy gyökér probléma analizálás. És a bíróknak a fegyelmezettségével kell mind a két oldalt meghallgatni. És ha olyan nagy konfliktus van, akkor kérjünk segítséget. Ritkán van erre szükség.
0: And it was against two groups.
1: Két csoport van.
0: And I listened to the leaders.
1: Meghallgattam a vezetőket.
0: And I listened to this other group.
1: Meghallgattam a másik csoportot.
0: Try to listen to all the sides.
1: Próbáltam mind a két oldalt meghallgatni.
0: And clearly the leaders were overreacting.
1: És világos módon a vezetők túlreagálták a dolgokat.
0: This is the kind of things that they were saying.
1: A következő féle dolgokat mondták.
0: Because of this situation, because of what you did.
1: Emiatt a helyzet miatt, amiatt amit ti csináltatok.
0: This is how I feel now.
1: Emiatt így érzek most. Vezetők mondták ezt.
0: Now listen to this for a while.
1: Még hallgassatok kicsit tovább.
0: Do you see the problem?
1: Látjátok a problémát?
0: This problem wasn't about the problem. This problem was about how the leader felt.
1: Ez volt a probléma, hogy hogyan éreztek a vezetők.
0: This leader was feeling undermined.
1: Mert ezek a vezetők aláásva érezték a tekintélyüket, és bizonytalannak érezték magukat, és emiatt túlreagálták a dolgokat.
0: Because they lost their emotional objectivity.
1: Mert elveszítették az érzelmi objektivitásukat.
0: I don't think any of us are beyond the ability to lose our objectivity. Right?
1: Azt hiszem, hogy egyikünk sincs
0: like
1: túl
0: a mind,
1: azon,
0: a disciplined judge
1: hogy
0: is mind, so
1: el tudjuk veszíteni az érzelmi objektivitásunkat.
0: And prepare if you're entering into leadership.
1: És készüljünk fel arra, hogy ha belépünk a vezetésbe,
0: leadership or any other kind,
1: a gyülekezet vezetésébe vagy akármilyen más típusú vezetésbe.
0: Be prepared to be conflict resolution will be a big part of what you do.
1: Legyetek felkészülve arra, hogy a konfliktus kezelés az a munkátoknak a tevékenységeteknek a nagy részét fogja.
3: Elhangzott Darko Kreiner konfliktuskezelés című tanítás.
4: Ez volt a Növekedjünk hitben.
5: Növekedjünk hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Sok évvel ezelőtt, 2010 környékén voltak itt különböző apostoli tanítások és sokféle szolgálat. Vágyakoztam belül dolgok iránt, de sem bátorságom, sem jelen nem volt ahhoz, hogy ideálljak. Bár belül vágyakoztam, szerettem volna magam kipróbálni dolgokban, de az nem jó motiváció volt. Judit kihagyott azért pár dolgot, szeretnénk így hozzátenni kiegészítésként a bizonyságához, hogy nem jött a munka olyan könnyen. Nem jött az áttörés csak úgy. Imádkoztunk, profétáltunk, böjtöltünk, megvallást tettünk fel, és az Úr, mint áttörés istene, az a kalapácsával, a szavával ütöttük az ajtót. Volt egy hit bennünk, hogy ez a munka Judité, de voltak akadályok, amiket azért heteken keresztül imával, megvallással, hittel, kitartással zörgetve az Úr előtt kopogtattunk az ajtón, hogy az ajtó kinyíljon, és akkor ez megtörtént. És akkor ez a váltás, ami közben most így átalakulóban van, itt már nem volt sok hit ezzel kapcsán, hogy váltogassunk ebből a barát, de imádkoztunk így, megáldottuk, és ezt még elmondom, megengedett. Vasárnap este a feleségemmel ilyen nyakatósan, mit csináljak, jelentkezzek, ne jelentkezzek, mondtam, tudod, mit jelentkezzük, csak hagyjál már békén ebben a munkával, kicsit olyan megterelő volt már, de végül itt jelentkezett, és egy tök jó munkaváltás alakult ki, dicsőségére az Úrnak. Még volt a dicsőítés, volt bennem erős üzenetként a szívemben, hogy az áttörés előtt álltok itt sokan, akár az online néztek, vagy itt a gyülekezeten belül, álltok sokan áttörések előtt, vagy győzelmek előtt, de olyan zárt kapuk, zárt falak vannak, vagy akadályok. Hiszem, hogy Isten azt mondja mindannyiunknak, és így nektek elsősorban, hogy az áttörés hamarosan meg fog jönni több ember életében, akár családok, egyének életében. Az Úr nem késik az ígéreteivel. Ne engedd el a szívedből a lehetőséget, vagy a reménységet, a hitet, hogy amit Istentől elvettél bátorításul, ígéretül a számodra, hogy az ördög ne lophassa ki azt a szívedből. Amen. Az áttörés nem késik, meg fog jönni hamarosan. Akár gyógyulás, akár peres ügyek lehetnek, akár munkahelyi problémák, akár egészségügyi problémák, de az áttörés hamar meg fog jönni. Amen. Pali megbízott egy jó üzenet folytatásával. Hallgattam Attillát is, lenyűgözött. Múlt héten Pali meg plán lenyűgözött, úgyhogy kedden egyeztetünk, hogy miről fogok beszélni, szerdán vissza akartam mondani, hogy adjon valami másikat. De aztán az Úr meg jó, hogy elkezdtük ezt a Hiszek egy Istenben ima medret, és akkor a második része, hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Szellemtől, és született Szűz Máriától. Na, erről szeretnék beszélni. A második részével kilóttam a legtöbbet, de az Úr dicsőségére azért van kijelentés, meg megértés, meg Isten így jóságos. Hitek Jézus Krisztusban. Ez egy nagyszerű mondat, és egy pontos meghatározása, megvallása a hitünknek. Hogy nem egy élettelen szoborba, buthába, vagy egy tárgyba, vagy vallásba, vagy felekezetbe hiszünk, hanem Jézus Krisztusba. Római levél 10. fejezet 9-10-es verset szeretném felolvasni. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és itt a vallod vagy megvallod, görög szónak a jelentése, ugyanazt mondani, mint Isten, vagyis, hogy Jézus Úr. Tehát, ha te száddal azt mondod ki, hogy Jézus Úr,
0: ez volt az Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.